0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Brasnyó Zoltán és Zvekán Péter.
1: Jó reggelt kívánunk, szép péntek reggelt minden kedves hallgatónak, minden kedves buszon ülőnek, mert ilyenek is vannak. Épp most egy ismerősöm mesélte, hogy mindig, amikor egy bizonyos járattal megy, akkor ott van egy magyar ajkú sofőr, aki bennünket hallgat. Nem tudom pontosan, hogy melyik járatról van szó, de...
2: De szép, és ezzel rákényszerít mindenki bárt is, hogy ezt hallgassa, ami szép
1: tőle. Ő is ezt mondta, hát legfeljebb a többiek a zenének örülnek.
2: Szép tőle.
1: De innen is üdvözöljük ezt a buszsofőrt.
2: Hát hogyne, és különben már is jött nekünk Zoli és Attila, úgyhogy sziasztok.
1: Szia Ati, szia Zoli.
2: És olvastam a Panner TV oldalán egy érdekes dolgot, azt mondja, hogy 82 kg-os tonhalat fogott a nyílt tengeren egy montenegrói búvárvalász.
1: Igen, ezt tegnap végül nem tettem be, de szembe jött ez a sztori. 82 kiló, az ízlelgessük.
2: És az volt, hogy az első ötletem az volt, hogy amikor tudod, néha küzdeni kell egy, nem tudom, 3 vagy 5 kilós hallal is, amikor itt nálunk elmész horgászni, hogy tudod, mennyi idő volt ez, és így rögtön az első sorban azt írja, hogy 18 perc küzdelem.
1: Aha.
2: 18 perc küzdelem. Gondolj bele, hogy 18 percet küzdesz egy csupa izom 82 kilós hallal. Szóval, hogy ezt így átérezzük?
1: Igen.
2: Hogy ez így milyen? Elképesztő.
1: Hát én gyorsan megoldanám a problémát.
2: Hogy oldanád meg? Elvágnád a zsinórt.
1: Igen, ez a polkorrekt
2: vagy
1: válasz.
2: Vagy lelőnéd a halat.
1: Igen, egy ilyen.
2: Te úgy, mint az orvosok.
1: Egy ilyen mozdulattal, igen.
2: Pap. De Zoli, az a vége, amikor már kijön a hal. Hát addig nagyon messze
1: van. Ja, hogy addig
2: van.
1: Nehéz, igen.
2: Persze.
1: De gondolom, hogy utána lehet csörlővel.
2: Hogy mondod?
1: Utána lehet csörlővel, mondom. Tehát, hogy akkor utána húzod fel, hogy amikor paf, akkor már nem mozog, akkor már, hát, már egyszerű kiebb.
2: Ha ez így működne, szupi lenne.
1: Nem, tudom, hogy nem így működik.
2: Hát sajnos nem, de te látod, hogy mi mindenre mennek az emberek? Hogy itt tényleg így vannak olyan területek, ahol így, tudod, van ilyen halászhajód, vannak itt az egész egyszerűtől nagyon szép ilyen halászhajók, kimennek, és akkor hátul, ugye a hátsó részén a hajónak, ugye horgásznak az emberek, többek között, könyörgöm, karthalra.
1: Karthalra, igen.
2: Karthal.
1: Hát az a olyan, nagy kihívás.
2: Hát ez olyan különben, mint az óceánnak a Ferrari-ja. Ez a karthal az eszméletlen. És láttam már, hogy a karthal így kiugrik, így feléd, szóval ez ritka.
1: Aha, leszúrjon.
2: Hát ez, Zoli, ez benne van a pakliba, ez katasztrófa. Miért csinálnak ilyet az emberek? Miért csinálnak ilyet?
1: Írja, hogy a 18 perc az még nem is sok.
2: Hát tudom, Attilának nem sok, de különben Attila, tudom, hogy te. De Attila egy kicsikét olyan érzésem van, olyan Attilával kommunikáció, mint hogyha magával Supermannel beszélgetnék, aki így, tehát, hogy mindenben mindenki
1: jó,
2: felett áll.
1: Én most itt...
2: És nincs tisztában saját erejével. Mert lehet, hogy Attilának a 18 perc az semmi, de egy normál embernek azért az mondjuk elég kemény.
1: Jó, de várjál, most itt lehet, hogy megvédem, mert azért 18 perc az valóban nem tűnik nagyon soknak, egy ilyen Guinness rekord halhoz képest. Nem tudom, hogy egyébként mi lehet a rekord, hogy meddig küzdöttek legtovább egy hallal. Biztos, hogy van erre is valami.
2: Ha van valami rosszabb szám is,
1: valami rosszabb szám, persze, jóval. Tehát ahhoz képest, hogy tényleg ez egy 83 kilós ilyen világrekord,
2: aha,
1: a fene se tudja megállapítani. Hát mit tudom, hogy tényleg vannak a... Volt itt a Panonban annak idején egy műsor, ez a ilyen horgászokról szólt.
2: Igen.
1: És azt én így, igen, azért, mert ismertem ezt a sorozatot, mert egy-két epizódot így átnéztem fordításilag, és ott volt az, hogy ők mentek mindenfele, de főleg Vajdaságban meg így nagyon izgalmas helyeken jártak, és ott voltak nekik ilyen nagyon izgalmas pillanataik, hogy küzdöttek halakkal nagyon sokáig, és olyan helyeken voltak, olyan kis patakocskáknál, meg olyan kis, tehát ez ilyen folyami halászat volt, és akkor volt sokszor, hogy egy epizódban így üldözték őket, és végül így semmi nem lett. És hazamentek enni.
2: Tehát, hogy... Hát igen, ez benne van a paklibáta.
1: Hát benne, persze.
2: Ati mondja, hogy nem csak azért mondja, mert olvasott olyat, hogy órákig küzdenek egy bizonyos hallal.
1: Hát elképzelhető.
2: Abszolút elképzelhető. Én láttam olyan felvételeket, amikor ilyen nagy tengeri halakra mennek, akkor egészen másképp néznek ki ezek a horgászbotok, mint amiket mi használunk. Többek között az egyik, amit láttam, hogy van egy nagy öv, egy nagyon komoly öv, amit magadra kell csatolni.
1: Aha.
2: És akkor a horgászbot vége bele tud csatlakozni az övnek az elejébe. Van rajta egy tartó. Nagyon fontos ez, mert ugye eszméletleneket kell időnként húzni azon a boton, aha. És gondoljatok bele, hogy az őrületesen nagy segítség, hogyha az alsó része fix.
1: Hogy ez
2: így magad, nem tudom, néha horgászol?
1: Nem, apám volt nagy horgász. Én nem horgáztam.
2: De is így nem vitt el, vagy
1: nem. Nem vitt magával. Jó lett volna, hogyha magával viszont, akkor biztos elfogott volna, de így nem.
2: Aha. Szóval nem csak azért, mert hogy az ott nagyon sokat számít, és az, amit pedig nem tudok elképzelni, van, amikor annyira komoly halra mennek, hogy tudod, egy fix ülésbe ülnek.
1: Ja, jó, hát igen.
2: Ahol így abban az ülésben van valahogy.
1: Ja. Érdekes ez.
2: Hát a franc tudja.
1: Hát érdekes. Azért, mert tényleg vannak lehetőségek itt ebben, mert ugye, imádnak itt nagyon sokan horgászni, meg vannak nagyon sok hobbi horgász, meg hobbi, tehát ez nálunk nagyon elterjedt. Apám az tényleg nagyon nyomta, főleg fiatalon, aztán amikor én megszülettem, akkor még ott pár évig, és akkor valószínűleg leállt vele, de ő, neki volt egy nagyon komoly készlete, és egy ilyen bot készlete, amit én elajándékoztam aztán, vagy ő ajándékozott még el, nem is én, na mindegy. És hát azért volt itt, jó, aztán meg is szigorú, tudod, akkor nem lehetett, nem az volt, hogy ilyen kontrollálatlanul mindenhol lehet horgászgatni. És hát azért még mindig nagyon népszerű, tehát olyan jó kis tavak vannak itt a környéken, ilyen kis mesterséges tavak, meg ilyen kis magántavak, meg minden, szóval jó kis helyek vannak, ahol lehet, így betelepítik a halakat, és akkor az egy jó kis hétvégi meló, hétvégi program.
2: Szóval az van, hogy ugye vannak azok a horgászok különben, akik szeretnek ugye idézőjelben a vadonban halászni, és akkor például van olyan, hogy meg a folyón nehéz. De ugye kimennek csak úgy a vadonba, van valami engedélyük, ugye ilyen általános engedély, és akkor kimennek, és akkor hát nehéz azért, meg gondolj bele igazából, most anélkül, hogy nagyon mélyen belemennék, meg amíg én horgáztam pár évet így hobbiból, ja, tudom, szórakozásból, igen. És akkor haverjaim még csináljuk még mindig, és akkor az van, hogy eleve ott azért nehéz beetetni, be kell etetni, mondjuk már előző nap, vagy előző napokon szórakozol ezzel. És akkor a vadonba kell kifogni azokat a vadhalakat. Ugye ez egy kicsit más, mint mikor egy mesterséges tóra mész el, ami arról szól, hogy te horgászál.
1: Persze, tehát ott van élményed a lényeg.
2: Hát igen, és akkor ott van adott az a haj, nem azt mondom, hogy ott automatikusan fogsz fogni halat, de azért nagy eséllyel valami sikerélményed csak lesz, és akkor ott úszkálnak azok a halacskák, ott az a nem tudom, és akkor tudod az alatt, hogy ezen a nem tudom hány négyzetméteren ennyi hal van, hát most ha nem fogod ki, akkor rajtad áll, akkor nem sikerült, béna voltál. De tudom, hogy volt olyan nap az a rekord, amikor hárman horgáztunk, és akkor olyan majdnem, hogy bedobtad így a csalitok, rögtön fogtál valamit, az nem tudom, ami 65 halat fogtunk, eszméletlen. Az majd kezd átmenni unalmasba. Amúgy komolyan.
1: Igen, ilyen rapid halfogás.
2: Úgyhogy igen, és aztán vannak azok az emberek, hogy biztos láttál már egy csomó ilyet, nagyon divat, hogy legyen saját mólód, és akkor van saját mólód, a Topolyai tó is tele van ilyennel, van saját mólód, és akkor azon van egy kis házikó is, ahova nem tudom, bízt bakolni, vagy valaki alszik, vagy valaki csinál ott mindent, valaki tényleg oda kimegy pihenni.
1: Persze sokan, vagy főzőcskézni. Bográcsozni.
2: Hát abszolút. És akkor ugye aztán a magántavaknak pedig van egy olyan része, pedig ami teljesen ráment az ilyen turisztikai horgászatra. Én ezt szerettem a legjobban. Én nem vagyok egy ilyen, tudod, egy nagyon vad horgász. Én az a fajta vagyok, aki szeretem így bedobni azt a botot, és akkor utána társasággal beszélgetni, meg kint vagyunk a szabadban, és akkor az apropója a horgászat. És akkor van egy hely például, ami tényleg már annyira ki van épülve, vagy ott elvisz menni venni kávét, el tudsz menni venni, nem tudom, üdítőt. Van, amikor, nem tudom, sütik a lángost, van, amikor tudod ilyen, hogy van fagyi a gyerekeknek, vagy valami. Szóval, hogy így tudod, teljesen ki van építve. Van árnyék, van minden, van normális WC, el lehet menni.
1: Persze.
2: Szóval,
1: hogy ennyi, és nem akkor... a tóba kell.
2: Hát, igen.
1: Amit aztán kifogsz. Ja. Jó, mi? Most itt a vécé.
2: Persze.
1: Van, aki így csinálja. Tehát egy...
2: Biztos, hogy van valahol. Akkor aztán mi van? Ja, igen, este van világítás, nagyon számít. Mármint, hogy aki, most mit tudom én, biztos vannak ezek a vad emberek, akik mármint olyan szempontból, hogy élvezik ezt, és én ezt valahol megértem, amikor a fejükön van az a lámpa, tudod, és ja, akkor persze, azzal mennek úgy este,
1: igen,
2: azzal szerelnek, meg stb. És ezeken a helyeken általában lehet bográcsozni, és szóval ezek ilyen jó kis közösségi dolgok, vannak nagy teraszok építve. Jó.
1: Jó dolog ez, persze, jó dolog ez.
2: Ja, igen, és valahol annyira családcentrikus az egész, hogy képzeld, de van egy olyan rész, hogy a tónak leválasztják egy részét, és akkor direkt csak úszásra van. Hogy akkor ott nem lehet horgászni, nem lehet, hanem mit tudom én, mondjuk apa kimegy horgászni, anya kimegy a gyerekekkel úszkálni, meg hülyéskedni, és akkor mindenki el van.
1: Szuper.
2: És akkor van fagyi, kaja, pia, amit akarsz, tehát igazából jó ki van ezt találva bele.
1: Tényleg. Hát ja.
2: De én megfigyeltem egy bizonyos embertípust, aki szerintem csalit se tesz a horogra, hanem csak kijön, felszere valamit, bedobja azt a valamit, és olvasgat egész nap. szerintem ott pedig az apropó az, hogy én megyek horgászni.
1: Persze,
2: csak egy nyugodt délután
1: takarom. Igen, nyugodjon meg.
2: Jó, ez az én saját megfigyelésem.
1: Hazafelé vesz valamit a piacon.
2: Lehet, hogy nincs igazam.
1: Meleg a boltba.
2: Nem lehet ezeket elvinni. Különben.
1: Vesz konzervtonhalat, igen.
2: Ez az úgynevezett catch and release. Tehát kifogod a halat, és nagyon komoly. Hát igazából annyit elárulhatok, hogy mélyebben belemennénk, hogy van úgynevezett pontymatrac. Ennek az a lényege, hogy amikor kifogod a halat, akkor ne a földre dobd, hogy sérüljön a hal. Mert ugye ez a hal vissza fog kerülni.
1: Igen.
2: Tehát, hogy szépen kirakod a pontymatracra, ami megvédi a halat. Valamilyen szinten kiveszed szépen fogóval a horgot. Sok helyen nem is engedik ezt az ilyen akadós horgot, hanem ilyen sima horog van, ami nem sérti meg annyira. Nyilván megsérti mindenféleképpen valamilyen szinten, de nem annyira. És akkor van egy kis feltétlenítő spray, az egy lefertőtlenítő a sebet. Komolyan halál, ezt én is csináltam már. És akkor visszaengedve a halat. Ez úgynevezett catch and release. És akkor kész, megyünk tovább. Úgyhogy ilyenek vannak, na. Hát ez a horgászás olyan, mint régen, mikor gyerekek voltak, hogy csak hogy kivész a paricsi tóra, aztán hogy kifogod a... Mik vannak ott, ilyen kárászok, vagy valami ilyesmi. Gyerekkoromban ezt csináltam. És akkor nem is tudom, hogy mit csináltak vele otthon, amikor ott kifogtad azt a, nem tudom, 20-30, kifogtad ilyen kis, tudod, ilyen 15 centis halacskát, és akkor örültél, hogy nézd, anya, meg nagyi, hoztam a halat.
1: Aha.
2: És akkor ők megbizsúlyodok, hogy jaha, Isten, ki fogja ezt?
1: Nem baj.
2: Ki fogja ezt megpucolni?
1: Nem baj, megvan ennek a romantikája.
2: Na,
1: megvan
2: a romantikája. Van.
1: Jött erre szemben egy érdekes hír, ez most egy más téma, de olvasgattam, hogy Vividet tegyek be, ugye tartottak a Magyar Péterek és sajtótájékoztatót Ópuszta, nem tudom, jártál már Ópuszta szeren? És ott a Feszti körkép, láttad a Feszti körképet?
2: Igen, aha.
1: Az egy monumentális, egy hatalmas nagy alkotás, és egy körpanoráma, nagyon érdekes, minket még a sulival vittek oda, mentünk Bugac pusztára, aztán mentünk Ópuszta szeren, szóval egy ilyen jó kis osztálykirándulás volt ez, és lényeg az, hogy ott tartottak egy sajtótájékoztatót, most két nappal ezelőtt, és akkor utána jöttek a kommentek a másik oldalról, hogy alapvetően ezt a Feszti körképet, ezt nem szabad vakuzni. Tehát amikor te bemész megnézni, akkor tilos a fotózás, meg tilos minden ilyesmi.
2: Oh.
1: Na most ehhez képest, ugye odállt a magyar miniszterelnök, és ott egy rakás tévések, vaku, meg fény, meg minden, és tehát, hogy telibe tolták a Feszti körképet, hogy lehet.
2: Igen.
1: És akkor aztán úgy persze elindultak ezek, hogy úristen, de gáz, meg, tehát, és akkor aztán megszólalt az Ópuszta-szeri emlékparknak az igazgató, és mondta, hogy nem történt semmi, mert hogy kellő távolságban voltak ahhoz, hogy elnyelje a fény. Tehát ez nem arról szól, és ez nagyon érdekes, ez a, mert ugye a Feszti körkép az egy nemzeti kincs. Tehát, tehát hogy nyilván sokan elkezdtek aggódni ezért a Feszti körképért, de itt ugye az történt, hogy ez, tehát a fényterhelés, az ilyen több, mondjuk, hogyha évente több tízezer látogató folyamatosan tolná a vakút, nem, de akkor lenne értelme, tehát akkor lenne, akkor szenvedne kárt ez a festmény.
2: Hihetetlen, hogy kárt tud szenvedni egyet.
1: Igen. Tehát tartósan, de most, hogyha volt egy ilyen sztori, ami ráadásul nem is közelről zajlott, ez így egyébként nem tesz benne kárt. De ha így belegondolsz, akkor mondjuk elvész így, mondjuk Olaszország, tehát vannak ezek a helyek, ahol ezek a nagy, hatalmas freskók vannak, ezek a gyönyörű templomdíszek, a rozetták, és a freskók esetében tényleg mindenhol azt írja, hogy tilos fotózni. És most volt egy, azt hiszem Olaszországban volt egy olyan alkotás, amit így annyit fotóztak, majd akkor jött egy ilyen restaurációs periódus, amikor így helyre kellett hozni. Tehát, hogy amikor tényleg, hogy bezárták az egészet, érdekes. És akkor ott így dolgoztak rajta pár hónapig. Tehát, hogy érdekes, hogy ezek így mennyire izgalmas, hogy hatnak rá.
2: Érdekes a sztori. Nem tudtam ezt. Azt tudom, hogy nagyon sok felé, nagyon sok mindenhol tiltva van ez a vakuzás.
1: Persze, ja.
2: Azt is tudom, hogy vannak ezek az ilyen trükkös üvegek, amiken trükkös keresztül hekus. Így hiába próbálod például a műkincseket lefotózni, így nem bírod.
1: Aha, van olyan is.
2: Egy érdekes, szóval, hogy így azért vannak trükkök a mai világban, amiket be lehet dobni.
1: Tips and tricks.
2: És eljött eszembe most megint egy másik téma, te tudtad azt, hogy lehet ablakokat fóliázni, mármint a házon? Én ezt nem is tudtam.
1: Igazából hallottam már ilyenről, de nem ismerek olyat, aki ezt megcsinálta.
2: Bennem ez nem. Bár mondjuk szerintem itt mellettünk ez az ablak, ez tuti fóliás.
1: Lehet, hogy fóliázott.
2: Gyanús, hogy fóliázott.
1: Ja, de tudod, miért tudom? Azért, mert nekünk volt egy lehetőség arra, hogyha erre gondolsz, mert itt a panel szerkesztőségében nagyon besütött a nap, és rettetesen meleg volt nyaranta. És akkor jött egy ilyen, hogy akkor lefóliázzuk az üvegeket. Mm. És akkor lefóliázták az üvegeket, és akkor annyit ért. Hát nem mondom, hogy annyit ért, mint a süketnek a jó reggel, de körülbelül. Tehát, hogy azért annyira meleg volt továbbra is, hogy de picit talán 2 fokkal jobb volt a helyzet.
2: Nem tudom, én múltkor utána olvastam ennek, és olyanokat láttam, ami számomra így felfoghatatlan. Azt még megértem valahogy, hogy van egy úgynevezett vandalizmus elleni fólia. Nem tudom, ja. Hallottál-e? Ennek az a lényeg, hogy összefogja az egész ablak felületet.
1: Persze, tehát nem törik apró darabokra.
2: És állítólag nem törik apró darabokra, és nagyon nehéz kárt tenni benne. Mm. Nagyon érdekes számomra, hogy egy apró igazából mint egy filmréteg, hogy ez ennyit tud hozzáadni. Ott már kezdtem kételkedni, amikor volt egy golyó álló fólia. Aha. Hát azért...
1: Hát attól függ, hogy 50 kaliberes.
2: Jó, nyilván nem. Tehát nem a
1: Armor piercing,
2: nem a
1: tank az
2: ellen,
1: így átmegy.
2: Nem a Desert Eagle ellen van, de hogy azért alapvetően, hogy ez így, hát nézd, ha már legkisebbet megfogja, az is igazából fantasztikus.
1: Végül is
2: ilyen
1: igen,
2: van.
1: Igen.
2: Ilyen van, úgyhogy már azon is csodálkoztam, igen. Ugye aztán vannak a dizájnok, amikor ugye ráhúzzák az ablakodra, és akkor mint a tükröződik, úgy néz ki, és a többi mondjuk az ízlések és pofarog nyilván. De hogy én az autóban tapasztaltam egy nagyon érdekes dolgot. Kezded el, hogy utazok egy kocsival, és nyár van, megy bent a klíma, érzem magamon a kellemes, hűs, nyilván hőfokot, és abszolút nem égett a nap.
1: Wow.
2: És tudod, hogy bármikor, mikor nyáron mész, hát mindig égett a nap.
1: Igen.
2: És mondom, hogy ne arra, hogy mondom, nem bírom már ki, miért nem égett a nap, mi a stósz? És akkor mesélték el nekem, hogy amúgy létezik, én utána néztem utána, és képzeld, hogy ez egy 250 eurós tétel. De szerintem erre nem tud senki. Vagy ez úgy valahogy úgy nem reklámozza senki. Létezik egy olyan átlátszó fólia, ami teljesen így kiszűr mindent, és így megszünteti ezt a nap égető.
1: Ezt kívülről ragasztják a kocsira, vagy belülről?
2: Én nem tudom, szerintem ez belülről ragasztják biztos, a fóliákat biztos. Általában. Tehát abszolút nem látod, hogy bármi lenne az autón, tehát semmi, ugyanúgy átlátsz rajta minden, és kiszűri, és az fantasztikus, hogy úgy utazol, hogy,
1: ja.
2: Nem süt rá, és nem éged szét.
1: Aha.
2: Ez,
1: szerintem ez simán megéri azoknak, akik rengeteget autóznak.
2: Abszolút, úgyhogy ez csak ilyen érdekességnek dobtam be, mert én nem gondoltam, hogy ilyen létezik, különben abszolút érdekes.
1: Hát ja, de vannak ilyen meg kis megoldások, csak az ember úgy nem tud róla, mert úgy nem gondolkodik rajta. Jó, ez nem tudod, hogy hiányzik egész addig, amíg nincs ülésfűtésed, hogy ez milyen jó.
2: Igen, bár ezt meg kell szokni.
1: Meg
2: neked
1: kell.
2: Milyen volt az érzés,
1: nem
2: amikor...
1: Volt, most voltam
2: nem,
1: egy...
2: de mikor először így bekapcsolták
1: ja,
2: az ülésfűtést.
1: Ja, hát úgy folyamatosan melegedett fel, azt hiszem egy percre rá már így éreztem.
2: De... És nem volt olyan érzésed, mintha magad rá pipiltél volna?
1: Hát annyira nem. Azért nagyon hideg volt kint, és akkor az úgy jól esett, hogy bent vagy, és meleg volt. Tehát most lehet, hogy... De nekem nem volt, de el tudom képzelni, hogy valakit ez így zavart.
2: Nekem fura volt, emlékszem be, hogy természetellenes olyan, hogy most még melegszik az ülés, főleg alattam. Akkor esküszöm olyan érzése volt, mint hogyha nem tudom én valami. Baj történt volna.
1: Igen.
2: Na, de könnyen rá lehet szokni, szóval nem arról van szó. Szóval, úgy, ahogy a Zoli mondja különben, tényleg könnyen rá lehet szokni ezekre a luxusokra. Nekem,
1: hát
2: ilyen, volt, nekem ilyen volt ez a tempómat, amikor először volt, és akkor tudom, hogy egyszer tönkre ment hazafelé, most nem, hogy fel voltam háborodva. És akkor az első gondolatom az volt, és akkor leállítottam magam, mondom, most úgy kell vezetnem, mint régen? Ezt érdemlem? És aztán rájöttem, hogy állj le, de hát ez a legnagyobb baj, hogy most a lábadat rajtad kell tartani, a gázpedálon könyörgöm, ugyan már. Ezt meg kell szedd össze magad. Na úgy, hogy ilyenek vannak. Hát 6 óra 20 perc van, zenélünk egyet, és aztán jövünk közérdekű infókkal.

0: közérdekű információ következik.
1: Na nézzük, mi minden zajlik itt nálunk, mi mindent kell tudniuk a hallgatóknak. Hát például, hogy a határ az mindkét irányba járható.
2: Egyenlőre, aztán bízunk benne, hogy így is marad.
1: Jó ilyet hallani.
2: Azért volt hatása ennek, hogy 24 órásra tették a kisebb határokat, ezt a kettőt.
1: Hát hogy nem.
2: Azért ennek volt hatása.
1: Volt, utána 15-én
2: a mai napon. Nem váltotta meg a világot, de azért volt hatása, nem.
1: Hát hogy nem. 15-én, azaz ma, Újvároshelyi közösségben vannak kint a nagy konténerek. Ez az én kvartom, úgyhogy láttam, úgyhogy ma majd, amint fejezem a munkát, rohanok, és én is pakolom a konténert, mint a háborodott. Láttam, hogy kint van, úgyhogy hát, ja, munkás kesztyűt fel, aztán hajrá, muszáj. Élni a lehetőséggel, különben láttam az embereket, ebben azok tényleg mindent belevisznek. Valaki tényleg valami építkezés rövidít, az ajtóktól kezdve az olyan mindent beleraknak. De hát jó van, ez erre is van.
2: Különben. Ez erről szól.
1: Jó ez az akció különben. Tényleg azért, mert hogy alapvetően, amikor pedig neked kell elszállítani mindent, akkor egy kör az körülbelül 6-8 ezer dinár, szóval hogy abszolút megéri.
2: 12 fok van jelenleg, 22 lesz ma, 23 is helyenként. Úgyhogy ma jó időnk lesz. Egyébként tegnap még azt mondták, hogy ma még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ez valamikor az esti órákban. Az esti órákban nagyjából 6 óra után számíthatunk erre. Ami pedig a hétvégét illeti, hát egyelőre azt írja, hogy a hétvége az katasztrofális lesz időjárás szempontjából. Holnap 18 fok lesz, vasárnap meg lecsökken 14-re a napi csúcs. Esős és hát viharos idő várható, ennek a gazdák örülnek, most tegnap forgattuk így a csapadék hiányról, hogy most akkor így kifejezetten jól jön, de a hétvége az ilyen lesz. Jövő hét pedig, hát, bocsánat, szóval a jövő hét az pedig változatos, most ahogy látom, tehát felhős, hát kedden, megint eső, úgyhogy
1: nem túl jó.
2: Picit szomorkásabbak a napok.
1: Igen, érdekes különben ez a hétvége, kár, hogy az időjárása nem lehet díjat kötni. Mert akkor én úgy lennék vele, hogy hétköznap fölvelem eshet időnként, mondjuk egy 3 napot nyugodtan. De hogy tényleg a hétvégét azt hagyják meg, mert ma már mindenki olyan életet él, hogy az a minimum, hogy hétfőtől péntekig nyomja, mint az állat, akkor hétvégén lehet újjászületni.
2: Igazán tekintete lehetnének odafent.
1: Hát igen, és akkor, de hát nem, látod, hogy most ez a hétvége. De jó, de kaptunk most sok szép hétvégét.
2: Igen, úgy, sok szép hétvégét kaptuk.
1: Most akkor ez ilyen.
2: Most van a böjtje. Most van ennek a
1: böjtje, de hát ez
2: jó, értem.
1: Nálam szület is van, Kishegyes, Csantavér, Bárskos utfalva és Dusanovo az érintett, és ennyi röviden, így korán reggel.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: 6 óra 40 perc van, és hát újabb élelmiszer drágulási hullám érheti el Európát, de mivel Szerbiára? Ugye ez a nagy kérdés, ez a nagy kérdés. Hát az az igazság, hogy időről időre mindig történik olyan dolog a világban, ami kihat arra ugye, hogy dráguljanak a dolgok, alapvetően minden. És akkor mindig valami apróság, amikor történik, akkor mindig megmagyarázzák, hogy amúgy még kell emelni az árat.
2: Persze, tehát itt ugye most elsősorban mi történik? Tehát nyilván ez az iráni helyzet, olaj- és gázár növekedés, ellátási láncokban történnek zavarok, ez most nem elsősorban azért, mert a hormuzi szorostot lezárták, vagy nem, tehát hogy mindenre hatással van. Ez egy láncolat, bedől a dominó, sokféleképpen lehet ezt leírni, mondani. És az RTS-nek, ugye a Szerbiai Közszolgálati Televíziónak nyilatkozott egy közgazdász professzor, aki azt mondta, hogy a világ évek óta egy ilyen költséginflációs környezetben él.
1: Hát látjuk.
2: És ez azt jelenti, hogy ezek a termelési és a szállítási költségek azok közvetlenül hatnak az inflációra. És az energiaárak állítólag nagyon-nagyon komoly szerepet játszanak, mint a műtrágya árának mondjuk a 70-80%-át a gáz befolyásolja. Mindenre hatással van.
1: Igen, a gáz és a kőolaj ára az utóbbi időszakban, mint egy 30%-kal emelkedett. Érdekes különben ez, mert hát nyilván érezzük mi is, és különböző módon. Nekem nagyon érdekes az, hogy az utóbbi időben mennyire brutális, ami történt az üzemanyag árakkal, az, ami olyan, mondjuk az olyan tipikus dolog, amit mindenki lát, vagy mindenki érez. Már az is olyan fura volt, amikor lenyomták a torkunkon ezt a 160-70 dináros árat, aztán az ment föl, amikor utána az a 190 nem volt jó sokáig. Aztán most, hogy átléptük, most már a 200

0: fölött itt, hát gondolom,
1: na,
0: ez oké.
1: Egy virán pillanat volt, 190.
0: Igen, de hát, hogy fölött. Rendben van. Csak az az érdeke, de kár elő különben beszélni, de az a furcsa ezzel kapcsolatban, ugye, hogy mert ezek a különböző országok annyira érdekesek, mert ugye Ausztria, meg Németország, ott azért mondjuk a drágább volt az üzemanyag, de akkor olyan, tudod, hogy az egész lét ott teljesen másképp néz ki.
1: A lét a tét.
0: Uh-huh. De hogy alapvetően tényleg, hát azért az egy teljesen másképp, tehát nem 400 eurókat keresnek az emberek, vagy 5-5, vagy én már különben teljesen zavarban vagyok, hogy különben ez is egy érdekes dolog. Tehát Szerbiában én múltkor próbáltam, mert most már tényleg érdekel, mert ez teljesen elszállt, próbáltam kikutatni, hogy mennyi az átlag, a reálisan az átlagfizetés, és akkor a reális átlagfizetés különben, úgy, amihez én hozzá tudtam férni, az annyira alacsony, hogy az nem létezik. Nyilván azért fals információ, már csak azért is, mert valószínű, hogy az, amit hivatalosan ki lehet mutatni, meg a valóság az azért más, mert rengetegen vállalnak plusz munkákat, ami ugye Szerbiában nem tudsz legálisan dolgozni. Tehát
1: amúgy,
0: már csak az ilyen maszek munkákra gondolok, tudod?
1: Igen. Volt egy, kitől is kérdezték most meg, hogy mennyit dolgozik. Ja igen, a Partizán műsorvezetőt, a Gulyás Mártonnal néztem egy interjút, és akkor ő mondta, hogy ez... Valójában, mert ugye ő mindig rengeteget dolgozik, és akkor kérdezte tőle a riport, hogy ezt, hogy azt mondja, hogy én nem dolgozok sokkal többet, mint egy ilyen átlag magyar, tehát azt mondja, hogy elmész mondjuk, aki elmegy mondjuk délelőtt dolgozni, ott van mondjuk 8-tól 4-ig, vagy 3-ig, és akkor aztán gyorsan megy egy másik munkát csinálni, hogy kiegészítse a fizetését, mert az hát kevés, jó. És azt mondja, ott még lenyom egy műszakot, és akkor ilyen 7-8-ig tolja. Tehát az, hogy ezt így nagyon sokat csinálják, és ez nagyon sokok életében egyébként teljesen természetes, és nem is tudják, hogy milyen az, amikor a többi az.
0: Mire gondolsz?
1: Hát úgy értem, hogy nem tudod, hogy hányan vannak azok, akik így elégedettek. De most ez is egy nagyon érdekes történet. Mert most például ilyen tényleg nagyon sok ember számára ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy vállalok plusz munkát. Meg kell. Tehát egyszerűen meg már benne van az is, hogy nem tud otthon ülni, nem tud, de hát leginkább az, hogy megteremtse az anyagi feltételeket. Persze, annyira kevés az átlagfizetés. És akkor minden közben, én most így a napok, konkrétan tegnap, csak nem akarok részletekbe belemenni, voltam egy gyerekekkel, elmentünk egy ilyen strandkocsit venni, majd megyünk nyaralni, és akkor tudod őket húzni. És akkor beültem, nagyon éhes voltam, és ott van egy étterem, és így beültem, és úgy ott van mellett egy játszótér, és a játszótéren ott így gyerekek játszanak, egy fiatal lány ült ott, hát hintáztatta a gyerekeket, és még úgy ránéztem, hogy milyen fiatal anyukkal, mondom, hogy milyen strandtól.
0: Ebben mi lesz, kíváncsi vagyok.
1: És akkor mögöttem meg ült egy társaság, akik így, tudod, van az az elmélet, hogy egy bizonyos gazdagságnál, amikor nagyon sok pénzed van, akkor szóval a társadalmi, tehát attól képest, hogy mennyire vagy gazdag, vagy mennyire vagy szegény, a témáid is, amikről beszélgettek, az így változik. Tehát egy bizonyos szint felett már csak a filozófiáról és a szerelemről beszélgetsz. Na most mögöttem ült egy társaság, akik így kb. A filozófiáról és a szerelemről beszélgettek. Tehát, hogy így a világ leglájtosabb dolgairól, és akkor valamiken ott nagyon idegeskedtek, hogy nem tudom, melyik énekes épp, hogy énekel. És akkor így rájuk néztem, és mondom, ezek ilyen középkorú nők, meg volt ott még egy fiú is, meg, és úgy beszélgettek úgy a nagy semmiről. Ezt akarom mondani. A nagy semmiről.
0: Jó, figyelek.
1: És aztán leesett, hogy ez a fiatal lány, ez egy dadus, aki amíg anyuka itt a nagy semmiről beszélget, addig ő ott el van a gyerekekkel. Uh-huh. És kapott ilyen parancsokat is így a néha csáv, hogy figyelj jobban, és így, mondom. És tehát, hogy vannak ezek az emberek is, érted? Tehát, hogy aki nem fog plusz munkát vállalni, mert semmi oka rá, csak egyszerűen azt kell megoldani aznap, hogy mivel töltsem a délutánt. Tehát nagyjából ennyi a probléma. Mivel töltsem a délutánt? Mivel töltsem a délutánt?
0: Hát biztos, hogy van ilyen is. Biztos, hogy van ilyen is, de ennek tudod.
1: Nagyon kevés van, csak mondom, hogy itt azért így rácsodálkoztam, hogy nagyok a kontrasztok, tehát ugye óriások a kontrasztok, mert vannak, akik tényleg így ének. Jó, ez van. Mindig úgy rájövök erre, hogy van, akinek csak megszületni volt nehéz.
0: Hát nem tudhatjuk különben.
1: De
0: hát,
1: persze, nyilván nem. Nyilván.
0: Én már annyi mindent láttam különben tényleg, hogy igazából mi van a háttérben, azt sose tudod, de hát hogy annyira sokféle van különben tényleg. De mindig, szóval visszatérve erre, hogy próbáltam ugye rájönni, és akkor ugye folyamatosan ugye emelkednek az árak, és akkor az emberek mégis hogy tudnak létezni? Hát valószínű úgy különben, hogy elmennek és csinálnak plusz munkát. Ez is folyamatosan változik különben, ugye mindenki föltalálja magát úgy, ahogy tudja. Már is közben jönnek az üzenetek.
1: Igen, jönnek, jönnek.
0: Az egyik hallgató, hogy én asztalosként dolgozom, egy váltásban rendesen be vagyok jelentve a cégbe. 65 ezer dinár a fizetésem, szóval szörnyű. Hát feltételezem, hogy ez a, én nem is tudom, hogy hivatalosan lehet-e. Lehet 65 ezer dinárt adni valakinek?
1: Szerintem.
0: Vagy az már minimálbér alatt van?
1: Hát megnézem.
0: Mert valahol itt van a minimálbér.
1: Tudtam, hogy a minimálbér.
0: Nem, 67 körül van, vagy valami ilyesmi? De lehet, hogy én tudom rosszul.
1: Mindjárt megnézem.
0: Szóval ez a...
1: 64 és fél.
0: Igen, akkor azért 65 a fizetése.
1: 65, igen.
0: Érdekes, hogyha tényleg ez, elvárják, hogy ez egy 8 órát dolgozunk.
1: Igen, igen.
0: Az egy érdekes dolog, főleg asztalosként, ami ontja a lóvét igazából, reálisan már, mint az a biznisz. Az egy olyan pörög rendesen. De hát akkor gondolom, hogy te pedig válasz akkor délutánonként saját munkát, vagy valamit, mert amaz meg nagy, elméletek nagyon jó, meg kéne, hogy fizessék. Szóval ő lehet, hogy...
1: De okosak így megoldják azt, amit nézd.
0: Micsoda?
1: Hát ezek a cégek, hát most nem mondok semmit.
0: Ja, hát igen. Hát van mindenféle dolog, persze. Van. És ez különben a... Vagyis én ezt látom különben.
1: Ilyen Csaba, éljen a maszek. Hát igen.
0: Hát igen, éljen a maszek.
1: Ez az, hogy benne van. Benne van. Muszáj. Muszáj.
0: Egyszerűen. Benne van, és különben szó se róla. De hát, hogyha valaki például... Nem is kell, hogy dolgozzon különben valahol, de... Tudod, és mire, mindjárt mondom, mire gondolok. De hát ez a maszek kontra, vagy teljesen azzal foglalkozol, ami a maszek volt valamikor. Volt nálam egy fickó, aki csempézett, és fürdőszobát csinált, és ez őrületesen ügyes fickó. És ő mesélte, hogy ők 16-an indultak annak el. Na. Annak idején el, hogy akkor ezzel fognak foglalkozni. És ma jelen pillanatban csak így 2-3-an vannak, akik még csinálják. Hogy a többiek kiestek, mert rájöttek, hát ez nehéz munka, most tényleg nehéz munka, én nem mondom.
1: Írja Attila, de... lehet, hogy a nagy tesó volt, nem, hidd el, hogy nem, nem.
0: Szóval, nem. Hogy...
1: Meghallgattam. Nem akarom mondani, jelent? Hogy kihallgattam. Hát mondja, hogy biztos nem a na, hogy nem dadús volt az rendőr, de aztán kihallgattam, de az volt. Az
0: ja, hogy kihallgattad.
1: Szóval egész biztos.
0: Aha. És akkor hogy mondták, hogy ő a dadús, vagy az alapján, ahogy beszéltek vele, vagy... Hogy hallgattad ki?
1: Hát kihallgattam a... Na szóval...
0: Na jó, van, nem
1: fogadjál. Vagy... Igazából nem akarok belemenni, de
0: jó,
1: higgyet,
0: akkor
1: de
0: nem menj bele. Jó. Szóval az, mindegy, igen, fogadjuk
1: igen,
0: el, hogy
1: igen, igen. Azért na. További körülményeket árulnék, amire most semmi szükség, és teljesen, szóval tudom, biztos jó. Vagyok benne. Szóval okay, 1000%. Tehát nem nagy testvér.
0: Akkor ennyi a sztori. Na szóval azt akarom mondani, hogy van például ez a munka, amit lehet csinálni, ami persze nagyon komoly szakértelmet kíván. Csinálod, kétkezű munka, megfogod, csinálod, fantasztikus a végeredmény, amit létrehozol a saját kezeiddel, és ez egy normális fizetés.
1: Szép kezeiddel.
0: Az annyi szorosa, hogy az őrület.
1: Hogyne, és erre szükség.
0: Tehát holnap elkezdeni te ezzel foglalkozni, garantálom, hogy 3-4x-et megkeresni, nem tudom, mikkel foglalkozó, bármivel foglalkozó, 3-4x, biztos.
1: Havi 400 pengő fixel, az ember könnyen viccel.
0: Uh-huh.
1: Hát így van, de szóval ezek a dolgok azért ott vannak, és ugye most, hogyha visszatérünk az eredeti témákhoz, akkor azt látjuk, hogy itt ugye élelmiszerár növekedés, stb. És elmész a boltba, és leesik az állad, hogy az alapvető élelmiszerek is így zsuty megugrottak, meg megugranak. Egy tábla csokoládé ma már ilyen 250-300 dinár alatt nincs. Ez csak azért mondom, mert azért mi vesszük ezeket így szülinapokra, járunk meg ilyesmi, és akkor úgy vesz más a csokoládét, és így leesik az állat, hogy hoppá. És mindeközben most a Milka, azt te tudod?
0: Na, mi történt?
1: A Milkát most megbüntem, és Németországban itt egy ilyen nagy komoly feljelentés van a Milka ellen. Hát azért, mert van egy ilyen taktika, hogy lecsökkentik a tömegét a terméknek. Uh-huh. Ez a shrinkflation technika, ennek ez a neve.
0: Igen.
1: És nem tájékoztatják róla a vásárlókat.
0: És most mennyit tartanak már?
1: Hát a 100, vagyis a 10 dekás, az most már 90. Tehát ott Németországban. És akkor ezt így írja rajta.
0: Nálunk 80 régóta.
1: Hát na, de hogy ott például egyik pillanatról, ami 100 volt, az lement 90-re.
0: Szó nélkül.
1: És ott elindul gyorsan egy ilyen fogyasztóvédelmi eljárás. És ugye magyarázkodni kellett a Milka. Szóval azért Németországban ez kicsit másképp működik.
0: Jé, mi a franc.
1: És ebből lett egy ilyen komolyabb ügy. Tehát, és ők így azt úgy védekeznek, hogy ők a weboldalon tájékoztatták a vásárlókat.
0: Persze.
1: A weboldalon, meg hogy volt egy meg a csomagoláson is. Hát most igen, a csomagoláson itt tényleg az van, hogy akkor most már 90, csak az ár meg növekedett. Tehát ez a probléma.
0: Növekedett
1: persze,
0: az ár.
1: Itt az a baj, így növekedett az ár, csökkent és csökkent a tartalom, vagyis a tömeg.
0: Vérszemet kaptak.
1: Igen, úgyhogy kicsit
0: vérszemet kaptak.
1: Money-ban voltak.
0: Úgy ez egy ilyen sztori.
1: Igen. Na hogy is hívják a céget, aki ezt működteti? Mindjárt megkeresem egyébként.
0: Micsád már, mint a Milkát?
1: Milka, Csoki. Várj, csak beírom, mert mi is tudom, megírtuk.
0: Mindig nézzük, és mindig meglepődünk különben, amikor micsoda? Megmondják, hogy melyik céghez itt tartozik.
1: Nyomozás indult a Milka, Csoki, itt van. Azt mondja, a Hamburgi Fogyasztóvédelmi Központ, Mondelez International, így hívja, Mondelez International. A 100 g-ról 90-re csökkent, a csomagolás nem változott, az ár emelkedett.
0: Hihetetlen.
1: Így van. Szóval ennyi
0: próbálkoznak.
1: Meg állítólag tájékoztatták a vásárokat a közösségi médiában is. Hát el tudom képzelni.
0: Biztos,
1: hogy volt egy ilyen riaszik, hogy
0: vagy
1: igen, hogy most már 90, ami 100. Igen. És több, amiben.
0: Örültök neki?
1: Igen. Többe kerül. Nem tudom. Csúnya kis gyakorlatok
0: jó
1: ezekben.
0: Jó van. Na ez viszonylag ilyen. 6:51 perc van, mi mindjárt... Ja igen, mi már zenőrünk is jövünk.

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorama.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: 7 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Hírek röviden.
8: Elütöttek egy férfit a belgrádi jogi karnál. Az incidens akkor történt, amikor az intézmény előtt 16 perces néma csenddel emlékeztek az újvidéki vasútállomáson történt tragédia áldozataira. Egy Opel Astra típusú személygépkocsi sofőrje, az 1985-ös születésű MS tolatva áttörte a blokkádot, és a gyalogos átkelő helyen elütötte a férfit. A belügyminisztérium hivatalos közleménye szerint a gyanúsítottat letartóztatták, és minősített emberölési kísérlet büntettének alapos gyanúja miatt indult eljárás ellene. Az egyetemisták az eset miatt tiltakozó felvonulást szerveztek 18 órától a jogi kar elé. Az egybe gyűltek, a szerbiai rádió és televízió épülete felé indultak, és egy hivatalos beadványt is eljuttattak a csatornának, amelyben felszólították őket arra, hogy a közszolgálati média törvénynek megfelelően végezzék a munkájukat, továbbá játsszák le híradójukban az incidensről készült felvételt is.
9: Elnyerte a kiváló színészi játékét járó külön díjat a Szabadka Gyermekszínház Strand című előadása Góbi Rita rendezésében a 16. Zájacsári Gyermekszínházi Fesztiválon. Az eseményt május 7-e és 12-e között rendezték meg a Zájacsári Művelődési Központban, a díjat Horváth Blanka és kőműves Csaba Bence vette át kiemelkedő alakításukért.
8: Élelmiszert és édességet lopott hónapokon át egy férfi Szabadkán. 7 lopás ügyét derítették fel a szabadkai rendőrök, és őrizetbe vettek egy 1985-ös születésű palánkai illetőségű férfit. A gyanú szerint a férfi tavaly augusztus és idén május eleje között több szabadkai üzletből nagyobb mennyiségű élelmiszert és édességet lopott. Az okozott kár értéke meghaladja 130 ezer dinárt. A gyanúsított ellen lopás miatt indult eljárás.
9: A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén Nizsben. A visszavágót vasárnap 17:30-tól rendezik Veszprémben, a párharc győztese kijut a januári németországi világbajnokságra.
10: Időjárás.
8: Felhős, borús, esős időnk lesz ma, főleg a délután folyamán. A csúcshőmérséklet azonban elérheti a 22-23 fokot is.
0: Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
11: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
13: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Bonnor reggeli. FM 91,5 MHz.
1: I did it my way.
2: Igen, 28 éve halt meg Frank Sinatra, akinek a jelentőségét azért általában itt mi, nyilván mi itt ismerjük, meg tudjuk Vajdaságban is, vagy vajdasági magyar ember is tudjuk ki Frank Sinatra, de azt tudni kell, hogy Amerikában ő egy ilyen elképesztően nagy legendának számít. Tehát talán a legendák legendájának.
1: Aha.
2: És ugye nálunk is itt például Agárdi Gábor barátunk, kollégánknak köszönhetően ő azért tovább él, mert folyamatosan foglalkozik vele, és hát különféle készített interjút már azzal is, akinek ő rendszeresen vendége volt a rádió műsorában, leszármazottal is, tehát hogy azért Frank Sinatrai emléke az itt erősen él a Panonettéri falai között is. Mm-hmm. És Frank Sinatra az én egyik nagy kedvencem is, tehát hogy ő valóban van olyan legenda, aki úgy hát akire rá lehet akasztani tényleg ezt, hogy Mr. Show Business, meg ikon, tehát az nyilván ő. Tehát olyan hangja, nem tudom, hallgattál-e Sinatra felvételeket, hogy neki milyen zseniális hangja volt, és hogy az mennyire működött. És azért nagyon, volt ő fent is, meg lent is, és azért izgalmas ez, mert nekem, amikor nagyon-nagyon ment a szekér, akkor a nevével mindent el lehetett adni, tehát ő volt az abszolút szupersztár Amerikában, és volt egy időszak, amikor annyira megutáltak a rajongó tábora.
1: Megutálta
2: borzasztóan. Tehát mennyire érzékeny volt a társadalom bizonyos dolgokra. Az egyik az volt, hát hogy belement egy ilyen házasságtörő kapcsolatba az Ava Gardnerrel. Uh-huh. És emiatt szétszette a közvélemény. Tehát elfordultak tőle. Tehát ez a mai világban ez már nem így működne alapvetően, de akkor bizony így működött. Utána jött egy komoly betegség, ami megtámadta a hangszálait. És akkor egyszerűen elment a hangja. A hangja, és nem tudott énekelni. És azért érdekes ez, mert vele kapcsolatban azt kell tudni, hogy hogy volt a Mario Puzo, aki írta a Keresztapát, és ő beleírta a Keresztapába ezt a Johnny Fontaine nevű karaktert, akinek a Don Vito Corleone segít egy szerepet megkapni.
1: Így van.
2: Mert hogy azzal a szereppel ő visszatérne a Rivalda fénybe, hogy az lenne az egyetlen esélye.
1: Így van.
2: És hát és ez gyakorlatilag állítólag az életből merítette, mert ugye a Sinatrának közismertebb voltak maffia kapcsolatai, és ugye a Sinatra ezt így szerezte meg ezt a munkát a Most és Mindörökké című filmben, amiért aztán Oscar-díjat kapott, és vissza robbant a show businessbe gyakorlatilag.
1: Hát és ha így csináltak, ügyes volt.
2: Hát és a feleség, hát az igaz, hát igen, nem. Ügyes volt. Hát jó, csak tudod, ezt magára vette, mert akkor ugye a Mario Puzo egyszer találkozott egy étteremben a Sinatra, és oda ment hozzá, és felpofozta.
1: Igen.
2: Hát igaz, hogy magára ismert, tehát hogy ez így, igen, tehát voltak neki ilyen akciói, és de aztán állítólag nem ez az igazság, hanem az az igazság, hogy a feleség, a Joan, azt könyörgött a stúdiófőröknek, hogy vegye fel a férjét a filmben. Na mindegy.
1: Szóval, most bármi történt, valahogy megcsináltam, most ez lényegtelen igazából.
2: Szóval erre mondják, hogy a greatest comeback in show business, ez nagyon sokan így jellemzik, úgyhogy show business ide vagy oda, de Sinatra nagyon értett hozzá.
1: Hát igen, nyomta keményen, az biztos. Meg hát az érdekes, hogy fennmaradt a Frank Sinatra most is. Tehát ő most is.
2: Fentám, igen.
1: És annyira, hogy a Frank Sinatra felvételek fent vannak, és nem csak gondolom. Tehát Frank Sinatra élt már abban a periódusban, vagy abban az érában, ugye, amikor már talkshow-k nagyba voltak. TV talkshow-k. És ezekből a talkshow-kból részletek a mai napig keringenek a neten.
2: Persze.
1: Úgyhogy egy igazi sármőr volt, ez látszik különben az egész lényéből. Ahogy ül, ahogy beszél az egész.
2: Igen.
1: Az egész ember egy menő arc.
2: Igen, egy a legmenőbb arc.
1: Igen.
2: Csak Jacket ivott. Vannak ilyen kis apróságok vele kapcsolatban, az volt egy saját, nekik volt egy ilyen saját klubja, ugye a Rat Pack, a Patkánybanda, Sammy Davis Jr., akkor ugye egy Dean Martin, és...
1: Komoly nevek.
2: Joey Bishop. Igen, tehát hogy ők voltak azok az emberek, akiket ő bevett, a körébe, a belső körébe, és gyakorlatilag ők voltak Las Vegas királya.
1: Hát igen, uralták.
2: Tehát ők voltak Las Vegas királya, tehát hogy ahova a Rat Pack elment, az ott oda egész Las Vegas elment.
1: Kőkövön nem maradt, tehát ne hülyeség, gondolj bele, hogy itt Las Vegas tényleg az uralmad alá veszed, akkor különben rendben vagy.
2: Igen, és ez volt neki nagyjából. Ez a korszaka, tehát hogy a 60-as években, amikor ugye megint felívelt a karrierje, ez volt az a korszak, amikor ő játszott például az Ocean's Eleven-ben, ugye? A dicső 11, ez volt az eredeti.
1: Ennek van egy régi, egy eredeti.
2: Persze, én ezt nem igen. Ó, igen. És ebbe összeszedték az összes akkor ilyen, az összes Red Pack tagot, mindenki benne volt. Hát ott egyszerű volt a történet, ugye az volt, hogy ők ilyen háborús veteránok, és akkor hazajönnek, és eldöntik, hogy egyszerre rabolnak ki 5 kaszinót Las Vegasban, új évkor, tehát szilveszter éjszaka. És akkor hát ott nem volt ennyire bonyolult, mint a George Clooney is, meg az új filmbe, hanem ott csak elvágták az áramvezetéket, és mindenhol sötétet, és akkor mindenhol bevettek és elrabolták, tehát ez igazából ilyen egyszerű volt.
1: Jó, ilyen laza.
2: Ilyen laza, és végig éneklik a filmet, tehát ez egy musical volt tulajdonképpen egy ilyen. Hát ilyen félig meddig, de nem lehetett nem végig énekelni, hát itt a Sammy Davis Jr., a Dean Martin, a Sinatra, tehát ezeknek énekelni kellett, tehát ez így volt kitalálva, és ebben a filmben egyébként nagyon jó kis momentumok vannak. Hát ilyen, tudod már, csajoznak, énekelnek, cigiznek, isznak. Tehát ez történik ebben a filmben. Ez a feel good film kategóriai. Néztem már ilyen, nem is tudom, 10 éve néztem ezt a filmet, és elég szórakoztató egyébként.
1: Igen, és hát
2: rosszul öregedett, az biztos, de elég szórakoztató.
1: Rosszul öregedett. Igen. Van. Hát igen, van ilyen különben. De a másik pedig az, hogy vannak ezek a nagyon híres dalai, többek között ugye szerintem biztos, hogy a top az a My Way, és gondolom én, az egyik top 3-ban biztos, hogy benne van.
2: Persze, My Way.
1: És az az érdekes, hogy ezeknek a daloknak különben tényleg a szövege is nagyon jó, de ezek
2: nagyon
1: nem
2: Himi-Humi,
1: mondjuk az a My Way.
2: Ez a Crooner korszak, tehát ez a, úgy hívják, ez nem tudom, hogy magyarul ezt hogy lehet lefordítani. Tehát
1: hogy mondod?
2: A Crooner, ő a Croonerek.
1: Azt nem tudom.
2: Hát ezek a ilyen dalos pacsírták. Tehát volt egy ilyen zsáner, érted? Ilyen ugye műfaj. És ő a Croonerek királya. Tehát, hogy ő a Crooner királya Sinatra.
1: De hogy az az érdekes, hogy én nem, lehet, hogy én rosszul fogom, most én így fogom fel, de hogy a My Way különben az azért durva, mert hogy az tényleg az egy ilyen, a szöveg szerint az egy ilyen visszagondolsz az életedre, mielőtt meghalsz című
2: persze,
1: történet.
2: Persze, nagyjából igen.
1: De hát, hogy az így
2: igen,
1: de hogy így legalább úgy csináltam, hogy én akartam. Szóval azért elég mély dolgok ezek.
2: Nagyon.
1: Nem tudom,
2: nagyon.
1: Hogy így valaha valaki...
2: When I was 17, ugye It was a very good year, ugye igen. Az volt az... Nekik nincsenek meg ezek, ugyan adjuk már egyet. Most jó, ez most bocsánatot kérem ide, ha már Sinatráról beszélünk, akkor mi van Sinatrád? Szóval írd be Sinatra. Megvan minden.
1: Megvan minden.
2: Válogathatsz,
1: amit akarsz.
2: Hát mert mindjárt keresünk valami. Tudod, a That's Life-ot tedd be, az picit ilyen modernebb is, meg a That's Life. Lent, lejjebb van, egész lent. Ott van. Na, azt húzd be. Szóval...
1: Azt nem is ismerem.
2: Hát ez volt a Jokerben. A Joker című filmben ez volt.
1: Na, szóval igen, mit akartál mondani, hogy a 17-nál, hogy
2: az is erről szólt, tehát is így visszagondol az életére, visszagondol arra, hogy mit csinált 21 évesen, mit csinált 30 évesen, mit csinált 40 évesen, és akkor tudod, ez igazából, hogy változik ő, változik a hangulat is ebben a dalban, meg ahogy mennek előre, ahogy halad előre az években. Ez még egy dolog, hogy a Sinatra ugye érdekes, mert nagyon szerették a filmekben, és több mint 60 filmben játszott. Volt neki nagyon sok, hogy az Ocean's Eleven eszünkbe jut, amiről aztán készült modern változat, például a Mandzsúriai jelöltből is készült modern változat, amiben ő eredetileg egy olyan film volt, ahol ő egy koreai veteránt játszott, aki hazatér a háborúból, és így nyomoz egy bérgyilkos, vagy hát egy ilyen őrült gyilkos után, akinek kimosták az agyát, és akkor ő egy ilyen politikai gyilkosságot akar elkövetni, és annyira a kor szellemisége, ez annyira nem passzolt ez a film, tehát annyira féltek tőle, hogy ez ilyen áthallásos lesz meg majd az akkori rendszerre, ugye akkor Kennedy volt hatalmon, hogy nagyon féltek a stúdiófőnökök ezt a filmet így kiadni. És ő felhívta, mivel jó barátja volt a Kennedynek, így felhívta, hogy így baj lesz ebből, John. És mondták, hogy nem, és mondta, hogy nem, nyugodt. És akkor így jelent meg a film, tehát hogy képzeld, hogy ő felhívta a telefonon.
1: És mekkora ment a film akkor?
2: Hát elég nagyot. De nem lett akkora siker, mint ahogy azt szerették volna, hanem később lett ilyen kult klasszikus. Uh-huh. Igen. Úgy.
1: De nem már halála után, hanem csak
2: nem
1: később.
2: Halála után, nem. Tehát nem a megjelenése után, hanem kicsit később.
1: Hanem, kicsit később. Őrület. Na hát ilyen, szóval a másik dolog pedig az, hogy a Frank Sinatra ugye azért elég jó énekelt. És például az is, múltkor épp hallgattam, azért pont véletlenül ezt a My Way-t, és akkor azért elég komolyat kell abba
2: nagyon,
1: énekelni.
2: Nagyon.
1: Elég komolyat nagyon, kell abba nagyon. Énekelni, de hát, hogy igazából te, egy nagyon azért érdekes a Frank Sinatra, mert hogy a Frank Sinatra ráadásul ő már akkor ilyen celeb életet élt.
2: Bizonyám. Hát ő volt a celebek celebje.
1: Tehát ez, amit mondtál, hogy ez a botrány, ami volt, én csak annyit olvastam róla különben, hogy az jócskák követték ezt az ő kapcsolatát. Igazából az összes kapcsolatát, mert ő azért volt itt jócskán sok
2: hát
1: minden.
2: Hát négy házas társa volt a Barbara Sinatra, ugye az Ava Gardner, Mia Farrow.
1: És állítólag ezt az Ava Gardnert alig tudta kiheverni?
2: Ja, igen, ő volt, ez volt a nagy szerelem. Mm-hmm. Ez volt a nagy szerelem, igen.
1: Hát van ilyen az ember életében. Ő is csak ember.
2: Ugye, nagyon
1: hát
2: fiatalon ugye megnősült, valami Nancy-nek hívták az első feleségét, és akkor jött az Ava Gardner, aki, mm-hmm. hát, aki
1: ő volt
2: aki miatt ugye elhagyta az előző feleségét, igen. És akkor ezt nagyon nem tudta neki megbocsájtani a közvélemény.
1: Na jó, de hát aztán látod, mégiscsak talpra állt, és aztán az érdek, mondom, nekem záró gondolat.
2: Persze, mert a kor is megváltozott, tehát megtűrték ezt a fajt.
1: Igen, és tényleg mai napig pörög, forog, és hihetetlen, pedig 98-ban hunyt el. Hát meg mondom, anyagokról.
2: 1000 éve készül a Scorsese féle film Sinatráról. Erről így, több hír is megjelent, hogy ez így készül. De én ezt nagyon-nagyon szeretném. Az, mert jó kis díszletek lesznek ebben, meg jó kis kosztümök, meg jó kis hangulat.
1: Abszolút, úgyhogy na hát akkor várjuk a napot, amikor már bejelentik végre. Hát, annyira talán. Kevés mostanában a jó film.
2: Meg ő egyik első stand-upos volt egyébként. Tehát, meghallgatsz, Spotify-on fent vannak az ilyen Live from the Sands. És akkor koncertezik ott, a Sands ugye az egy Las Vegas-i kaszinó.
1: Közben beszél, ugye?
2: És közben dumál. És akkor mindenről dumál. Politizál, vicceket, mesél, mindent, hogy ezt csinál. Úgyhogy ő egy ilyen előadó.
1: Igazi showman.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-8-08-15 vagy 024-455-51-55.

0: Eurovision, Eurovision nézed? Követted?
1: Dehogy nézed. Ez különben pont az egyszer néztem egy amerikai műsort, ami... Tehát az azért volt érdekes, mert ők ugye amerikai szemmel megnézték, hogy mi történik Európában. Mi ez az Eurovízió? Külső szemmel ez egy ilyen káosz. Uh-huh. Ez egy ilyen valami káosz. Én nem értem, hogy Eurovízió mi létezik. Én személy szerint, de oké, ez egy valami nagyon fura valami történet, ami zajlik egy ideje. Időnként egész
0: voltak
1: komoly.
0: Voltak ennek nagyon komoly korszakai voltak, az Eurovíziónak, és hogy próbálják
1: voltak.
0: Próbálnak az emberek úgy próbálják megmagyarázni azt, hogy annak idején ugye ez hány nagyon fontos, meg legendás előadót adott a világnak, és ma meg már azt látjuk, hogy ma meg már egy éppen aktuális trend, vagy nem tudom, politikai állásfoglalás mentén zajlanak ezek a fröccsöntött gicsparádéba oltott
1: valami
0: zenei produkciók, és mindegyik elvileg nagyon reprezentálja az adott országot, és akkor jönnek az ilyen nagyon bizarr, meg nagyon obskurus zenék, meg szövegek, meg színpadi jelenlét, meg díszlet, meg rikoltozás, tehát hogy minden van itt, az egészen elvontól a nagyon, nagyon poppig, meg a nagyon mainstreamig, és akkor általában ezek a nagyon mainstreamek, amik így nagyon-nagyon robbannak a színpadon is, mármint így látványban, ezek győznek. Vagy legalábbis ezt láttuk, vagy látjuk. Vagy pedig valami nagyon elborult dolgok győznek, de leginkább azok, amelyek valamilyen politikai állásfoglalás mentén működnek. A szövegek és a dalok.
1: Hát igen, de annyira érdekes, különben mi minden volt itt az Eurovízió. Ugye most itt az az érdekes, hogy a Szerbiát képviselő Lavina Heavy Metal együttes Cry Mene, ugye, című dalában bejutott az Eurovíziós Dalfesztivál Bécsi döntőjében.
0: Biztos, hogy megvan. Nincs. Ne viccelj már.
1: De hát most...
0: Gondolod, hogy nincs? Cry Mene. Ott van-e? Mi a Symphony Version? Mi az, hogy Symphony Version?
1: Nem tudom, én tényleg nem foglalkozom ezzel.
0: Jó, okay.
1: De a lényeg az, hogy te most szomorú vagy ez miatt, ugye? Szomorú vagy. Meghallgattad volna szívesen.
0: Meghallgattam volna szívesen.
1: De a lényeg az, hogy az egész Eurovízió, hogy azért időnként, hála a jó Istennek, kapunk azért nagyon jó dolgokat.
0: Persze, vannak azért időnként, elég csúran-cseppen.
1: Csúran-cseppen, de hát volt egy ficka, nem tudom, emlékszel-e például, mert vannak itt időnként zseniális dolgok, például az a Mans Zelmer Love, talán így hívták, és a Hero című dal, ahol először láttunk olyat talán, hogy
0: Zelma Lagerlöf.
1: Hogy szóval először láttunk olyat különben, hogy az animáció és a valóság, mint ő, az így egy egységes egészet alkotott, ez egy szuper jó dal volt, szuper jó produkció, arra azt mondom, hogy az igen. Vagy 2012-ből Lorraine, mikor kijött az Eufóriával, azért az elég ütős
0: az
1: dal.
0: Az igen, az ütős dal volt.
1: Elég
0: persze.
1: Ütős dal volt.
0: Persze, időre, valami volt az ukrán dal is, az a viccelődő.
1: Igen, azt akartam mondani, igen, de kettő oldala van ennek, ami nekem mondjuk tetszik, mert vagy az van, hogy akkor legyen egy nagyon jó dal, egy nagyon minőségi dal, vagy pedig legyen akkor, hogy teljesen, de akkor már legyen annyira vicces, mint az, amit te mondtál, vagy pedig van az a, ahogy elhíresült, az a szaxofonos fickó, aki úgy táncolt a szaxofonon. Na mindegy, aki követi, az vágja, ez egy legendás, ez a Sax Guy, különben
0: Sax Guy.
1: Igen, így ment el.
0: Felépett a Saxban.
1: És akkor a lényeg az, hogy van minden egyes gondolatod nagyon sokat hozzátesz.
0: Szóval direkt csinálom.
1: Eurovíziós történet.
0: Hát én ilyen művész ilyen közelítem ezt meg, hogy amilyen az Eurovízió, olyanok az én gondolataim is, amik hozzátesz. Tehát, hogy átadjuk ezt az életérzést.
1: Abszolút. Én mindig el fogom mondani, különben az egész Eurovízióban szerintem ilyen hasonlóképpen gondolkozott a Wölferről, és azt mondta, hogy ebből kell igen. Valamit csinálni.
0: Persze, az is zseniális. A Fire and Ice, vagy Fire Saga.
1: Megnéztem szerintem, hogy háromszor azt a filmet.
0: Igen.
1: Az az érdekes, hogy abban olyan zeneszerzőket alkalmaztak, gondolom én, akik ugye ott kettő dal van, ami nagyon ikonikus, annyira Eurovíziósra írták meg, hogy zseniális. Sokkal jobb, mint szerintem a legtöbb
0: igen,
1: Eurovíziós dal.
0: Igen.
1: Ami. És akkor és írják itt
0: a legendát, persze. A Conchita-vőzt. Conchita-vőzt.
1: És az az érdekes nekem abban, hogy az a Rise Like a Phoenix című dal.
0: Tényleg,
1: maga,
0: Rise Like a Phoenix, az,
1: az különben
0: dal.
1: Szerintem szuper jó.
0: Az egy jó dal, igen.
1: Az a nő vagy férfi, aki pedig ugye csinálta ezt a cirkusz megjelenést, és az pedig én nekem felesleges teljesen, de hát ez az Eurovízió.
0: Így rész, van, ez az Eurovízió szellemisége, mert akkor igen. Utána tehát hetekig volt címlapon ez a Conchita. Tehát, igen. Tehát itt erről mindenkinek véleménye volt, mindenki elmondta, mindenki felháborodott, mások így megvédték.
1: Nagyon fura volt ezt látni.
0: És az egész egy jó kis média hack volt. Tehát, hogy utána a fickó kb. Egy hónapra rá már nem is volt szakálla, meg már nem is, tehát az egész egy ilyen show volt, ami túl komolyan vettek az emberek, és utána ők próbáltak ezt úgy kommunikálni, hogy nem kell ezt túl komolyan venni, hiszen ez csak a szórakozásról szól, meg a felhőtlenségről, meg a tehát, hogy itt ízlemben nagyon jó kis gondolatok fogalmazottak meg, csak aztán ők megvédték magukat azzal. Olyan volt ez kicsit, mint a párizsi olimpiai záró műsor, tudod, amiből aztán ilyen óriási botrányokból, az utolsó vacsorával, meg a többivel.
1: Az jó, az kemény volt.
0: De azért érdekes világ voltak. Írja itt Dávid éppen, hogy engem azzal szivattak, hogy én vagyok a Conchita.
1: Igen? Igen. Komolyan?
0: Szűcs Dávid barátunk írja.
1: Most ezt bemondtam.
0: Jó?
1: Nem
0: Dávid?
1: Baj.
0: Nem baj. Ez
1: nem
0: hát,
1: baj.
0: Jó nevető is.
1: Nekem az én kedvenc mondatom az volt, amikor Rambo Amadeus
0: színpadra lépett. Hasonlítottál rá? Tehát kicsit hasonlított, hogy szakállal vagy ilyesmi.
1: Komolyan?
0: Most meg nem mondaná. Nem te, hát a Dávid.
1: Hát igen.
0: Mit akartál mondani? Bocs.
1: Nem, ez egy kedvenc pillanatom az volt, amikor Rambo Amadeus az Eurovízió színpadjára lépett.
0: Igen, de az jó volt. Ki is esett mindjárt.
1: Hát ki is esett, de nekem az a zene nagyon tetszett. Euro-neuro.
0: Euro-neuro.
1: És de hát, hogy eszméletlen, hozta a saját stílusát.
0: És nem érdekelte senki.
1: Senki. Tehát ő kiment, ilyeneket énekelt, ha emlékszel, hogy a szöveg. Euro-neuro. Don't be skeptic, hermetic, pathetic, analfabetic. Imádom. De hát, hogy ez hihetetlen.
0: Hát, analfabetic.
1: Azt mondja, euro-neuro, don't be dogmatic, bureaucratic, you need to become pragmatic. To stop change, climatic, automatic, need contribution from the institution. To find solution for pollution, to save the children of the evolution.
0: Igen.
1: Hogy tudott ilyen szöveget?
0: Annyira jó szöveg, ez nagyon jó szöveg.
1: Ez nem igaz.
0: És még üzenete is van. Tehát, igen, üzenete is van.
1: Nem igaz.
0: Jó üzenete van. És nem nagyon, igaz. Nagyon jó. Ő elment oda is, és az egészet kiröhögte. És ezt többen is csinálták. És aztán persze ott volt Ruzsa Magdi is annak idején, hogy az aprócska blúzzal ugye fellépett.
1: Igen.
0: És mondják, hogy ez egy gyönyörű szép dal, csak éppen nem egy Eurovízió kompatibilis dal.
1: Hát igen, tehát igen.
0: Nem, de nyilván ott az kellett, hogy ilyen nagy tollakban, necharisnyában, akár férfi vagy akár nő, mindegy. Tehát így kimenj oda, és akkor így, és így rikoltozva, őrült könyv, és ez kell, és az emberek azok ott fognak az elsősorban tapsolni, és meg fognak bolondulni, érted? Tehát ez a lényeg. Tehát ez
1: abszolút.
0: A lényeg.
1: És akkor
0: az Eurovízió az erről szól.
1: Erről szól, és behozok még egy gondolatot.
0: Tollaknak a fejedben, meg nem ez ilyen.
1: Fejeden. Aha, behozok még egy gondolatot, mert figyeld ezt, ez tényleg elmebeteg a fickó. Azt mondja, euro-neuro, I got no ambition for high position in competition with air condition. Gondolom.
0: Hát ez jött ki. Ez jött.
1: Tényleg. Hát ez gondolom.
0: És akkor végig egy ilyen középső újat mutatott az egész.
1: És akkor neked az megvan, az a euro-neuro, törődő, monetary breakdance. Ez hasonló szöveg mondják, mint a diplomatikon. Nem, szerintem ez a szöveg, ez zseniális. Én nem tudom, hogy időnként hogy tudnak ilyen szövegek megszületni.
0: A diplomatikonnak látod egyébként a videóklipjét?
1: Hogyne.
0: Ez is elég jó videó.
1: Valami lóverseny.
0: Igen, ilyen lóverseny, ilyen zsoki. Hát ja. Elrabolják a másik zsokét, és akkor beöltözik a csávó, aki egyébként az istállót takarítja zsokén.
1: És akkor így mennek.
0: Igen, csajok itt táncolnak.
1: Úgyhogy na, úgyhogy időnként vannak, mondom, jó dalok itt az Eurovízió, de a legnagyobb rész az tényleg az katasztrófa. De katasztrófa, hogy zajlik. És érdekes, hogy az Eurovíziót megelőzik nagyon sokszor, nem minden országban, de nagyon sokszor megelőzik az előválogatók saját országában. Ilyen volt nálunk a dal, Most ez a szerepe régen a dalnak.
0: Aha.
1: És akkor ugye ott, aki nyert, akkor az megy az Eurovízióra. Tehát volt egy ilyen...
0: Eurovision.
1: Hát, őrület.
0: Hát, szép őrület. Volt. Igen, na, hát szép ez volt. Ez néztük. Amikor magyarok is versenyeztek, akkor persze érdemes volt ezért ezt nézni, mert akkor bíztál benne, hogy hátha.
1: De tudod, mi van? Most legalább vannak hírek különben az Eurovízióról. Vannak. Tavaly olyan szinten nem élt erről senkit a környezetbe, hogy egyszer csak így föltettük a kérdést, Eurovízió nem volt? És akkor mondták, hogy jó, de volt, és így kinyert, és így teljesen lényegtelen volt.
0: Teljesen lényegtelen volt. Május 16-án lesz majd a döntő, ott lesz Szerbia mellett Görögország, Finnország, Belgium, Svédország, Moldova, Izrael, Litvánia, ez az Izrael se érti senki, és akkor mindig elmondják, hogy miért, mert ugye Eurovision, Vision, Horvátország, Lengyelország, na mindegy. És nem jutott tovább még a montenegrói hölgy, a Tamara Zsivkovic, a Nova Zora című számmal. Evo Zora, az más. Szóval... Hát nem tudom.
1: Ennyi.
0: Majd. Aki nyilván beszámolunk róla persze, hogy ki nyert. Lehet, hogy egészen szép eredményeket hoz majd a szerb versenyző.
1: Igen, igen.
0: Heavy metal band. Láttunk már ilyet.
1: Lényeg, hogy aki ennyire ráér, az...
0: ilyesmi.
1: Az nézze.
0: Nézze, persze. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk hozzá. Megyünk, jövünk. 8 órakor hírek jönnek.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért Címgáz. Hírek röviden.
12: Elütöttek egy férfit a belgrádi jogi karnál. Az incidens akkor történt, amikor az intézmény előtt 16 perces néma csenddel emlékeztek az újvidéki vasútállomáson történt tragédia áldozataira. Egy Opel Astra típusú személygépkocsi sofőrje, az 1985-ös születésű MS tolatva áttörte a blokkádot, és a gyalogos átkelő helyen elütötte a férfit. A belügyminisztérium hivatalos közleménye szerint a gyanúsítottat letartóztatták, és minősített emberölési kísérlet büntettének alapos gyanúja miatt indult eljárás ellene. Az egyetemisták az eset miatt tiltakozó felvonulást szerveztek 18 órától a jogi kar elé. Az egybe gyűltek, a szerbiai rádió és televízió épülete felé indultak, és egy hivatalos beadványt is eljuttattak a csatornának, amelyben felszólították őket arra, hogy a közszolgálati média törvénynek megfelelően végezzék a munkájukat, továbbá játsszák le híradójukban az incidensről készült felvételt is.
13: Elnyerte a kiváló színészi játékét járó külön díjat a Szabadka Gyermekszínház Strand című előadása Góbi Rita rendezésében a 16. Zájacsári Gyermekszínházi Fesztiválon. Az eseményt május 7-e és 12-e között rendezték meg a Zájacsári Művelődési Központban. A díjat Horváth Blanka és kőműves Csaba Bence vette át kiemelkedő alakításukért.
12: Élelmiszert és édességet lopott hónapokon át egy férfi Szabadkán. 7 lopás ügyét derítették fel a szabadkai rendőrök, és őrizetbe vettek egy 1985-ös születésű palánkai illetőségű férfit. A gyanú szerint a férfi tavaly augusztus és idén május eleje között több szabadkai üzletből nagyobb mennyiségű élelmiszert és édességet lopott. Az okozott kár értéke meghaladja 130 ezer dinárt. A gyanúsított ellen lopás miatt indult eljárás.
13: A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén Nizsben. A visszavágót vasárnap 17.30-tól rendezik Veszprémben, a párharc győztese kijut a januári németországi világbajnokságra.
14: Időjárás.
12: felhős, borús, esős időnk lesz ma, főleg a délután folyamán. A csúcshőmérséklet azonban elérheti a 22-23 fokot is.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
6: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanóhabokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 063-889-6098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 063-889-6098. Legyél te is fites diák!
9: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
14: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
15: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
16: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.

0: nem. Sötét van itt, fiam, Pável. Világítsunk zseblámpával.
1: Panoreggeli.
0: Panoreggeli áda. 8 óra 17 perckor. Szép jó reggelt mindenkinek. Most már itt a hétvége. Már az idő az meg nem lesz jó. De az idő az meg kifejezetten rossz lesz.
2: Jó, van, nem baj, hát majd akkor a beltéri programokat szervezünk.
0: Láttam, hogy foglalkoztatok, most picit a cégedet behozom a Spinnel, ugye? Reklám, nem reklám, én bemondom.
2: Az micsoda is?
0: Spin, jaj, rosszul mondtam, bocsáss meg.
2: Nem tudom, jaj,
0: jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, nem Spin.
2: De miért írt körül?
0: Smash.
2: Ja, pingpong.
0: Persze.
2: Ja, persze.
0: Volt régen a Spin kávézó a Korzon, és most az ugrott be. És egyébként tudod mi a poén, hogy azt is, aki annak idején alapított, emlékszel te még arra Spinre? Mindig voltak DJ-szettek előtte, DJ-k, minden ott a...
2: Várjál, lent az egész alatt?
0: Nem, az lent volt, ott a Korzon volt a kb. A közepén, ahol most van
2: Jézusom,
0: az a fogadó
2: tényleg,
0: iroda.
2: Az egy nagyon menő hely
0: nagyon
2: volt.
0: Nagyon menő hely volt, és ott kint volt egy DJ, és nyaranta ott mentek, óriási buli.
2: Basszus, én ezt elfelejtettem.
0: És azt a Spin nevű helyet, azt egy pingpongozó alapította, és azért volt.
2: Ja,
0: nem,
2: komolyan?
0: Az, igen. És ezért keveltem.
2: Mi a voltál pingpongozni, vagy miért? Honnan jött
0: ez? Nem tudom, úgy, mert a beltéri programokról most az jutott eszembe, hogy milyen jók a...
2: Ja.
0: Jók
2: a
0: ismerek valakit, igen, nagyon érdekes, ismerek valakit, most nem akarok részletekbe belemenni ezzel a pingponggal kapcsolatban, de ismerek valakit, aki nagyon komoly pingpongozó volt, tehát most már azt mondom, hogy maga mögött hagyta a karriert, nem még most bele, hogy kicsoda, meg minden, de lényegtelen, és Amerikában nyomta ezt, tehát Amerikában volt kint, és beszélgett, és beszélgettem vele egyszer, és ő mesélt, hogy Amerikában alapvetően a pingpong az egy olyan sport, ami úgy a garázs kategória. Uh-huh. Tehát nagyon sok garázsban van pingpong, aztán viszont aha, soha nem tudott népszerű, de soha nem volt benne pénz.
2: Aha.
0: És akkor ő mesélte azt, hogy ő kiment oda karriert csinálni, csak éppen nem annyira futott be ez a történet, mert ott kint ebből nem lehet meggazdagodni. Tehát hiába vagy te ott kint egy Djokovic kategória a pingpongban, nem fogsz annyit keresni, mint a Djokovic egy meccs, vagy egy grand slamért. Tehát, hogy így, nem, hiába vagy. Na szóval más kategória, de beltéri sportnak viszont fantasztikus.
2: Hát amúgy igen, egyébként. Én pont ez miatt különben volt egy pár alkalom, majd mondtam, hogy akkor ott maradunk egy páran, és akkor játszunk. Ha mindenféleképpen ott vagyunk, és akkor így megint kicsikét előjött ez a pingpong. Az volt az érdekes, hogy van egy barátom, akinek úgy látványosan jobban ment mindenkinél. És akkor szerveznek itt ilyen turnírokat, versenyeket, és poénból mondtam, hogy amúgy gyere, mondom, hogyha részt veszel ezen, akkor benevezlek. Na, benevezem én magamat. És ilyen mániákosan odállt, és benevezte magát, és ő elment csak úgy, Zoli harmadik lett. Vagy negyedik, vagy nem tudom, valami ilyen,
0: hát
2: tudod.
0: De szép, igen.
2: Eléggé ment. De ha már sport...
0: Hát van, akinek ugye a vérében van. Vannak ilyen... A pingpong, a biliárd, ezek olyan sportok, amelyeket mindig úgy kell, tehát csak úgy tudod elkezdeni a meccset valakivel, hogy elmondod előtte, hogy nagyon régen játszottál. Tehát hogy ezt így mindig úgy, hú, de régen.
2: Ja, amikor egymás között.
0: Hát persze, mindig elmondod. Mert előre exkuzálod magad azért, mert majd szar leszel. Tehát, hogy most, bocsánat. Tehát, hogy így ez a lényeg, hogy már előre egy félsz attól, hogy... És a biliárd is, én például olyan vagyok a biliárdban, hogy elkezdek biliárdozni, az elején így nagyon jól megy, nagy, mint rakom el a golyókat. Ő, de piff, puff, puff, paket, left paket, jó paket. Tehát mindenhova rakom el, és egyszer csak így minden elromlik. Minden. Valahogy vagy a fejembe száll a dicsőség, vagy nem figyelek már oda annyira. Igen. És akkor utána minden megindul a lejtőn lefelé. Uh-huh. Ez van.
2: Na
0: mindegy.
2: Szóval érdekes dolog ez, mert a van egy társaság, aki nekem most így visszahozta a biliárdot. Néha elmegyünk. Uh-huh. Hát ne tudd meg az első egy-két alkalom milyen volt. És az az érdekes, hogy nyilván azért, mert elkezdtem rá odafigyelni, vagy valami. Online most már tele vannak olyan részek, ahol magyarázzák, hogy hogy kell ütni a golyót.
0: Na.
2: Fantasztikus megoldások vannak, amire soha nem gondoltam volna. És azért hallod, érdekes ez az új világ, mert régen ki a túró magyarázta volna el neked különben, hogy kell ütni? Mi a logika? Hogy azt a golyót nem csak középen kell megütni azzal a dákóval, hanem hogy annak...
0: Hát
2: hanem,
0: így volt, mert nálunk a Lackó Lénár mesét erről.
2: Hát igen, de ez tök érdekes. Amúgy ezt így honnan
0: tudtál? Ez a művészet.
2: Persze.
0: Ebben ez a művészet.
2: Szóval őrlet,
0: hát, és akkor most játszottam a legjobb barátom, ugye Komám, hát az Áronnak, van egy, most ez reklámhelye, de árul egy snooker asztalt. Tehát, hogyha véletlenül valaki szeretné egy snooker asztalt vásárolni, egy profi snooker asztalt, ott van neked, ők vettek egy házat, ahol volt egy snooker asztalt. Ja. Azt nem lehet, most ezt szerintem, mivel megosztották, meg hívásosan hirdetik, én is elmondom, hát ha van egy hallgatónk, aki snooker asztalt szeretne venni. Ugye a snooker asztal hatalmas.
2: Igen.
0: És nekik van egy olyan külső, van egy olyan része a háznak, amit ő gyakorlatilag elfoglalja, ez a snooker asztal, ami monumentális, de gigantikus snooker asztal, tehát ez nem egy pool tábla, és akkor most snookereztünk, próbálkoztunk.
2: Igen.
0: Hát az na apám, tehát a biliárd az nehéz, de a snooker az kegyetlen. Tehát,
2: ezek a hatalmas asztalok?
0: Hatalmas asztalok, ugye itt a szabályok.
2: A mi snookerünkben ilyenek voltak lent?
0: Én nem tudom, én azt hiszem, hogy nem ilyenek voltak. Lehet, hogy volt klasszikus, igazi, valódi snooker asztal a snookerben, de én pool asztalokra emlékszem. Én akkor
2: de akkor milyen az, Zoli? Mondd már el.
0: Nagy.
2: De ugyanúgy nagy. A lukak vannak rajta?
0: Így van. Igen.
2: Hát akkor
0: igen.
2: Szerintem lehet, hogy az volt lenne, mert snookerben tudom, hogy mindig irányosan nagy volt az asztal.
0: És olyan ja lehet, hát lehet, hogy ott volt olyan is, én tényleg most már az emlékeim így összemosod.
2: Nekem feltűnt, hogy milyen nagy, de hát akkor ezért.
0: A snooker azt ugye, tudod, mi a Eurosporton lehetett
2: nem,
0: nézni.
2: Nem, na figyelj.
0: Hát a piros golyók vannak
2: ja,
0: háromszögben összerakva, és van négy különböző pontértékű és színű golyó. És a játékmenet úgy néz ki, hogy el kell tenned egy pirosat, az egy pont. És utána valamelyik színeset elteheted.
2: Hú, de nehéz.
0: És nehéz. Hát baromi nehéz. És akkor ez, tehát az a játék, tehát úgy működik, hogy ugye pontokra megy. Tudom, a többi szabályban én most nem megyek bele, mert nem értek a snookerhez. A pult azt ismerem, de
2: most láttam, hogy az Zoli. Csak elmondom, mert követek egy...
0: Ez a lényege. Egy piros, egy színes.
2: Hihetetlen.
0: Igen.
2: Csak az, hogy nehéz, és ki hogy tud játszani. Van egy német csáva, egy idősebb csáva, aki úgy játszik, hogy megőrülsz, és van a mózes ütés. Nem hittem el. Figyeld ezt az állatot. Tehát úgy kezd el, hogy állsz, te, veled szemben áll egy golyó, azelőtt van még egy golyó, középső lukra megyünk, és ott nem tudod beütni a golyót, mert kettő golyó pont a lukon áll, ugye? És most ezt hogy bírod beütni? Hát most én ezt soha nem tudnám beütni, ugye? Azért hívják Mózes ütésnek, Zori, kapaszkodj. A fickó olyan pörgetéssel üti meg a golyót, hogy a golyót, tehát megüti a fehér golyót, az megüti csak annyi erővel azt a golyót, amit ugye be kell, hogy célozzon, hogy az nagyon lassan guruljon.
0: Igen.
2: A luk felé.
0: A luk felé.
2: Mind a közben még az gurul jó irányba, addig a pörgéstől a fehér golyó megkerüli, majd leelőzi az éppen guruló golyót, és előre megy a lukhoz, hogy azt a két golyót, ami blokkolja a lukat, az szétüti annyira, hogy az a kettő is szétnyíljon. Szétnyílik, és mire odaér a golyó, amit legelőször ütött meg, begurul.
0: Na.
2: Ne haragudj, ezt hány napig kell? Évig kell gyakorolni. Hogy lehet ilyeneket ütni? Hogy? Kérdezik különben, sziasztok, mennyibe kerül
0: igen,
2: most egy snooker asztal? Hát én nem
0: most
2: tudom.
0: Most
2: írok akkor. Igen, neki privátban.
0: Majd vigyel meg tudom,
2: jó? Ja, te vágod az árát. Ja, hogy lecsekolt, hogy mennyibe
0: majd
2: kerül.
0: Majd aztán privátban megírom.
2: Ja, értem. Tök jó. Na szóval, de ha már sport, akkor arról beszélgetünk, hogy most Bajnokok Ligája hétvége lesz, ugye, Magyarországon. Nem nagyon követtem, meg nem nagyon értek ehhez, de az, ami tény, hogy ilyenkor nagyon sokan mennek ugye Budapestre, ma ott lesz egy ilyen mérkőzés. És akkor, hogy az ember szeretne szállást foglalni, akkor mi a helyzet? Hát a helyzet az, hogy az árak elrepültek a francba. Ugyanis, kérlek szépen, simán van ilyen másfél, 3 millió forintig egy éjszaka. Egy éjszaka.
0: One night. One night only.
2: Ó, neki ugye ez jut eszembe.
0: One night only.
2: Dreamgirls, ugye?
0: Igen.
2: Na szóval, igen, elég durvák az árak. Megint ugye azt mondják, hogy a szállásadók kerestek jól. De én azt mondom, hogyha a szállásadók annyira raffináltak, hogy már tudják előre, hogy hol, mikor van, és már vannak ilyen statisztikáik, hogy akkor majd nagy lesz az érdeklődés, akkor pedig hát emeljék az árat, basszus, hát kifizették. Állítólag az
0: öt csillagos
2: szálloda, de olyan nincs is, van. Itt mi? Azt írja,
0: hol?
2: Van öt csillagos? Öt csillagos a legnagyobb? Öt. Budapesten?
0: Igen.
2: Ugye, mert hogy van ez a kamu, Istenem, mindig elfejtem, hogy az úgy néz ki, mint egy vitorláshajó, az épület Dubajban, az a legelső gyönyörű, nagy felhőkart.
0: Burj Khalifa.
2: Az lenne?
0: Muskalifa, hát az
2: hogy ugye, hogy az, hogy az ilyen hétcsillagos, de mondják, hogy nem létezik hétcsillagos besorolás.
0: Ez az ők találták ki.
2: Ők találták ki. Ja, ők találták ki.
0: Ez olyan, én is csinálom, mint kiadok egy lakást, és azt mondom, hogy ez 8 csillagos.
2: Na szóval, mert öt csillagig...
0: Ráírom az ajtóra.
2: Ugye 5 csillagig megvannak a dolgok, aminek meg kell felelni. Na mindegy, szóval... Igen. Azt akarom csak mondani, hogy az 5 csillagos szállodák már egy ideje nincsenek. Mármint, hogy nincs szaba szoba. És akkor ez is azért emeli az árat.
0: Nézzi, hogy... tehát mi azt nem becsüljük le, ezt pontosan látjuk, pont az árak miatt. Tehát az Arsenal meg a Paris Saint-Germainnek vannak olyan drukkerei, akik írja szívül, hogy Burj Al Arab, az a vitorla formájú. Na én ezt nem tudtam, én azt hiszem, hogy Burj Khalifa van.
2: Mert az meg is... gyanús nekem, hogy az a nagyon modern, ahol mindig a tűzi játékokat lövik meg, az lesz az, amit
0: biztos,
2: te mondasz.
0: Ez biztos.
2: Burj Al Arab?
0: Igen, Arab. A vitorla forma.
2: Komolyan.
0: Na, szóval azt nem, most azt kell tudnunk, hogy ezeknek a csapatoknak olyan drukkerei vannak, akik meghalnának ezért a csapatért.
2: Igen.
0: Tehát ő ki fogja fizetni azt a 3-et, de most ez szó szerint.
2: Hát ki?
0: Ezek ki fogják fizetni ezeket az összegeket, úgyhogy itt minden full, és akkor nem beszél arról, akik csak ilyen fanatikus drukkerek, meg aztán az összes többi, aki elmegy, mert BL meccset akar látni, és van ideje, meg pénze. Tehát ezek az emberek mind ki fogják ezt fizetni, úgyhogy...
2: Eszméletlen. Hogyha belegondolsz, ez eszméletlen.
0: Nagyon sok pénz. Nagyon sok pénz.
2: Very hardcore.
0: Very hardcore.
2: Very hardcore, very big. Úgyhogy, na hát ez van. Gondolkozok, hogy az, hogy 3 millió forint, az barátok között, én nem tudom most mennyi a forint, de lényegtelen különben. Mondjuk számoljuk 400-al ilyen bátran, jó, akkor az jó gyenge a forint, amikor 400, de legyen 400, az azt jelenti, hogy az 7 500 euró egy éjszaka? Az nem rossz, süti. Hát jó van, külföldiek kifizetik, külföldieknek olyan édesen van néha, hogy nem számít semmi, múltkor meséltem, nem térek magamhoz, megismertük egy fickót, aki motoron túrázik, és utazik a semmibe. Érted, Zoli?
0: Igen.
2: A semmibe, mert hónapokig csak megy, és mondom, hogy mi megy, vagy mi a sztori. Hát azért, mert fölmondtak neki, és akkor munkanélkül lett, akkor mondta, hogy akkor jövő pár hónapot inkább motorozik Európába.
0: Hát jó, és kapott egy szép végkielégítést.
2: Hát mondom, jó van, basszus.
0: Igen.
2: Nem tudom, hogy ez hogy csinálják a külföldek. Egy csomó külföld, amikor csomó felmondás kap,
0: igen.
2: Akkor
0: hát, kapnak végkielégítést, kapnak talán nagyobb összeget, és akkor azt mondjuk, hogy vannak fel, hogy akkor azt fölélik.
2: Ja, lehet, hát akkor ez szabad,
0: meg
2: nincs
0: család, meg mit az sem, amit akar. Meg a fiatal főleg, hát hogyha fiatal, akkor meg úgy van vele, hogy jó, hát majd úgy találok mást.
2: Vája, azt hajrá.
0: Van nekem is olyan ismerősem egyébként, aki ugye így független, és... hát egyszer itt dolgozik, egyszer ott dolgozik, és országokat ugrál
2: állandóan.
0: És akkor aztán, amikor úgy már nem tudom, egyik munka se jó, akkor elmegy egy ilyen pihenő hónapra valahova, egy harmadik országba, és akkor itt tudod, így, és én is mindig úgy azon gondolkodom, hogy hogy élsz, vagy miből élsz, vagy...
2: De valahogy csinálják.
0: Akkor múltkor találkoztam valakivel, lényegtelen, hogy hol, meg milyen körülmények között lógott ki egy ablakon, és cigizett, és mondom neki, hogy mi újság, dolgozol? Mondja, hogy én sose dolgozom. Hát mondom, te, hogy, hát és mondom, miből élsz? Azt mondja, nekem vannak befektetéseim, azok pörögnek, úgyhogy én nem idegeskedek. És akkor beleszívott egy bélyet a cigibe, eldobta, és ennyi.
2: Egy illető. Na, hát ilyenek vannak. 8:30 perc.
0: Így is fel lehet fogni.
2: Mi pedig zárjuk
0: befektetéseim
2: tovább.
0: Van.

0: Magnotron. Minőség, jó ár.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
6: Bomax.
7: Műsorajánló.
8: Pizzóna.
9: Pizzóna.
8: A Pannon Rádió életmódmagazinja.
9: Nem csak nőknek.
8: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
10: Pizzóna.

0: Tesla. Most hívott Devon. Elindult a Pannon reggeli. Pannon reggeli. FM 91,5 MHz.
1: Oppá, hepatitis A vírus találtak Németországban a Szerbiából származó bogyós gyümölcsökben.
2: Igen, ez elég felháborító egyébként, ha belegondolsz. Tehát mi minden van benne ezekben a cuccokban, amikről nem is tudunk. Nekem ez az első gondolatom tegnap.
1: Hogy jöttek erre rá?
2: Hát mert ott elég komoly ellenőrzések folytak Németországban, és akkor úgy voltak fel, hogy Wofür Elise, és akkor belenéztek jobban a gyümölcsbe, megvizsgálták.
1: Mutassátok csak azt a gyümölcsöt.
2: Gerhard egy vegy laborra, egy gyors laborra.

0: a borra. És
1: akkor visszajöttek, csak mondták, hogy mondták, hogy Jürgen baj van.
0: Igen, hát, igen.
1: De van hepatitis A. Hepatitis A. Mi az a hepatitis A?
0: Az így durva dolog.
1: Durva dolog? Hát akkor nem jó, hogy rajta volt a gyümölcs.
0: Nem, egyáltalán.
1: Ahogy lehetett rajta ez a gyümölcs? Őrület különben. De hát jó van, hát.
0: Egy vírus nyilván, tehát a hepatitis A az egy vírus.
1: Nyilván azért vannak ezek az emberek, hogy valahogy ezt leellenőrizzék.
0: Máj fertőzést okoz. Tehát ez borzasztó. Alapvetően benne voltak a különféle baktériumok ebben. Úgyhogy szóval hagyjuk, tehát ez tragédia így alapvetően.
1: Igen, hatóságok az ügyet azonnal továbbították az illetékes felügyelőségnek, amelyek hát megkezdték utólag, az ellenőrzést.
0: Utólag jó is, hogy megkezdtük az ellenőrzést. De igazából, hogyha belegondolsz, tehát nagyon sok olyan üzlet is van, nem csak Szabadkán, tehát nyilván Szerbia szerte, ahol mindenféle termékeket árulnak, mindenféle forgalmazó a kis, nem tudom, gyümölcseit, egyebeket, ilyen-olyan termékeit, fagyasztott árut, mit tudom, ilyeneket árul. Jó. És akkor Made in Szerbia, valahol valamilyen cég, valamilyen DOO, tehát hogy így nem tudod, hogy ez most micsoda, és akkor így igazából, hogy akkor jönnek az ilyen ügyek. Tehát
1: akkor jönnek, de arra jövök rá,
0: kell a szigorú beellenőrzés, ennyi kell a szigorú beellenőrzés, ezeket itt el kell végezni.
1: Szarkasztikusan azt kell mondanom különben, hogy nagyon gyengék vagyunk, mint Európában. Miket csinálnak Indiában?
0: Ja.
1: Mániakusan elkezdtem nézni ezeket az indiai ételkészítéseket.
0: Na?
1: Apám, nem hiszed el. Hát van mondjuk, múltkor láttam egy ilyen torta üzemet. Torta üzem. Tehát tudjátok, hogy olyan a torta üzem, hogy ilyen, hogy higiénia az nem létezik. Tehát, hogy van egy ilyen valami nagy keverő, oké, összekeverik különben az ilyen dolgokat, az ilyen krémeket, rendben. Akkor erre azok a piskótákat megsütik ilyen masszív mennyiségben, rádobják valami asztalra, az is koszos. Akkor kivágják a mintát, akkor nem tudom, kézzel fogják a krémet, azt, hogy rákenik. Akkor ilyen jó lesz az úgy. Csak az a szörnyű, hogy a végén különben elég szolid tortát hoznak össze.
0: Úgy ránézésre... megennéd, csak tudod, hogy
1: nem,
0: készül.
1: Nem ennéd meg, de úgy ránézel.
0: Ja,
1: úgy... ja, hogy megennéd úgy, hogy nem tudod, hogy honnan van. Hát hallod, lehet, hogy
0: persze,
1: igen.
0: Persze.
1: Lehet, hogy igen. Aztán a másik, amit igen.
0: Louis de Funesnek a filmje, a Szárnyát vagy Szombiát, nem tudom, hogy az valakinek hát megvan, ez egy zseniális film.
1: Néztem.
0: És akkor egy ilyen étterem kritikusok, hogy belopózik valahova egy ilyen konyhába, és ott látja, hogy gyúrja a csávó a tésztát, és így lóg a cigi a szájából, és így beleesik a csik a tészta, és azt így belegyúrja. És mondja, hogy ebből legalább színesebb lesz.
1: Igen, kicsit szürreális a történet.
0: Jó.
1: De vannak valami ripiropik, ez egy nagyon érdekes dolog, én nem tudom elképzelni, mi ez, de az is Indiában látom állandóan ezt, mármint amikor az indiai felvételeket nézem, hogy valami úgy néz ki, mint valami kis színes kis karikák, meg kis nem tudom, mint a szekérkerék, meg ilyeneknek néznek ki, vagy picike, ami tészta lehet. Akkor beledobják a forró olajba, és rögtön megnőri ilyen 8-szorosára, ilyen nagy, ilyen hatalmasra. Csak azt is ilyen hatalmas forró olaj edényekbe így dobálják be, akkor az így megdagad, akkor azt fogják, ilyen hatalmas szűrőkkel így fogják, azt így dobják ki úgy a padlóra, érted?
0: Ja.
1: És akkor egy fickó mezítlábot le van a hajóba mellett, és akkor kézzel pakolja az acskóba, és akkor süti le.
0: Uh-huh.
1: És akkor ezt majd árulják az utcán. Hihetetlen.
0: Jó, de ettől messze vagyunk.
1: Hát ettől azért messze vagyunk.
0: Tehát,
1: ilyen is van.
0: Annyian élnek Indiában, hogy egy ilyen fertőzés az meg se kottyan. Tehát, hogy azt
1: de függetlenül ettől, hogyha amúgy...
0: Ez is egy szarkasztikus megjegyzés. De egyébként tényleg, szóval rengeteg körülményt nem tartanak be.
1: Ki tudnám védeni, hogy ne halljak meg. Én amúgy esküd különben végigpróbálnám ezeket az indiai dolgokat.
0: Én nem.
1: Hogy ennek így milyen íze lehet, könyörgöm.
0: Nagyon taszítom, nem szeretem ezeket az ételeket. Az egyetlen az a köri, az a fűszer, amit nagyon szeretek egyébként, de így nekem itt megáll az indiai. Jó, most tudod, ezt ugye elmennék oda, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, holnap elmehetsz, elutazhatsz oda, van egy ilyen lehetőség, elmennék, mert a világot én mindenhová akarok utazni, tehát nekem nincsenek ilyen dolgaim, hogy akkor nem, de mondjuk az legkevésbé India az, ami vonz. Legkevésbé. Meg Ausztrália, ezeket.
1: Ausztráliában félsz, hogy minden meg akar ölni.
0: Nem, egyszerűen azért, nem tudom, túl messze van, és nem tudom, igen. Valamiért nem. De jó, hát most ez jó.
1: Vannak megmagyarázhatatlan dolgok, de téged megmagyarázhatatlan okok miatt taszít Ausztrália.
0: Nem tudom, túl messze van, tehát az én vágyam, hogy eljussak oda, és a távolsága az úgy fordított arányban van egymással. Mm-hmm. Tehát,
1: igen,
0: nem.
1: India nincs olyan nagyon messze. ha már nincs. Ilyeneket nézünk.
0: De azért közel se.
1: Hát közel se, de azért.
0: Annyira közel se.
1: Biztos vannak szép részei.
0: Gyalog is el
1: lehet mindenki, nekem a családból több mindenki volt már Indiában. Aha. Egyszer az unokatestvér, ráadásul elég sokat volt ott, és akkor aztán ő csinált egy ilyen élménybeszámolót rendesen, kidobta a projektorra a képeket, és akkor nézte az egész család, ami tök érdekes. Tök érdekes. De annyira én sem vagyok elszálva. Jaj, de jó lenne elmenni Indiába. Láttam, különben vannak influencerek, akik járják India utcáit, és eszik ezeket a dolgokat. Hát mindig nagyon leellenőrzik a helyekkel, különben ezt meg lehet tenni, ez tiszta, tudod, meg stb.
0: Aha.
1: És náluk látok, hogy van valami, náluk úgy néznek ki, mint egy kis üvegecske jogurt, de valami ilyet külön gyártanak, amit lehet venni, ami így relatív neutralizálja ezeket a baktériumokat, meg mindent, amit enni fogsz. És akkor először meg kell inni azt, és akkor utána ehetsz ilyen borzasztó szörnyű dolgokat.
0: Hát jó.
1: Na mindegy, hogy vannak ilyen dolgok. Na mindegy, hogy ahhoz képest ez jó, meg a másik kedvencem az, amikor így az egész világon szállítanak gyümölcsöket ugye mindenfelé, és akkor tudod az ilyen, hogy így bekerül a boltba, és akkor így előjön a előjön egy hatalmas pók, így a banánok közül, és akkor egyszer lenne ilyen élményem.
0: Ezek előfordulnak.
1: Nem mennék banánt venni soha többet.
0: Nem, mert ezek tényleg előfordulnak, mert itt még nem is az van, hogy nem figyelnek oda, hanem olyan helyről szállítják ezeket a banánokat, ahol simán.
1: Igen. Bemászik.
0: Bemászik, eljön hozzád. Volt egy ilyen hír, hogy valaki vett egy frizsidert, és akkor benne volt egy csót, nem csótány, bocsánat, egy csótány ez.
1: Egér?
0: Nem, egy skorpió.
1: Skorpió?
0: Skorpió.
1: Nem rossz.
0: Tudod, hogy ez így jött, hogy most honnan jött ez a frizsider, meg honnan nem jött, tehát hogy hol gyártották.
1: Igen.
0: Hát, igen.
1: Nagyon könnyű, mert egyszer kinyitod a frizsidert, kiugrik a skorpió, elbújik valahova, és onnantól kezdve te költözöl ki a házból, de hát, hogy ennyi.
0: Nem tudom, de ezek az állatok, ezek egyébként még olyan félünk tőlük, de nagyon sok, egyébként sok olyan skorpió van, amiket nem is mar meg, vagy szóval nem lesz semmi baj. Jó, hát ne marjon meg nyilván, de hogy annyi fajtája van. Szóval most nem biztos, hogy ez egy ilyen nagyon erős méreggel rendelkeződök. De annyira,
1: hallod,
0: egy
1: skorpió, se döfi a farkát a
0: hát ne,
1: az oldalamba, de hát, igen. Hogy azért ilyet ne, vagy a kezemre, vagy a nem tudom hova.
0: Skorpió. De ez miért létezik egy
1: nem
0: ilyen
1: tudom
0: lény,
1: én se. Létezik egy lény, akinek van egy ilyen kilövő, egy ilyen, ami méreg.
0: De értem, hogy miért van ilyen?
1: Nem tudom.
0: Most itt van.
1: Ez teljesen szürreális. Szürreális.
0: Nincs Magyarországon se faj, nincs abszolút, ezek pontosan sivatagok, hát szubtrópusok, igen, trópusok,
1: jó, hát
0: szubtrópusok, sivatagokban, fél sivatagokban. Minden kontinensen megtalálható, kivéve az Antarktiszon. Hát ez a kulcs, jó, hidegnek kell lenni, és akkor ezek kipusztulnak.
1: Na, ez a megoldás. Na,
0: szeretjük a skorpiókat.
1: Nem, de amíg keresik különben a brasnyom skorpiókat, mi zenélünk egy picit, és jövünk hírekkel.
0: Hírevi.

0: Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb, ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
1: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
8: Hírek röviden.
9: Elütöttek egy férfit a belgrádi jogi karnál. Az incidens akkor történt, amikor az intézmény előtt 16 perces néma csenddel emlékeztek az újvidéki vasútállomáson történt tragédia áldozataira. Egy Opel Astra típusú személygépkocsi sofőrje, az 1985-ös születésű MS tolatva áttörte a blokkádot, és a gyalogos átkelő helyen elütötte a férfit. A belügyminisztérium hivatalos közleménye szerint a gyanúsítottat letartóztatták, és minősített emberölési kísérlet büntettének alapos gyanúja miatt indult eljárás ellene. Az egyetemisták az eset miatt tiltakozó felvonulást szerveztek 18 órától a jogi kar elé, az egybe gyűltek, a szerbiai rádió és televízió épülete felé indultak, és egy hivatalos beadványt is eljuttattak a csatornának, amelyben felszólították őket arra, hogy a közszolgálati médiatörvénynek megfelelően végezzék a munkájukat, továbbá játsszák le híradójukban az incidensről készült felvételt is.
10: Elnyerte a kiváló színészi játékét járó külön díjat a Szabadkai Gyermekszínház Strand című előadása Góbi Rita rendezésében a 16. Zájacsári Gyermekszínházi Fesztiválon. Az eseményt május 7-e és 12-e között rendezték meg a Zájacsári Művelődési Központban, a díjat Horváth Blanka és kőműves Csaba Bence vette át kiemelkedő alakításukért.
9: Élelmiszert és édességet lopott hónapokon át egy férfi Szabadkán. 7 lopás ügyét derítették fel a szabadkai rendőrök, és őrizetbe vettek egy 1985-ös születésű palánkai illetőségű férfit. A gyanú szerint a férfi tavaly augusztus és idén május eleje között több szabadkai üzletből nagyobb mennyiségű élelmiszert és édességet lopott. Az okozott kár értéke meghaladja 130 ezer dinárt. A gyanúsított ellen lopás miatt indult eljárás.
10: A magyar férfi kézilabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének első mérkőzésén Nizsben. A visszavágót vasárnap 17.30-tól rendezik Veszprémben, a párharc győztese kijut a januári németországi világbajnokságra.
11: Időjárás.
9: felhős, borús, esős időnk lesz ma, főleg a délután folyamán. A csúcshőmérséklet azonban elérheti a 22-23 fokot is.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
0: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
8: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
11: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
12: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
13: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
12: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
13: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
12: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: közérdekű információ következik.
1: Oké, hát kezdjük a rendőrökkel. Azt mondják, hogy a MESZ-nek által mérnek a rendőrök.
2: Zsaru magazin.
1: Szürreális.
2: Igen, ott mérnek.
1: Szürreális pontot.
2: Emlékszel, volt olyan Zsaru magazin.
1: Nem tudtam.
2: Emlékszel Magyarországon.
1: Határon.
2: Rendszerleállás van a határon, ez viszont nagyon aktuális, mert itt a Border Watcher alkalmazás is megosztotta azt, hogy Szerbia és Magyarország között itt van valamiféle komolyabb rendszerleállás, hogyha valamit tudtok vagy tudunk, akkor azt majd elmondjuk mi is. Ez a Horgos egy Röszke egy átkelőt érinti, főleg itt az autópálya átkelőt, tehát abból gondolom, hogy itt minden nagyon piros. Még Gyála Tisza-szigetnél is 35 perc a várakozás, Királyhala másodhalomnál 17 perc, Magyarország felől pedig itt változó, itt Röszke 2, Horgos 2, 60 percet írnak, Tompa Kelebia szintén 45-50 perc, és bő egy óra az autópálya átkelő, Röszke 1, Horgos 1, jelen pillanatban a Border Watcher alkalmazás adatai szerint, írjátok meg, hogy mit tapasztaltok a határon.
1: Utána áramkimaradás is van ma, Kishegyes, Csantavér, Bárskasút, Falva és Dusarova az érintett. Valamint, amit még fontos tudni, hogy hol van a nagy konténerek tömkelege kihelyezve, hát ma Újváros helyi közösségben, ugye tegnap már ott voltak, és ma is folytatódik. Azt nem szoktuk elmondani, de elmondjuk, hogy igazából a hulladékgyűjtőket a megadott napon minden reggel 8 óráig kihelyezik a megadott helyszínre, és a megtelt szemetesek elszállítása pedig 12 és 14, illetve 17 és 19 óra között végzik. Ezt kell tudni. Repülünk tovább.
2: Időjárás is van.
1: Ó!
2: Időjárás. Közben szóljon a zene, elmondom, hogy ma 23 fok lesz, változóan felhős, délután pedig helyenként esős idő.

0: Na. Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikon völgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online. www.pannonrtv.com.
1: Nos, itt is vagyunk. Van egy közérdekű infónk. Hát nem tudom, hogy ez segít-e valakin,
2: hát
1: de elmondjuk. Rajtunk
2: nem újjon, segítünk. Elveszett egy fehér színű női pénztárca Szabadkán a Korzón, a Lili üzlet és a Raffles üzlet közötti részen, tehát gyakorlatilag a Korzó egész hosszában.
1: Igen, valahol.
2: És hát az az igazság, hogy nagyon szurkolunk, hogy meglegyen egy hallgató fordult hozzánk ezzel a kéréssel. Bízzunk benne. Hát legalább az iratok, vagy ugye legalább a pénztárca. Nehéz ugye ez, ugye itt Szabadkán itt van sok-sok zsebtolva is, tehát azokra is nagyon oda kell figyelni. Személyesen bennünket is ért tavaly előtt, mikor volt egy ilyen lopás, telefont loptak tőlünk. Volt
1: igen,
2: ilyen,
1: és
2: hát
1: mi lett?
2: Per, hát semmi, hát feljelentést tettünk a rendőrségen, és azóta is várjuk, hogy meglegyen. Tehát ennyi.
1: Ó, de szomorú, hogy nem lett meg.
2: Nem lett meg. Akkor
1: és ilyenkor különben mindig ezen gondolkoztam, Zori. Eskü. Nem segít ilyenkor ez a location cucc?
2: De, ki van, ki volt kapcsolva.
1: Ja, ki lehet kapcsolni?
2: Olyas valaki vitt el, aki valahogy értett hozzá.
1: Mindenit.
2: Be volt ez kapcsolva, csak ott nem találtuk. El volt távolítva mindenben, tehát hogy
1: áj, de
2: nem, egy random, olyan dolog történhetett szerintünk, amikor látta valaki, hogy ott, hanem szerintem itt volt egy kilesés is előtte, ja. Egy gyógyszertárba fizettünk.
1: Ember, én nem tudom, hogy ki kikapcsolni, hogy zárt telefonon ki lehet kapcsolni, vagy ott fel tudták törni, szerinted?
2: Nem tudom, hogy elítőleg nem lehet feltörni. Tehát, hogy nem nagyon-nagyon bonyolult feltörni, és hogy nem ilyen egyszerű ez a történet.
1: Ez elképesztő.
2: Ki volt kapcsolva mindenféle lokáció, meg ilyesmi. Úgyhogy, na mindegy, van aki több részlet, amiben most nem megyek bele ezzel kapcsolatban.
1: Nem, ez borzasztó idegesítő. De én is jártam,
2: gondolom. Ismerősnek a pénztárcáját lopták el. Nem annyira gyakori ez most talán, mint annak idején, vagy régebben. Fene tudja, nem tudom, de az biztos, hogy előfordulnak. Meg sokszor az is előfordult, tehát nekem például ismerősöm járt, hogy talált valahol egy pénztárcát, és így üres volt, és volt benne voltak benne, iratok igen. Voltak benne, és akkor felkereste a személyt, aki volt.
1: Hát igen.
2: Elvitte, előfordult, tehát nekem például ismerősöm járt, hogy talált valahol egy pénztárcát, és így üres volt, és volt benne voltak benne, iratok igen. Voltak benne, és akkor felkereste a személyt, aki volt.
1: Hát igen.
2: Elvitte neki, és hát odaadta, és
1: baj lett belőle.

0: Viccelek. Nem tudom, hogy én azért nem tudok erre mit mondani, mert én tudom, hogy nem illik elvenni azt a pénzt, nyilván nem is venném el, de nem tudom. Én nem tudom tényleg, hogy mi a jobb, hogyha 200 nár van benne, vagy 18 ezer euró. Én azt el sem merném venni.
1: Hát, ja.
0: Azt hittem, hogy találnék holnap egy levágott lófejet az ágyamba, de hát, hogy én bevittem a rendőrségre. Nem tudom, hogy ez jó megoldás.
1: Jó, hogy ne. Hát,
0: hogy ez így akkor majd ők kontaktálják a személyt.
1: Hát és nem nézted meg, mennyi pénz van benne?
0: De nem, üres volt, dokumentumok ja, voltak
1: hát
0: benne.
1: Persze,
0: hát
1: jó, a rendőrség az jó.
0: Az emberek azt szerintem adják, hogy fölveszik, tudod, kiveszik a pénzt, és visszadobják. Tehát nem kell neki
1: hát
0: a pénzt.
1: Jó esetben, jó esetben.
0: De tök érdekes, Putko, szegény fickót elkaptam, lehet, hogy megmentettem valakit, bár nem tudom, fura volt a szituáció. Jöttem ki egy üzletből, és az volt, hogy látom az üvegajtón, egy ilyen dupla üvegajtó volt, hogy ott van, volt egy kis előterecske, és a lépcső, és akkor sétány. És látom az üvegajtó, amikor nyílik, hogy basszus, van ott lent egy pénztárca, ott van lent egy pénztárca, és mire kinyílik az ajtó, és kilépek, egy fickó már veszi fel, nyitja szét, senki nincs ott, se jobbról, se balról, csak én lépek ki, félve rám néz, ez az öné? És mondom, nem, de mondom, láttam éppen, mondom, a bentről mondom, hogy mondom, ez itt van, úgyhogy mondom, szerintem vidd be az üzletbe, és akkor valószínűleg majd megkeressük a tulajdonosát. És akkor kicsit olyan szomorú volt, és akkor jó, hát akkor beviszem.
1: Mi volt itt ez a vajon?
0: Csak egy perce kellett volna korábban.
1: Ja, nyilván nem akkora vidámság ez annak, akinek eltűnik.
0: Nem, hát de... figyelj, nagyon-nagyon-nagyon röviden a sztori, minket egyszer kiraboltak full
1: házat.
0: Ilyen, három autónkat feltörték egymás mellett. Nyilván többet is, csak mi hárman voltunk együtt, és tudjuk, hogy az is ott hátizsákok minden, mert ez ilyen
1: régen
0: strand.
1: Van.
0: Persze, régen. 18 éves sztori. Júgókkal még ilyenek. Ja, tudom, milyen nehéz volt az főtörni.
1: Nem volt bonyolult fel.
0: Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, ugye, hogy az a baj voltak velünk magyarországiak is, meg stb. Stb.
1: Miénket is feltörték, egy kazettát vittek el, meg egy dobozt cigit.
0: Nem, elvittek sok mindent, de a lényeg az, hogy most az anyagi része az tök mindegy, hanem az a lényeg, hogy a dokumentumok, útlevelek, meg stb. Hát különben már elkezdték intézni a magyarországiaknak a valami ideiglenes vízum, vagy valami vagy ideiglenes valami papír, vagy én nem is tudom, hogy nem, vízum nem kell Magyarországra, de valami ideiglenes papírokat, hogy át tudnak menni valahogy. Míg másnap reggel, képzelem mekkora szerencse, kapott ez egyik ismerősünk egy telefon, azt mondja, ugye nektek ellopták a dokumentumokat, vagy mi történt itt? Azt mondja, hát igen, eléggé. Azt mondja, tudod mi, mert egy olyan fickó hívta fel, aki fölismerte, mert ült egy ilyen bódéba, és látta, hogy megáll egy autó, és kidob egy csomó papírt. És annyira sok papír szállt, hogy oda ment megnézni, mi az, és látta, hogy útlevelek, meg ilyen dokumentum. Mm-hmm. És megnézte, és fölismerte az egyiket. Felhívta, és visszakerült minden másnap. Képzeld el. Hát erre mekkora eső
1: erre
0: van?
1: Erre nem igazán.
0: Hát katasztrófa. Úgyhogy járunk az életünk folyamán nyilván nagyon sokféleképp. Hát régen nagyon loptak. Régen nagyon-nagyon loptak.
1: Volt itt időszak, katasztrófa. Amikor
0: én el tudom mondani most, vagy utólag, de hát, hogy volt egyszer, és ez nem volt mindig külön. Olyan szinten loptak Szabadkán mondjuk 25 évvel ezelőtt, hogy például mentek sorba egyik ház, másnap a másik ház, és így sorba. És tudom, hogy a nagyimnak nem volt mindegy, mert most már tudta, hogy az övé következik. És akkor mentünk mi is, hogy tudod vigyázni, meg minden, végül az a ház nem lett kirabolva. De azt hiszem, hogy ott mellette, 2-3-mal, ott valahol, ott megállt a töltet, de ott akkor szépen sorba, és akkor mit csinálsz? Tudod? Nálunk törtek be már a garázsba. Tudod, mit vittek el?
1: No.
0: Az apjuk fülét. Fúrógépet, üres gázpalackot.
1: Igen.
0: Ezt el kellett lopni.
1: Hát igen.
0: Mi? Akkor 3000 dinár érték, vagy mennyi, érted? Egy drótos fúrógép, meg egy ilyen, érted? De az viszont baj volt, hogy a frissen tisztított szőnyeget, tudod, az be volt rakva a garázsba, és azt azért összetaposták. Tehát arra jó volt a betörés, tudod, hogy...
1: Hát nyilván nem profikkal volt dolgotok.
0: Olyanok vannak, hogy megőrülsz, tudod. Szóval régen ez nagyon-nagyon hardcore volt. Hát ez
1: ilyen leggázabb dolog, amikor tényleg egy kis ismerősöm. Hát volt Radonovácon egy ilyen tanyájuk, és akkor ezt kirabolt, egy ilyen szőlőjük, és akkor kirabolták állandóan. És akkor már minden, ami mozdítható volt, érted? Már mindent, már mindent elvittek, és akkor volt egy ilyen szerencsétlen, egy ilyen, a pincében egy ilyen hidropak, tudod, ami föl volt szerencsétlen, és akkor leszerették, és elvitték. Tehát ez egész, tehát ott már ilyen rendőrök is rögtek, hogy most így minek? Vagy most miért?
0: Van egy ismerősöm, végighallgattam a sztoriát, ez konkrétan a megtörésig vezetett, figyeld ezt, hétvégi ház, és amikor megvette a hétvégi házat, elkezdte rendezni, stb. Nem volt ott be brutális nagy érték,

0: kimegy egyik alkalommal, és be van törve az a, fel van törve az ajtó. Ó, azt mondja, hogy erre nem is gondolt, hogy ide jönnek majd lopók. Hát jó, akkor csinált egy biztonsági ajtót, tudom. Aha. Legközelebb ment, megint eltett egy kis idő, látja, megint be van törve, de hol nézi? Jaj, az ablakon jöttek be. Erre nem gondolt. Akkor tesz, rácsat az ablakra, aha, kapaszkodj, bemegy, látja, hogy megint be van törve. És elkezdi nézni a házat, és őszintén nem érti, hogy mi a gond. De hát ő várja, de hol jöttek be? Zoli, tudod, hol jöttek be?
1: Na hol? Tető.
0: Lebontották a tetőt. Mármint, hogy kibontották.
1: Igen.
0: És akkor a tetőn bejöttek, és akkor van az a lejárat a padlásra. Azt, ugye, ők azt lenyitották, és a föntről mentek le. És most eskü kilopták a tetőn keresztül a cuccokat. De hát, hogy őrület. És a legdurvább, amit hallottam, és ezt most különben támasztátok arra, hogy hallott más is ilyen sztorit, hogy valahol ott a libalegelő után, tudjátok, van az a rész, ahol egyszer csak elfogy az aszfalt, és akkor mennek, és akkor vannak ott ilyen házak. Most már az egy nagyon szép hely, egyre szebb új házak épülnek, de hát most ez is megint egy 20-25 éves sztori, hogy ott volt egy ház, amit így hát nem járt arra senki, nyilván külföldön éltek a tulajdonosok, többi, és szépen lassan azt tűnt fel a szomszédnak, hogy várjál, kezd eltűnni a ház. Ellopták a házat. Na, ellopták először a tetőt, tehát a gerendákat.
1: Igen.
0: Mert megy a ház. Megy ideig, nem tűnik föl neked, hogy mi történik, mert tudod, lehet, hogy épp renoválás, bármi. Ez fantasztikus, hogy mennyire nem tűnik fel, hogy a szomszédban zajlik valami. És akkor gyanús volt, hogy tűnik el, mert nem jön vissza, eltűnik a tetőre, nincs föl túl.
1: Igen.
0: Hanem eltűnik a tető, és akkor kezdett tűnni a fal. És akkor kezdtek így lebontani így a falat. Szóval, hogy őrület. Ezek mint egy rossz valami film, nem? Ez olyan. De te már hallottál ilyet?
1: Persze, hogy hallottam
0: ilyet. Na, akkor te is hallottál.
1: Hát nem, csak nálunk így mondom, ezek a rablások, meg lopások, meg betörések, ezekből azért bőven akad, de mondom, tehát mindig az a hihetetlen ebben, hogy olyan hülyeségek tűnnek el. Tehát nekem is például másik ismerősömnél az volt, hogy annak is egy hétvégi házát így többször kirabolták, és amikor már tényleg nem volt, mert ő már tényleg mindent elvitt onnan, mármint, hogy olyat, ami értékes lett volna, tehát semmit sem hagyott ott kint, és akkor például az ilyen kés, meg villa, tudod, ez a kemping kés, meg villa készletet így azt így elvitték.
0: Ezt el kell lopni, igen, ezt el kell fontos. Lopni.
1: És akkor kinyitották ott a fiókokat, és azokat így mind kirámolták, és így elvitték. És most azon mit fog csinálni? Tehát ez a műanyag a nyele, és ilyen, tehát most azzal így mit fogsz csinálni? És akkor ezeket így mind kipakolták, meg tányérokat. Volt a műanyag tányér, azokat is így elvitték. Tehát így...
0: Őrület. Most az egyik hallgató írja, én nem tudom elképzelni, hogy ez tényleg megtörtént, de azt mondja, hogy állítólag megtörtént, azt mondja, ő neki személyesen, azt mondja, elveszett a pénztárcám március 6-án most, és tele volt pénzzel, volt benne 920 euró, 370 ezer forint, Jézus. És 33 ezer dinár. De
1: nem
0: még
1: lestek
0: a
1: ki téged
0: papírokat sem kaptam vissza. Jó.
1: Ez sok pénz volt ebben.
0: Jó, de érdekes, amikor ennyire sok pénz van nálatok, akkor nyilván mentek valamit venni, nem? Vagy, szóval, mert normálisan ennyi pénz nem sétál az ember.
1: Nem tudom.
0: A mai világban, amikor minden digitális, különben tudod. De a legszörnyűbb sztori, még ezt, én el tudom képzelni, hogy leizzadt, mint az állat. Ez is ismerősödött, nem direkt. De ő pedig az volt, hogy ment a bankba, hogy tegyen be pénzt. 9,5 ezer euróról van szó, valami ilyen összeg. És tudod, azért az, tudod, mikor sok pénz van áll, hát azért az mennyiségre is nagy, mondjuk mit tudom, 50-esekben van valami.
1: Igen.
0: És a lényeg az, hogy ugye ahhoz már kell egy ilyen kis táska. És akkor beletette egy kis táskába, de amúgy ő nem használ ilyen kis táskát. Ment gyalog a bank felé. Ez is érdekes, hogy az emberek így gyalog mennek, tudod, ilyeneket elintézni. Na mindig. Menj gyalog a hogy hívják be. És akkor vannak ezek a trafikok, mint ami nekünk is itt van a közelben, tudod, és megállt cigit venni. És megvette a cigit, és megy tovább, és már majdnem odajött a bankot, és mondja, hogy hol a táska, Jézusom, a trafiknál hagytam, hogy letett, hogy az újságokhoz, tudod? Uh-huh. És így rohant vissza, mint az állat, és megvolt. Képzeld el, megvolt. Képzeld el. Ezek olyan szituációk az életben, hogy megőrülsz különben, de ebben sokkal könnyebb beleesni, mint gondolná.
1: Hát
0: gondolná az ember.
1: Persze.
0: Én tegnap a megbeszélés után ott hagytam a laptopomat, ami napi szinten dolgozok, ott hagytam a kávézóba. úgy hívtak vissza, hogy nem a te laptopod maradt. Jézus Isten! De csak, hogy mennyire hülyék vagyunk, amikor rohansz, mint a kretén.
1: Én kétszer vagy háromszor fordult velem elő az életemben, hogy ilyen nagyobb összeget kellett vinni A-ból B-be. És,
0: ezek amikor kokainnal foglalkozott.
1: Nem, ez amikor házat adtunk el, meg stb. Tehát, hogy voltak az ilyen történetek.
0: A fedősztorik, igen.
1: Igen, ezek a fedősztorik. És én esküszöm, hogy akkor, tehát akkor úgy volt, hogy én nekem így a, mondjuk a mellé zsebemben volt a pénz, és én azt így, tehát így mentem az utcán gyakorlatilag. Hát de már tehát nem volt olyan távolságra.
0: És ez cashbe volt?
1: Volt cash is.
0: Basszus,
1: volt,
0: az durva, hát az miatt nagy valamibe kellett vinni, basszus.
1: Volt olyan is.
0: Nehéz sok pénzt vinni, maradjunk.
1: És esküszöm, hogy úgy, tehát hogy így még gondolkodtam azon, hogy hívok valakit, akivel így menjünk már ketten. Az egyiknél voltam, amikor ketten ment, és akkor úgy gyorsan beértél, és de végig fogod.
0: És tehát, te is gyalog mentél ezt intézni?
1: Azért, mert rövid távról volt szó. Volt, amikor autóval persze, de ismerősen viszont úgy járt, azt már meséltem ebben a műsorban szerintem egy kétszer-háromszor, de most elmesélem még egyszer nagyon gyorsan, hogy ismerősöm járt úgy, hogy hitelt vettek. Nem most volt ez, amikor 2000-es évek elején, hogy vettek fel nagyobb összeget, és ott volt náluk egy borítékban, és végig idegeskedték az utat, egy autóval mentek, és akkor mondták, hogy jó, akkor gyorsan minél annyi pénz volt náluk, hogy akkor tényleg minél előbb vigyük haza, és megálltak a pirosnál, ott a...
0: Na...
1: Hol is valahol, ott a Petőfi Sándor utcán.
0: Ja, egy szabadkai sztori.
1: Igen, szabadkai sztori. És megálltak, és egy haverjuk, az meg ott arra sétált, és meglátta, hogy ők ülnek az autóba, és ennek fogalma nem volt semmilyen pénzről, vagy ilyesmi, hanem így odament, és így kinyitotta az agyós ülés, hogy szevasztok!
0: Jézus! Ezek meghaltak.
1: Ezek majdnem ott haltak meg, érted? Ezek majdnem elájultak, érted? Tehát, hogy,
0: hát
1: és végig tudod az, hogy gyorsan minél előbb vigyük, erre ott jött a Tóni, érted? Vagy nem tudom, kint a valami haver. Szevasztok!
0: Te szörnyű! De szörnyű. Szörcskót kaptam volna.
1: Persze,
0: szörcskót kaptam volna.
1: Pont, tehát ilyen támadást, igen. Vagy meg akarta ijeszteni őket tudod, poénból.
0: De érdekesek ezek a betörések, mert haverom meséli különben, hogy szeret ugye az új házába, szeret riasztót kint, így az udvarba.
1: Aha.
0: Egy házra kívül. És egyik este tudod így... Ja, bocsánat, nem, házon belül, ugye? És egyik este azt mondja, a feleség egy felébreszt, hogy basszus, én hallok valami hangokat kívülről. És azt mondja, hogy így kimegy, így sötétben, így már nem mered fölkapcsolni a lámpát, és hallott, hogy tényleg valakik mozognak, és azt egy ilyen rohadt zseblámpával mentem, mint a filmekbe, és azt mondja, hogy a katasztrofális az élmény, hogy majdnem összecsokiszta magát, mert aha. Úgy, hogy a zseblámpa úgy néha úgy elhalad, akkor úgy tudod, a rolón csak úgy átszűrődik azokat a kis fényeket.
1: Igen.
0: Azt mondja, ez olyan élmény volt, hogy most tényleg mi be fognak jönni, vagy mi? És akkor nem, elmentek. Azt mondja, most tök mindegy, hogy mit vittek el, vagy nem ez egyik, hanem az este jött rá, hogy várja. Mi szeretjük riasztót a házba. Hogy szóljon nekünk a riasztó, ha valaki bejön. Nem. Nekem nem olyan riasztó kell, amikor valaki bejön, azt mondja. Én innentől kezdve beszélek olyan riasztót, amikor bejön valaki az udvarba. Nekem az a lényeg. Nem azt mondja, hogy mikor mit csinálok, amikor bejön a házba. Főkészülök a harcra, vagy azt mondja, hogy mit csinálsz.
1: Igen.
0: És ez jogos. Ebben én sem gondoltam bele.
1: Annyi
0: a
1: riasztó.
0: Miért a házon belülre rakjuk a riasztót? De különben láttam most különben...
1: Az abban van a logika, amikor értesíti a rendőrséget.
0: Befejezzük, ilyen lézernyalábok vannak most, láttam egy jó pár házat, forgattam is erről különben, ami különben ilyen, hogy a kapun, amikor... De ezek a lézernyalábok kommunikálnak egymással, és amikor megszakad, akkor riaszt.
1: Akkor riaszt.
0: Aha, valaki, úgyhogy igen.
1: Vagy levágja a lábát, mondja.
0: Akkor kijön két ilyen valami fegyveri.
1: Igen, ilyen turret.
0: Igen.
1: Csak úgy szétlövi a házat is, meg tényleg a rablót is.
0: Az volt az igazi.
1: Igen.
0: Na hát, erről egyébként. Őrültek ház.
1: Szép napot kívánunk, szép hétvégét kívánok. Hát nem lesz túl jó idő a hétvégén, de azért...
0: Hát ha
1: szerencsénk lesz, hát ha szerencsénk lesz.
0: A két volt, ez nem más, én Brosnyó Zoltán.
1: Zekán Péter.
0: És Nagy Viktor.
1: Sziasztok.
0: Sziasztok.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
5: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
4: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
4: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Szerbia még ma hivatalos ajánlatot tesz a MOL számára a NISZ ügyében, jelentette be Dubravka Djedović Handanović az aténi regionális energetikai csúcstalálkozón. Az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adnia a szerb fél ajánlatára. A MOL egyébként januárban kötelező érvényű keretmegállapodást írt alá a Gazprom Nyeft vállalattal a NISZ 56,15%-os részesedésének megvásárlásáról. A magyar cég áprilisban azt is közölte, hogy hosszú távon megtartaná a pancsovai olajfinomítót, amennyiben többségi tulajdonossá válik a szerb energetikai vállalatban. Az OFAK által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes tranzakciót legkésőbb május 22-ig kell lezárni. Eddig 771 gyermek kapott támogatást a szerbiai tartásdíj alapból, közölte a Családügyi és Demográfiai Minisztérium. Az alapból akkor fizetnek átmeneti támogatást, ha a kötelezett szülő nem rendezi a megítélt gyermektartást. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium szerint eddig több mint 33 millió dinárt utaltak ki, az idei költségvetésben pedig 100 millió dinár áll rendelkezésre erre a célra. A kedvezményezettek mintegy 85%-a olyan gyermek, akiről az anya gondoskodik, míg az esetek körülbelül 15%-ában az apa neveli a gyermeket, és az anya köteles tartásdíjat fizetni. A jelenlegi szabályok szerint egy gyermek havonta legfeljebb 28 ezer dinárt kaphat a tartásdíj alapból. Május 16-a és 21-e között tartják a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik. Az ünnepélyes megnyitó ma 19 órakor lesz, május 16-án 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a rendezvény. A belépőjegy ára 1000 dinár. Szervezett csoportos látogatás esetén fejenként 750 dinárt kell fizetni a jegyért. A 14 évnél fiatalabbak és a nyugdíjasok pedig 500 dinárért tudnak majd belépni. Idén a főnyeremény egy John Deere traktor lesz. Először turnézott Vajdaságban a Sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház. A Székelyföldről érkező hivatásos társulat egy nagyszabású, élő zenével kísért néptánc színházi előadással mutatkozott be tegnap Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban, ma pedig Adán. A Tükör című előadásukban székelyföldi táncokat mutatnak be, élő népzenei kísérettel. Az előadás érdekessége, hogy az autentikus székely produkciót egy budapesti rendező, ifjabb Zsurávszki Zoltán rendezte.
3: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 10 fokot mérnek, ma változóan felhős idő várható, délután és este helyenként eső is előfordulhat, ráadásul záporokkal és zivatarokkal. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panopresszó.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, 10 óra 15 perc van, ez pedig a Pannon Presszó, kezdetét veszi a presszó, sok-sok érdekességgel és jó kis témákkal, amiket most el is mondok nektek, ugyanis a mai Pannon Presszóban foglalkozunk a 11. vajdasági piknikkel, amit a Vajdasági Baráti Egyesület szervezésében valósul meg, tehát Simon Vilmossal fogunk majd beszélgetni az említett egyesület elnökével. Minden fontos infót megtudhattok majd a 11. vajdasági piknikről. Azzal is foglalkozunk a mai műsorban, hogy hogyan hat a digitális világ a gyerekek tanulására, és megismerhetitek a Tóth Andrást, a Vajdasági RTV szerkesztő műsorvezetőjét, aki elektronikus média kategóriában az év újságírója díjat érdemeltek ki. Emellett még, mivel péntek van, lesz csendháborítás interjú is a Panopresszó utolsó órájában. 14 óráig tartsatok velünk, én Balogh Sára vagyok, én leszek veletek itt, és nem egyedül, ugyanis itt van még hangtechnikusunk is, Nagy Viktor.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rl.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 8-08-15 vagy 024 455 51 55.
5: Programajánló.
6: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firigyházán június 6-án.
7: A csapatok megmérettethetik magukat pörköltfőzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-éig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Egy. Második Gastrofest.
6: Firigyháza, az ízek faluja.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: Május 30-án rendezik meg a 11. vajdasági pikniket a Vajdasági Baráti Egyesület szervezésében. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben Simon Vilmossal, a Vajdasági Baráti Egyesület elnökével, akit itt köszöntök a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
0: Én úgy gondolom, hogy nem nagyon kellene bemutatnunk ezt az eseményt, de azért tekintsünk egy kicsit vissza a kezdetekre. Ugye 11. alkalommal szervezik meg idén ezt az eseményt. Honnan indult igazából az ötlet, és miért szervezik meg?
1: 13 évvel ezelőtt alakult a Vajdasági Baráti Egyesület Budapesten, és a fő célunk az volt, hogy ahogy a nevében is van egy baráti társaság, tudjon összefogni és jó dolgokat csinálni. És ugye az elején már gondolkodtunk, hogy azon kívül, hogy mindenki vajdasági származású, hogy mi az, ami összeköt bennünket, és itt sikerült azonosítani olyan pontokat, hogy például jótékonysági Mikulás est, ahol tudunk jótékonykodni, másoknak segíteni. És akkor kérdeztük, hogy mi az a nagyon vajdasági esemény, ami ugye egész vajdaságot megmozgatja minden évben. Van egy pár ilyen, de az egyik ilyen például a majális, amit mindenki imád, hogy kimenni a természetbe, sütögetni, főzni, együtt lenni, barátkozni, és gyakorlatilag ez az egész vajdasági piknik, mint egy fajta majális, ami igaz, hogy mindig május végén van, de egy olyan hangulatot szeretnénk átadni az oda kilátogatóknak, és sok nem vajdasági is ott van velünk, sőt, több országból is érkeznek, de nagyon imádják akár a felvidékiek, akár a nem tudom én a magyarországiak, vagy erdélyek, vagy sőt van, hogy nem tudom én. Afgán, egyik barátomnak az afgán barátja, kollégája is indult a főzőverseny, sőt második lett, úgyhogy befogadó a csapat, és azt szeretnénk, ha mindenki azt átérezné, hogy egy gyönyörű helyen kint vagyunk a természetben, és együtt készítjük el az ételt, és mindenki ételét, italát megkóstolja, valaki kihozza a legjobb pálinkát, más az ő kulennyit, amire büszke, és vagy a gibanicáját, és akkor van egyfajta ilyen közösség építése, és akkor ezre utána már különböző programokat ráépítettünk, ugye egyre tömegesebb lett, és tavaly már ilyen 350-en voltunk, nagyjából ez az a létszám a 3 és 400 közötti, persze időjárás függő, de még a rossz időben is megtartottuk 2 éve, és akkor is sokan voltak, úgyhogy nem szoktuk lemondani.
0: Mi az a program, amivel az idei 11. vajdasági piknikre készülnek? Mindig ugyanaz, vagy van-e valamilyen újítás évről évre?
1: Próbálunk újítani, nincs egy ilyen újítási kényszer bennünk, de úgy látjuk, hogyha van egy jó javaslat, ugye minden több taggyűlést tartunk egy évben, 58 tagunk van, és akkor mindenki ugye fel tud vetni ötleteket, vagy illetve azok, akik járnak, azoktól is fogadjuk az ötleteket, és ha van egy jó ötlet, akkor megfogadjuk. Ami az alapja az egész úgymond rendezvénynek, eseménynek, az mindig a főzőverseny, ez a Pántja Julianna és László emlékkupa, ők két tagunk, akik sajnos elhunytak, és az ő nevüket viseli ez a kupa, ami számos értékes díjjal is nyár. Ugye ők nagyon lelkes főzőversenyesek voltak éveken át, és meg is nyerték, úgyhogy ezért az ő emléküknek szenteltük. 2 éve vezettük be, hogy ne csak az történjen, hogy akkor egy bográcsban főzzünk, és akkor az lehet, nem tudom, bárány is, meg halászlé is, meg egyébként, inkább jobban fókuszáljunk. Ezért már tavaly is jobban fókuszáltunk, hogy mi legyen, és idén például ez egy grill verseny lesz, ami azt jelenti, hogy nem a bográcsok verseny lesz, hanem minden, ugye faszénen sült hús vagy hal nevezhet a versenybe. Kicsit leszűkítettük a fókuszt, és ami egy nagyon másik fontos verseny, az pedig a horgász verseny, ugyanis ez a Zoltán és Diana horgásztó és pihenőpark, ez Göböljárás pusztában Etyek mellett található, ez egy gyönyörű környezet, erdőkkel, dombokkal, elég sok ismert hollywoodi filmet is ott forgattak, ott van egy ilyen filmváros mellette, és gyönyörű helyszín, oldalon lejönnek a vaddisznók, meg az őzek, meg még lámák is vannak, ugye az őshonos lámák is ott vannak. Úgyhogy itt egy gyönyörű horgásztó van, az ország egyik legjobb horgásztó, ahol nagyon sok nagy hal van, és akkor ez is egy nagyon szép része, hogy nem csak a főzésben versenyeznek, hanem a horgászatban, illetve ugye Ami nagyon fontos, ez egy pár éve volt az ötlet, ugye ez is egy újítás volt, hogy a gyerekek mindig ott voltak, és szerettek volna horgászni, ugye, de hogy nehéz azért egy profi horgász, vagy egy komoly botokkal egy horgász, nehezen enged oda ismeretlen gyereket, nem is ismeri őket, meg vigyázni is kell rájuk. Ugye egyik tagtársunknak a testvére, meg a Halász András, ő szervezi minden évben, és egy horgász oktatás van a gyerekeknek. Az Egyesületünk vett 10 botot, és akkor sorban jönnek a gyerekek, és beosztjuk őket, és akkor tudnak tanulni, amit az én gyerekeim is nagyon szeretnek. Úgyhogy ugye a gyerekeket is bevonjuk, illetve a gyerekprogramok vannak még pluszban, ilyenek a kézműves foglalkozások. Ezt idén majd Mátyus Ákos tagtársunk fogja szervezni, tavaly is nagyon jól sikerült. És egy másik újítás, meg ahogy mindig mondták, hogy hát Vajdaság, és akkor ott mindig valaki valamilyen, ugye kis zené, a zene azért ment a háttérben, de hogy mi az, hogy nincs élő zene. Ugye ez egy horgászt, hogyha nagyon nagy hangoskodást nem engednek, meg nem lehet itt egy metal koncert, úgymond, de minden évben hozunk zenekart, és tavaly nagyon jól beváltak a Muzsiai Jóbarátok zenekarra, ugye nevében is itt élve Muzsiáról érkeznek, akik tavaly is már nagyon hangulatot adtak, és ők mennek ugye egyik társaságtól a másikra, és ott ugye akusztikus hangszere, akusztikus változatban jó kis hangulatot teremtenek, ugye a végére nagy mulatság is kiszokott alakulni, úgyhogy ezek így a fő elemei a pikniknek, amelyek úgy kialakultak, és ezekre láttuk, hogy van érdeklődés, és szeretik az emberek.
0: Igazán színes program az, amivel idén is készülnek. Ugye említette a horgászversenyt, illetve a főzőversenyt, hogyan lehet jelentkezni mondjuk annak, aki most kedvet kapott, mi az, amit esetleg szükséges magukkal vinni a résztvevőknek?
1: A jelentkezéseket a Vajdasági Barát egyben írva kukac@gmail.com címre várjuk, illetve van egy Facebook oldalunk, a Vajdasági Barát, és ott is lehet nekünk írni. A jelentkezni május 26-áig lehet, minden résztvevőnek jelentkezik, ugye nem csak külön kell jelezni, hogy valaki horgászversenyre jön, vagy főzőversenyre, vagy szeretne horgászoktatást, de az, aki ezekben nem venne részt, csak kijönne, és ott nem tudom én hoznám az ételét, italát, vagy csak jönne barátkozni, mindenkinek regisztrálni kell, ugyanis ez egy zárt terület, ez egy magán tulajdon, úgymond, ami nyitva van a közlekkel, ezen a napon lezárják a mi számunkra, és csak az tud bejönni, ugye van egy rámpal, be kell behajtani, aki regisztrált. Ugye azt kérünk mindenki, hogy aki szeretne eljönni, ingyenes a részvétel, nem kerül pénzbe, nem kell belépőt venni, viszont regisztrálni kell, és egy karszalagot kap, és azzal tud majd mozogni itt a területen. Ezt szigorúan kell vennünk. Úgyhogy itt lehet jelentkezni nálunk, hogy mit hoz, ki mivel készüljön. Ugye én mindig azt mondtam, hogy hozzon valami olyat, ami számára fontos, amit meg szeretne osztani. Mindig kérdezik, hogy nem lehet ott venni ételt, hogy nem lehet, hogy ez itt kapni lehet, venni nem lehet. Ugye ez nem egy olyan fesztivál, ami egy vállalkozás, ahol itt most ez nem profitot termel, az Egyesület erre pénzt költ, de hogy azt szeretnénk, hogy olyan emberek jönnek, aki mindenki hoz valamit. Hogyha van otthon egy jó üveg pálinkáj, hozza ki azt, vagy ha nagyon ügyes ügyesen csinálnak valamilyen süteményt, akkor süssenek egy süteményt és hozzák ki. Vagy ha nem tudom én, sok gyümölcs termett, akkor hozzanak ki gyümölcs. Szóval, hogy mindenki hoz valamit, és így áll össze, hogy valaki az elmész, nem tudom, egy előételre, utána valaki megkínál egy cseváppal, utána elmész egy, nem tudom, egy finom halászlét eszel, akkor megpróbálsz pár süteményt, és akkor ez így alakul ki, hogy mindenkinél, hogyha valaki úgy érkezik, hogy semmit nem hoz, az úgy, nem tudom, az kicsit úgy nehéz. Nem azt mondom, hogy nehéz lesz, mert minden meg fogják kínálni, és akkor szerintem az úgy rossz érzés, ha mindenhol megkínálod, de te más nem tudsz. Kicsit próbáljuk ezt a vajdasági hozzáállást meghonosítani, vagy megmutatni, hogy mi így élünk, vagy így éltünk Vajdaságban, hogy egymáshoz összejárunk, és kínálgatjuk egymást, és ez a vajdasági vendéglátás, ugye, hogy nem tudsz valaki úgy elmenni, hogy ne kapj egy kávét, vagy ne etessenek meg, ugye, és ezt szeretnénk itt is kicsit. Úgyhogy vannak, akik elször jönnek, és meglepődnek, hogy hú, annyi ismeretlen ember megkínált, mert megetetett, és akkor mondjuk, hogy jó, ezt most kipróbáltad, és jövőre te is hoz valamit, és akkor ezt szeretnénk itt is kicsit. Úgyhogy vannak, akik elször jönnek, és meglepődnek, hogy hú, annyi ismeretlen ember megkínált, mert megetetett, és akkor mondjuk, hogy jó, ezt most kipróbálta, és jövőre te is hoz valamit, és akkor jövőre azok az emberek hoznak valamit, mert látják, hogy ez így.

0: kevesen maradnak, de ez egy nagyon szép terület, hogy valaki szeretne levezetni, meg még iszogatni, vagy élvezni a természetet, akkor nyugodtan maradhat tovább is. De reálisan 5-6 délutánra már úgy azért fogynak az emberek, nagy része hazamegy.
1: Nagyon szépen köszönöm, Vilmos, hogy elmondta a részleteket, és hát én sok-sok embert kívánok maguknak a 11. vajdasági piknikre.
0: Köszönöm szépen, és várjuk Önöket is, hozzanak valami finomságot, Vajdaságba várjuk Önöket is.

A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
0: Műsorajánló.
4: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb jegyzési listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió? Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
4: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Szerbia még ma hivatalos ajánlatot tesz a MOL számára a NISZ ügyében, jelentette be Dubravka Djedović Handanović az aténi regionális energetikai csúcs találkozón. Az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adnia a szerb fél ajánlatára. A MOL egyébként januárban kötelező érvényű keretmegállapodást írt alá a Gazprom Neft vállalattal a NISZ 56,15%-os részesedésének megvásárlásáról. A magyar cég áprilisban azt is közölte, hogy hosszú távon megtartaná a pancsovai olajfinomítót, amennyiben többségi tulajdonossá válik a szerb energetikai vállalatban. Az OFAK által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes tranzakciót legkésőbb május 22-ig kell lezárni. Eddig 771 gyermek kapott támogatást a szerbiai tartásdíj alapból, közölte a Családügyi és Demográfiai Minisztérium. Az alapból

0: Hol akkor fizetnek átmeneti támogatást, ha a kötelezett szülő nem rendezi a megítélt gyermektartást. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium szerint eddig több mint 33 millió dinárt utaltak ki, az idei költségvetésben pedig 100 millió dinár áll rendelkezésre erre a célra. A kedvezményezettek mintegy 85%-a olyan gyermek, akiről az anya gondoskodik, míg az esetek körülbelül 15%-ában az apa neveli a gyermeket, és az anya köteles tartásdíjat fizetni. A jelenlegi szabályok szerint egy gyermek havonta legfeljebb 28 ezer dinárt kaphat a tartásdíj alapból. Május 16-a és 21-e között tartják a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt Újvidéken. Idén 40 országból mintegy 1200 kiállító érkezik. Az ünnepélyes megnyitó ma 19 órakor lesz, május 16-án 9 órától pedig a látogatók előtt is megnyitja kapuit a rendezvény. A belépőjegy ára 1000 dinár, szervezett csoportos látogatás esetén fejenként 750 dinárt kell fizetni a jegyért, a 14 évnél fiatalabbak és a nyugdíjasok pedig 500 dinárért tudnak majd belépni. Idén a főnyeremény egy John Deere traktor lesz. Először turnézott Vajdaságban a Sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház. A Székelyföldről érkező hivatásos társulat egy nagyszabású, élő zenével kísért néptánc színházi előadással mutatkozott be tegnap Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban, ma pedig Adán. A Tükör című előadásukban székelyföldi táncokat mutatnak be, élő népzenei kísérettel. Az előadás érdekessége, hogy az autentikus székely produkciót egy budapesti rendező, ifjabb Zsurávszki Zoltán rendezte.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 10 fokot mérnek, ma változóan felhős idő várható, délután és este helyenként eső is előfordulhat, ráadásul záporokkal és zivatarokkal. A csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka 024-555-001.

Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: szerve nem felrázva. Annon presszó.
1: 11 óra 14 perc van, és rendőr, illetve határinfót hoztam nektek, kedves hallgatóink. Hát ami a rendőri jelenlétet illeti, el tudom mondani, hogy Szabadkán, az Orka városrészben a Villa Majúrnál telepedtek le a rendőrök, és ott ellenőriznek mindenkit igazából, valamint még a Tesla telepen, a Matijevics hentes üzletnél is lehet velük találkozni, illetve az egészségügyi középiskolánál is, valamint a Gubec Máté utcában is, itt a központban. Ami pedig a határhelyzetet illeti, az az infóm van, hogy a Királyhalom Ásotthalom határátkelő helyen Magyarország irányába 30 perces várakozási időre kell számítani. A többi határátkelő hely információim szerint nincsen bedugulva, úgyhogy simán lehet közlekedni a többi határátkelő helyen. Hogyha bennünket hallgattok, és van valami infótok, akár rendőri jelenléttel kapcsolatos, akár határhelyzettel kapcsolatos, és szívesen megosztanátok velünk, akkor a jól ismert 06-3621-605-ös telefonszámra meg tudjátok nekünk írni. Ne kapcsoljatok el, tartsatok velünk a továbbiakban is, ugyanis hamarosan megtudhatjátok azt, hogy hogyan hat a digitális világ a gyermekek tanulására.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Fáj a foga, hiányos a mosolya.
3: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Műsorajánló.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Hogyan formálja a technológia gondolkodásunkat és a tanulást? Erről tartott gondolatébresztő előadás Szakos Enikő szerda este az MCC Szabadkai Képzési Központban. Az előadás címe a jövő iskolája, amikor a technológia formálja a gondolkodást. Az előadás középpontjában a digitális nemzedék gondolkodása, a mesterséges intelligencia, valamint a modern pedagógiai kihívások és lehetőségek álltak. A résztvevők betekintették és nyerhettek abba, hogyan változtatja meg a technológia a tanulást, a figyelmet és a tudás átadást a mindennapokban. Az est egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a technológia nem helyettesíti a pedagógust, ugyanakkor alapjaiban alakítja át azt, ahogy a tanulásról és az oktatásról gondolkodunk. Szakos Enikővel, előadóval Szabó Regina beszélgetett, ezt hallhatjátok a következő percekben.
2: Hogyan változtatta meg a digitalizáció a mai fiatalok gondolkodását?
3: Az életünk valamennyi területe átalakult és átalakította valamennyien technológiai újítás, már az internet és az okos eszközök is, és hát a mesterséges intelligencia pedig robbanásszerűen, de az igazság az, hogy nem csak a fiatalok gondolkodását és életét, hanem valamennyiünkét, és az ő nagyszüleikét is, és ehhez kell igazán alkalmazkodni, és egészen onnantól, hogy szabadidőnkben milyen tevékenységeket végzünk, és mikkel találkozunk, és milyen mennyiségben, az elképesztően átalakította azt, hogy az ő kognitív folyamataik hogyan alakulnak, hogy az ő agyukban mire van szükség, mire vágynak, és hát ez elvisz minket oda, hogy a tanulási szokásaik is átalakultak, a tartalomfogyasztásuk az, hogy hogyan, milyen attitűddel állnak az információ fogyasztáshoz, úgyhogy valamennyi aspektus az életünknek átalakult.
2: És hogyan tanulnak ma a fiatalok?
3: Hát ez nekik is egy nagy dilemma, hogy hogyan tanuljanak, mert a kezdet az ott van, hogy nem tudják, hogy hogyan tanuljanak. Egyébként is mindenkinek ezt ki kell kísérletezni, meg kell találni, hogy hogyan hatékony, hiszen úgy, hogy videókat néznek, amelyek 30 másodperc után már unalmasak, ez nem igazán segíti az elmélyült gondolkodást, tanulást, és éppen azokat a folyamatokat és azokat a tevékenységeket, amelyeknek szükségesek ahhoz, hogy készségeket tudjanak fejleszteni, hogy a személyiségük fejlődni tudjon. Tehát egy kicsit felszínesen tanulnak, de nagyon küszködve, tehát nem tudják, hogy pontosan mit is kellene csinálni, és ezért fontos, hogy megismerkedjenek olyan technikákkal, amelyek lehet, hogy fáradtságosnak tűnnek, és nagyon kemények ahhoz képest, hogy mondjuk egy videótartalomfogyasztás az milyen. Bár egyébként leköveti az oktatás, és a pedagógusok is sokszor azt, hogy mi az, ami vonzó számukra, mi az, ami elkapja a figyelmüket, és ilyen tartalmakkal próbálják meg a tananyagot is közérthetőbbé tenni, szerethetőbbé tenni, de azért meg kell találni az egyensúlyt, hogy erre a fáradtságos munkára megpróbáljuk őket rávenni, hiszen szükség van az ilyen elmélyült tanulásra, gondolkodásra.
2: Tehát rövidebb videókat mutatnak nekik például a pedagógusok? Vagy hogyan lehet pedagógusként ezt jól használni, akár a mesterséges intelligenciát?
3: Próbálkoznak ezzel, amint mondtál, hogy rövidebb adagokban, kisebb adagokban, gyorsabban, impulzívabban, azonban nem biztos, hogy ez a jó irány, hogy ahogy az ő egyébként a szabadidejükben a közösségi médián található dolgokat fogyasztják, hogy így próbáljunk meg az iskolát is közelebb hozni hozzájuk, hiszen ezért ez a nap végén nem egy szórakoztatóipari termék, hanem tényleg próbáljuk őket jobbá tenni, okosabbá tenni, szorgalmasabbá és a személyiségüket egészében fejleszteni. Úgyhogy sokféleképpen lehet használni a mesterséges intelligenciát, de a lényeg a semmiképp nem az, hogy butítsuk akár a tananyagot, akár a munkaformákat, akár a diákokat a nap végén. A pedagógus életét meg tudja könnyíteni, olyan feladatokban kell alkalmazni az ilyen technológiákat, ami egyébként nem a tanár-diák kapcsolaton alapul, tehát mondjuk az adminisztrációban, hogyha használni tudják, az nagyszerű. Hogyha ötletekre vágynak, hogyha óraterveket szeretnének variálni, vagy több feladatot szeretnének készíteni, de megfelelő pedagógiai céllal, akkor ez segítheti az ő felkészülésüket, akár az értékelésben tudják úgy használni, hogy dolgozatokat tudnak többféleképpen legyártani. De amikor bent vagyunk az osztályteremben a diákokkal, akkor nagyon fontos, hogy továbbra is az emberi kapcsolaton alapuljon. Egyébként a motivációnál is sokkal hatékonyabb, hogyha nem megpróbálunk trendik lenni, meg impulzívak lenni, hanem ha hitelesek vagyunk, hogyha van egy olyan bizalmi kapcsolat, hogyha egy ideális világban vagyunk, akkor egy olyan szereteten alapuló kapcsolat, ami miatt még mindig tisztelnek, felnéznek ránk a diákjaink, és ezért sokkal motiváltabbak lesznek, hogy tanuljanak, hogy bejöjjenek az osztályterembe, hogy szívesen jöjjenek reggel iskolába, és ehhez nem kell a legújabb technológiákat használni.
2: De amennyiben igen, akkor hogyan kellene például egy témát kidolgozni, akár a mesterséges intelligencia használatával?
3: Nagyon jól lehet szemléltetésre használni, tehát olyan dolgokra képes, hogyha megfelelő infrastruktúra adott, amit én nagyon szeretem az analóg eszközöket, meg egyébként szükség van rá, tehát amit meg lehet oldani analóg, azt oldjuk meg analóg. A térképek mai napig nagyon hasznosak. A szemléltető eszközök, amit meg tudnak fogni, amit körbe tudnak adni, arról nem is beszélve, hogyha egyébként csoportmunkában tudnak akár kooperatív dolgozni, az a legjobb. Viszont ezért vannak olyan dolgok, amit meg kell úgy nézni, át kell élni, mondjuk az űrbe eljutni, hogy milyen lehet ott a csillagok között járkálni, vagy akár nagyon egzotikus tájakon, vagy az, hogy a molekulák hogyan kapcsolódnak össze. Ezeket egyébként el kell képzelni, úgyhogy ilyenekben nagy segítség lehet, hogyha meg tudjuk mutatni. És erre nagyon jó akár már a mesterséges intelligencia is, hogyha mi tudjuk, hogy mit szeretnénk létrehozni, de egyébként nagyon sok mindenre már önmagában egy videó is nagyon motiváló lehet, meg jó szemléltető eszköz. Ami a mesterséges intelligenciát illeti, ott, hogyha feladatba akarjuk ágyazni, akkor nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy pontosan milyen lépésekkel akarjuk ezt bevezetni. Tehát manapság úgy használják ezt a diákok, hogy rögtön a megoldásra kíváncsiak, az tökéletesen, hogyha jól adtuk meg a parancsokat, akkor a valamely szoftver meg tudja mondani, hogy mi a végeredmény, ott van egy esszé, tehát megoldásokat tökéletesen tud helyettünk elkészíteni. Ami már a tudatos felhasználói szint, az az, hogy mondjuk magyarázatokra vagyunk kíváncsiak, és hogyha úgy tudja a pedagógus bevinni a feladatmegoldásba, hogy akár a folyamatokban egy ilyen társként használja a diák, akit kérdez, akivel közösen gondolkodik, akivel ötleteket tud gyártani, de a megoldás az a saját tudásán, meg a saját ötletein, véleményén alapul, akkor használta hasznosan. Mondjuk, hogyha eszírási feladatot akarunk. Ugye most ez itt dilemma, hogy írassunk-e még, van-e értelme, hogyha amúgy úgy is megiratják.
2: Igen.
3: Lehet ezt úgy is csinálni, hogy egyébként kérdezzék meg valamely nagy nyelvi modellet, olvassák el, hogy mit írt, de előtte szerezzenek tudást, biztos hiteles tudást abban a témában, kérdezzenek meg embereket, hogyha projektfeladatról van szó, és ezt a tudást, meg ezt a véleményt hasonlítsák össze a mesterséges intelligencia által generált szöveggel. És nézzék meg, hogy hol téved, hol hibás, szerintük hogyan lehetne ezt jobban megcsinálni, és ez alapján írjanak egy sajátot. És akkor használtuk is, de úgy, ahogy azt kell, hogy nem helyettünk elvégezte a munkát, igen, hanem megnéztük, hogy ő mit tud, lehet, hogy szószerkezeteket átveszünk, lehet, hogy ötleteket. Szóval nagyon sok módja van, ez csak az egyik, de a gondolkodási folyamatunk, vagy hogyan építsük be, ez nagyon fontos, hogy ne a megoldást akarjuk vele elérni, hanem valamely lépésben, akár egy ilyen gondolkodó társként.
2: Igen, az ötletbőrzére szerintem nagyon alkalmas. Erre használhatjuk úgy, ahogy említetted, ugye?
3: Így van. Én például nagyon sokszor nem tudok címeket adni, mondjuk alfejezeteknek, cikkeknek, például, és akkor írja 10 példát. És akkor azok közül lehet, hogy egyik sem tetszik, de a 10-ből mondjuk összeollózom. Vagy hogyha be akarunk vinni pedagógusként mondjuk valami kis drámát egy történelem órába, akkor szerepeket tudunk legyártatni. És lehet, hogy pontosan mi is meg tudnánk ugyanúgy csinálni, vagy jobban. De mondjuk, hogy korrekt és jó, de sokkal gyorsabban megcsinálja, és nekünk van időnk arra, hogy kiválogassuk, hogy mi az, ami nekünk valóban hasznos.
2: Valóban csökkent a fiatalok koncentrációja ma, vagy csak átalakult?
3: Hát az az idő, hogy mennyi ideig képesek figyelni, az azért lecsökken, és ez nagyon sok minden ebbe az irányba tolja, mert annál többet fogyasztanak, verseny van a figyelemért. Az is igaz, hogy több mindenre próbálnak, tudnak figyelni, de azt nem szabad szem elől téveszteni, hogy ez egy álfigyelem, tehát hosszú távon nem tudjuk jól megosztani a figyelmünket, úgyhogy érdemes visszalassítani, hogy tudjanak elmélyülten, koncentráltan odafigyelni, akár egy dologra is.
2: Mit tehetnek a szülők azért, hogy a gyerekek egészséges kapcsolatot alakítsanak ki a digitális világgal? Tehát szülőként ez egy nagyon nehéz feladat ma, de hogyan lehet ezt jól csinálni?
3: Hát ez a legnehezebb, hiszen először a szülőnek kell ismernie mindezeket. Nagyon sokat kell tanulni, utána járni. Nem szabad se rájuk hagyni, hogy ők jobban tudják, hogy csinálják, ahogy jónak látják. És azt sem szabad, hogy megtiltsuk, mert akkor annál jobban fogják próbálgatni, meg egyébként is próbálgatják, és nincs ezzel semmi gond, úgyhogy először nekünk kell megtanulni, hogy hogyan lehet jól használni, milyen buktatói vannak, milyen veszélyei, és erről beszélni kell, tudni kell erről beszélgetni, és nem úgy, hogy azt mondja majd nekünk a másik generációs gyermekünk, hogy hát ezt úgysem tudod, én jobban tudom. Nyitottság kell a szülők részéről is, bármely generációhoz tartoznak, és arra is nyitottnak kell lenni, hogy esetleg a fiatalabbaktól fognak erről tanulni, de muszáj tájékozódni.
2: Szerinted milyen lesz a jövő világa?
3: Én nagyon remélem, hogy besokallunk ettől a sok digitalizációtól, és visszatérünk ahhoz, hogy az emberi kapcsolatokat, a személyes találkozásokat fontosabbnak tartjuk, mint azt, hogy egy szobába egyedül bezárva egy képernyőt nézünk egész nap. Tehát én azt gondolom, hogy az ingának egy olyan kilengése van most a digitalizáció irányába. Valószínűleg ez még sokáig menni fog, és nagy divat most robotokat gyártani, meg venni, meg utána, ha elég olcsó lesz ez a technológia, akkor elterjed, de vissza kell, hogy a normalitás felé utána lengjen, és rájöjjünk, hogy ami évszázadok, meg évezredek óta jó, és működik, és a társadalmat fenntartja, és a közösségeket összetartja, azokra később is szükség lesz, hogyha szeretnénk megmaradni emberségünkben.

A Pannon Press szót támogatta a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját. Hey.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
3: Persze. Ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
2: Tényleg?
3: Igen. Nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
2: Akkor irány Mórahalom.
3: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
2: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfokrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanó habokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 063-889-6098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 063-889-6098. Legyél te is fites diák!
5: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Afkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
5: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
6: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
7: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
8: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
7: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
6: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
9: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
10: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
12: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
11: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. A híradó témáiból: még mindig nem esett elegendő mennyiségű csapadék Vajdaságban. Szerbia még ma hivatalos ajánlatot tesz a MOL számára a NISZ ügyében, és először turnézott Vajdaságban a Sepsi-Szentgyörgyi háromszék táncszínház. Jönnek a részletek. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Bácskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Bush Viola riportja.
2: Az utolsó pillanatban érkezett az életmentő csapadék a termelők szerint. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 Celsius fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Aladics Tibor, termelő.
3: Már látszanak a problémák, tehát a szárazság okozta károk már felütötték a fejüket, kezdtek alulról felsárgulni, valamint már a kalásznál is láthatóak felülről a szárazság jelei. Abban az esetben, hogyha a növény elérte azt a kritikus pontot,

0: mondott, hogy hiányzott neki a nedvesség, akkor ő egyszerűen védekezésre kényszerült, és a kalászból már egy bizonyos mennyiséget el is dobott, hiszen érezte, hogy nem tudja kinevelni.
1: A termelők szerint a májusi csapadék rendkívül sokat segített a kapás növények esetében, viszont csak pillanatnyilag oldotta meg a problémát. Ezek a kultúrnövények ugyanis a talaj felső rétegéből nyerik ki a nedvességet és a tápanyagokat. Kaszab Szabolcs, termelő.
2: Gyümölcsfák esetén a talajnak a felső 60-80 centije az, ami fontos, hogy át legyen ázva, ebből tudnak gazdálkodni. A szántóföldi növénytermesztésben, zöldségtermesztésben pedig a felső 30 centi az, amit a gyökérzóna átsző, és abból élnek.
1: A növényeknek éves szinten 1000 liter csapadékra lenne szükségük, hogy megfelelő terméshozamot adjanak, viszont a gazdák már 600 liter esővel is megelégednének. A termelők szerint 2018 óta nem hullott elegendő csapadék Északbácskában. Nagy György János, termelő.
3: Ahogy a vegetáció intenzívebben megindult, és már kijöttek a levelek, így május elsője után muszáj volt beindítani az öntözőrendszereket. Alapból ilyenkor tavasszal egy karbantartást szoktunk végezni, átjárni, átnézni az öntözőrendszereket, ez megtörtént, és úgy ítéltük meg, hogy nagy szárazság miatt muszáj bekapcsolva hagyni, és illetve öntözni a kultúrákat.
1: A termelők szerint a földeknek most leginkább egyenletes esőzése lenne szükségük ahhoz, hogy a kalászosok megerősödjenek, a tavaszi vetések pedig megfelelően fejlődjenek a nyári hónapokban.
4: Szerbia még ma hivatalos ajánlatot tesz a MOL számára NISZ ügyében, jelentette be Dubravka Djedović Handanović az aténi regionális energetikai csúcstalálkozón. Az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adni a szerb fél ajánlatára. A MOL egyébként januárban kötelező érvényű keret megállapodást írt alá a Gazpromneft vállalattal a NISZ 56,15%-os részesedésének megvásárlásáról. A magyar cég áprilisban azt is közölte, hogy hosszú távon megtartaná a pancsovai olajfinomítót, amennyiben többségi tulajdonossá válik a szerb energetikai vállalatban. Az OFAK által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes tranzakciót legkésőbb május 22-ig kell lezárni. A közéletben való egyenlő részvételhez való jog fontos lépése a nemzeti kisebbségekhez tartozók számára, emelte ki Kovács Elvira parlamenti felszólalásában csütörtökön. A szerbiai képviselőház alelnöke és a parlament integrációs bizottságának elnöke kiemelte, hogy ez a jog többek között magába foglalja a nemzeti kisebbségi pártok alapításának lehetőségét, valamint a képviseletet, legyen szó köztársasági, tartományi vagy helyi szintről. A Vajdasági Magyar Szövetség szerint azonban a nemzeti kisebbségi pártként való nyilvántartásba vétel további feltételhez kellene kötni.
5: Amikor a kisebbségekre vonatkozó szabályok módosításáról beszélünk, támogatjuk azokat, és szükségesnek tartjuk, hogy minden alkalommal követeljük, sőt úgy gondoljuk, alkalmat kell találnunk arra is, hogy más törvények módosításáról is tárgyaljunk. Konkrétan a nemzeti kisebbségi pártok bejegyzésekor ahhoz, hogy egy pártot nemzeti kisebbségi pártként vegyenek nyilvántartásba, szükséges, hogy az elnevezéséből egyértelműen kiderüljön, pontosan melyik nemzeti kisebbséget képviseli. Így elkerülhetjük azokat a helyzeteket, amelyeket korábban tapasztaltunk a különböző listák esetében.
4: A Szabadkai Városi Képviselőtestület csütörtöki 15. rendesülésének napirendjén rendhagyó módon mindössze két pont szerepelt. A képviselők a város 2026. évi telekrendezési programjáról, valamint a Tavankúti horvát nyelvű óvoda kérdéséről hoztak döntést. Az ülésen heves vita alakult ki, azonban végül mindkét napirendi pontot elfogadták. Balázs Zita riportja.
6: Az első napirendi pontot, amely a 2026-os egyesített telekrendezési programra vonatkozott, kisebb vita és egyeztetés után nagy többséggel elfogadták a képviselők. Az ülésen elhangzott, hogy a jóváhagyott terv egyebek mellett megteremti a feltételeket egy új autós kemping kialakításához Palicson, valamint további fejlesztések megvalósításához. A második napirendi pont már jóval hevesebb reakciókat váltott ki, amely a Tavankúti Angyeli Csúvári, vagyis az őrangyalok elnevezésű óvoda ügyére vonatkozott. Az ellenzék nehezményezte, hogy a felújított óvoda még mindig nem kezdte meg a működését. Szerintük politikai döntésekről és mesterségesen kreált kifogásokról volt szó. Luka Vucinac, a Zöld Baloldali Front képviselője. Megismétlem, volt rá lehetőségük. Itt, ennél a szónoki emelvénynél vitatkoztunk önökkel, és azt követeltük, hogy nyissák meg az óvodát. Kifogásokat találtak ki, amelyek most teljesen megdőltek. Azt mondták ezeknek a képviselőknek, hogy nincs tudásuk, hogy nem elég képzettek, és hogy önök tudnak mindent a legjobban az installációktól kezdve egészen a nevelők számáig. Egyetlen érvük se állta meg a helyét sem a valóságban, sem a tények szempontjából. A vita másik résztvevője Veljko Vojnić volt, a Szerb Haladó Párt önkormányzati frakció vezetője, a Nasaladost műszaki igazgatója elmondta, hogy eddig kizárólag az engedélyekre vártak, minden egyéb feltétel, mint a megfelelően képzett szakemberek biztosítása és az étkeztetés megszervezése már korábban megoldódott. A mai döntéssel meghatározzák, hogy az óvodában folyó nevelő-oktató munkában melyik nyelvet fogják használni. Az óvoda megnyitása egyébként azért vált lehetővé, mert végre megkaptuk a használatba vételi engedélyt, amellyel megerősítették, hogy az épület műszakilag megfelel a megnyitás feltételeinek. Ez volt az egyetlen akadály, ami miatt az óvoda nem működött. Minden más csak kitaláció volt annak érdekében, hogy a saját tétlenségük miatti felelősségüket a mi intézményünkre hárítsák. A vita végén Szabadka város képviselőtestülete elfogadta a határozatot a Tavankúti horvát nyelvi óvoda működésének megkezdéséről. Az új intézmény 60 gyerek befogadására alkalmas. Ninoszláv Radák, független képviselő. A Tavankúti óvodával kapcsolatos helyzet az Angyeli Csuvári óvodával, amelyet a Horvát Köztársaság támogatásával építettek és szereltek fel, már túl régóta tart. Az óvoda már régen elkészült, de máig nem kezdte meg működését. Hála Istennek, ma végre megkezdődik a munka, de továbbra is tudatában kell lennünk mindannak, ami korábban történt. A képviselők többsége szerint a Tavankúti óvoda elindítása az elmúlt évek egyik legfontosabb projektje volt a horvát közösség számára.
4: Először turnézott Vajdaságban a Sepsi-Szentgyörgyi Háromszék Táncszínház, a Székelyföldről érkező hivatásos társulat egy nagyszabású élőzenével kísért néptánc színházi előadással mutatkozott be Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban. Balázs Andrea és Nagy Dominika riportja.
7: Erdélyből érkezett Szabadkára a Háromszék Tánc Együttes. A Tükör című előadásukban székelyföldi táncokat adtak elő élő népzenei kísérettel. Az előadás érdekessége, hogy az autentikus székely produkciót egy budapesti rendező, ifjabb Zsurávszki Zoltán rendezte. Ivácson László, a Háromszék Tánc Együttes művészeti vezetője.
8: Egy jó munka volt vele olyan szempontból, hogy megtudtuk, hogy egy budapesti alkotó hogyan tekint a székelységre, a székely népi kultúrára, mi az, ami átjut oda, hiszen ők mindig úgymond vendégként, gyűjtőként jönnek hozzánk.
7: Amikor belenézünk a tükörbe, a mi arcmásunk látszik, de az őseink is ott vannak velünk, és a székelyek ugyanígy vannak a kultúrájukkal is. Évszázadokra tekint vissza a székely népzene és néptánc kultúrája, amely hagyomány útján terjedt, és hogy miként formálódott, ezt mutatja meg az előadás. Farkas Levente, a Háromszék Táncegyüttes zenekar vezetője.
9: A paraszti kultúrában nincsenek úgynevezett énekesek. Az ének ugyanúgy az élete szerves része volt, mint a kaszálás, vagy a levegővétel, vagy bármelyik más egyéb mozzanata az életüknek. Tehát, mikor mulattak, igazából saját magukat adták, és mindenki tudott énekelni, mert mindenkinek az élete része volt.
7: Az együttes az év elejétől kezdte szervezni a vajdasági turnét. Több támogató is hozzájárult ehhez a vendégszerepléshez, és a szervezők azt mondták, a befogadó intézmények is nagyon nyitottak voltak. Sipos Noémi, a Háromszék Táncegyüttes aligazgatója.
10: Mi nagyon sokat turnézunk Erdélyben, meg Magyarországon, nagyon neves színpadokon lépünk fel időnként, de érdekes, hogy Szerbiába, Vajdaságba még ez idáig így a táncínházunk nem tudott eljutni, úgyhogy ez egy nagy siker, hogy itt lehetünk.
7: A társulat bízik abban, hogy lesz folytatása az együttműködésnek.
4: A pontos idő 12 óra 12 perc.
11: Időjárás.
12: 20 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, a levegő páratartalma 46%, a légnyomás pedig 991 hektopaszkál. Ma változóan felhős idő várható, délelőtt napsütéses időszakok váltakoztak. Csapadék nem valószínű, azonban késő délután és este helyenként eső előfordulhat, ráadásul záporokkal és zivatarokkal jelentkezhet. A déli délkeleti szél Vajdaságban és a hegyvidékeken időnként felerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 24 Celsius fok között alakul majd.
11: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
13: Önnek is van takargatni valója?
14: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
13: Bármilyen van, befedjük.
14: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
13: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
15: Bővebb információ
14: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
13: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
14: 063 18 88 971.
16: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
17: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
18: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
13: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
16: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
19: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 91.5. A jó választás.
1: Még mielőtt tovább mennénk a következő témánkra, érkezett egy üzenet hozzánk, amiben az áll, hogy ma délelőtt 9 óra környékén Szabadkán a Raffles üzlet előtti pad környékén eltűnt egy fehér női pénztárca. Aki megtalálja, az jelentkezzen itt nálunk is, akár a Pannon RTV székházában, vagy a 060 75 57 895 5-ös telefonszámom, tehát egy fehér női pénztárcát keresünk, aki pedig megtalálja, jelentkezzen vagy nálunk, vagy pedig a 060 75 57 895-ös telefonszámom. És robogunk is tovább, ugyanis a következő percekben Tóth Andrással, a Vajdasági RTV szerkesztő műsorvezetőjével hallhattok egy beszélgetést, aki az idei év újságírója díjat elektronikus média kategóriában érdemelte ki. Pető Attila kollégánk a díjazottal arról beszélgetett, hogy mit jelent neki ez az elismerés, de bepillantást nyerhettek az újságírói hivatás kihívásaiba is, illetve a televíziós műsor szerkesztés kulisszatitkaiba.
2: Mit jelent az ön számára ez az elismerés?
3: Köszönöm a gratulációt és a lehetőséget. Nagyon meglepett ez az elismerés. Szabadságon voltam, és nyugodtan kertészkedtem kint a kertbe, és mikor úgy jó kimelegedtem, akkor kicsit leülök pihenni, és akkor megnéztem a telefont, amit akkor nem hordok magamnál, és akkor találtam benne egy üzenetet, ami nagyon meglepett, hogy honnan, meg miért pont én, meg hasonló, és akkor hát ez valahogy úgy nehezen, nem tudtam feldolgozni, mindaddig az elismerés átvevésének a napjáig, mikor ott kiszólítottak, felolvasták a méltatást, meg ott mindenki ott megköszöntem, átvettem a díjat, akkor aztán lassan megbékéltem, valahogy most ez tényleg én vagyok, és én kaptam ezt a díjat.
2: Hogyan került egyébként az újságírás világába?
3: Én az Újvidéki Egyetem gépészeti karára jártam, abszolvens voltam, volt még néhány vizsgám, közben ugye összeházasodtunk, megszületett az idősebbik fiunk, és én kertészkedtem otthon, mint kisegítő tevékenység, és azt nagyon szerettem. Fóliázás volt a mindenem, és akkor egyszer hallottuk, hogy a Budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemnek azértán megalakult a kijelzett tagozata. Félve gondoltam rá, mert gondoltam, hogy ez biztos fizetős, meg ez, meg az. És akkor később megtudtuk, hogy az úti költségét kell fedezni, és az ott alvást, és akkor beírtam. És abban az időben levelezőn ez a főiskolai képzés 4 éves volt. Úgyhogy 4 éven át, 2 hetente, néha gyakrabban is fölmentünk, és a hétvégét föltöltöttük, és tanultunk, és azt csináltuk, amit én legalábbis, amit szerettem, amit imádtam, és ezek voltak azok az embargós évek, tehát a bombázás előtti évben iratkoztam be, akkor egy kicsi szünetélet is, aztán ősszel megindult újra a képzés, tehát olyan, hogy nem volt pénz, nem lehetett menni sehova, és nekem ez jelentette a világot, az ablakot a világba. Hétvégén összecsomagoltam, pénteken felutaztam, és akkor szombat estig ez volt a programom. Nagyon szerettem azt, amit tanultunk, igyekeztem mindent megtanulni, lejegyzetelni. Nagyon tiszteltem a tanárainkat, magyarországiakat és az itteniaket egyaránt, és ez egy szép 4 év volt. És akkor a főiskola által kerültünk évente 2-3 magyarországi tanulmányutakra, és abban az időben kaptunk, nekem abban az időben 35-6 éves koromra magyarországi csippes diákigazolványom volt, mert abban az időben vízumot, tehát fizetni kellett az országnak, hogy kiléphessünk. És minket, hogyha vittek, akkor nekünk volt magyarországi csípes igazolványunk, hogy az a vízum nélkül át tudjunk menni. Tehát ez egy olyan élet volt, és a lehetőség, és megható volt a pesti főnök asszonyunk, aki felügyelte a határon túli kertészeti oktatást, tehát Erdélybe, Kárpátalján, Vajdaságba, és ő mondta, hogy azokat az időket, amikor nem lehet pénzt keresni, a tudás megszerzésére kell kihasználni. És ebben nagyon igaza volt, és nagy tisztelet érte. És akkor lediplomáltam, persze nem volt lehetőség arra való cégbe, itt Újvidéken, ugye, és a feleségem ugye a Magyar Szóba dolgozik, és egyszer hazajött azzal, hogy a tisztelt tanárnője mondta neki, hogy a tévében lesz, az Újvidéki tévében lesz képességvizsga, és nem csak tanszékeseket várnak, hanem olyanokat is, akiknek van más szakmájuk, de van valami nyelvi adottságok, és hajlandók ezt a munkát végezni. És én kézzel lábban, nem, holnap spenótot szedünk, holnap után ez lesz, az lesz, nem, most oda pedig elmész. És akkor az ember mit csinál, akkor összecsapja a bokát, igenis értettem, és akkor elmentem a képességvizsgára, voltunk ott a 80-10-en, meglátom testközelből azokat az embereket, akit a képernyőn keresztül ismertünk, tiszteltünk, hasonló is, és akkor másnap Lecsár Edita, nagyon emlékszik, hogy nagyon kedves hangon közölte, hogy átmentünk képességvizsgálni, és nem tudom, hogy szerdán 8-ra jöjjünk megbeszélésre. Ezt tudni kell, hogy előtte, nem tudom, hosszú éveken, úgy lett 10 évet, nem vettek fel senkit a szerkesztőségbe, és akkor még egyszer 6-8-ra jöttünk, és tiszteli, és aztán 2 év után állandósítottak bennünket. És én azonnal mondtam, hogy hát én kertészmérnök vagyok, és hogy szeretnék a baráznán dolgozni, ha lehetne. És akkor az úgy mindjárt el volt döntve, mert ritkán jön olyan ember, aki ahhoz ért, még azt akarja csinálni, úgyhogy én automatikusan zsipúgy kapitányéva és Bál István kezei közé kerültem, és akkor nekem volt külön ilyen betanításom, meg hogy mondjam, ilyen. Tehát mellettük lassan átvettem azt, hogy miből áll az újságírói munka, forgatáson, milyen munka vár rá, hogy kell viselkedni a csoporttal, a riportalannyal, mi az a megjelenés, mert tévéházat is képviseljük, utána hogyan készülünk fel a vágásra. Tehát így lassan bevezettek, és aztán kezdtem magam úgy úszni az árra.
2: Tehát a útközben sajátítottál a szakmát, mondani szokták.
3: Igen, semmi külön előképzés nem volt. Mikor elkezdtünk tévézni, akkor utána egy vagy 2 év után volt úgy itt magyar nyelvű újságíróiskola, pont itt a fórum nyomda épületében, itt most vagyunk a stúdióban, körülbelül itt valahol, azt lehallgattuk. Egy általános újságíróképzés, de egyébként a tévés technika meg a többi az, úgy, ahogy a sors terelgetett, most egyszer ezt kellett megismerni, aztán legközelebb, amilyen valamit csináltunk, akkor azzal kellett megismerkedni, és akkor az ember saját maga gyűjtötte kezdetben. Én nekem úgy hiányzott, gondoltam, hogy hát azért, mit tudom én, lehet volna egy oktatás, de most az volt az elvárás, hogy jelentkezik, az már tud valamit. De hát valahol ezt meg kell tanulni.
2: Mondani szokták, hogy a gyakorlat teszi a mestert. Miből áll egy agrárújságíró munkanapja?
3: Hát az agrárújságíró munkahete vasárnap, tehát vasárnaptól vasárnapig tart. Tudjuk, egyik vasárnap én szerkesztem a műsort, a másik vasárnap Bál István kolléga, és akkor annak, aki szerkeszti, azt gondolkozik azon, hogy mi lesz a központi téma, aztán ő hozza a nagyobb riportot, vagy esetleg 2 riportot is, azért a heti műsorért ő feláll, a műsort ő finalizálja, ő készíti a bejelentőket, a feliratokat, tehát és a végén az a műsor szépen kimenjen az emberek felé. És amikor a vasárnap műsor lement, amit otthon még egyszer 4-szerben megnézzünk, hogy rendben volt, akkor az ember megnyugszik, és akkor hétfő reggel kezdik a telefonálás, az már jó, hogy ma péntekén tudunk valakit, mert ugye tudjuk, hogy mik az időszerű történések, vagy minek van a szezonja, most vetés van, törés van, mi van, és akkor megnézzük, hogy melyik azok a jellemző tájegységeink itt Vajdaságban, ahol van valaki ismerősünk, vagy valakit meg lehetne kérni, hogy fogadjon bennünket, és akkor kezdjük a telefonálgatás. És akkor, mikor megbeszéljük a riportalannyal, hogy igen, fogadni fog bennünket, és már kedden 10-re tudunk odaérni, 8-kor indulunk, akkor kiírjuk a rendelvényt, és mikor 2 óra felé megjön vissza, és hogy igenis a csoport elosztásban benne van, hogy mi megkaptuk, megerősítem a vendéglátónknak, és akkor úgy vagyok fel, hogy az már fél műsor megvan. Tehát megvan, hogy kihez megyünk, miről szól, akkor kezdjük a kidolgozás.
2: És itt már marad ugye a forgatás és a terepi munka.
3: Igen, kedden, szerdán forgatunk, meg utána nézzük át az anyagot, és csütörtök pénteken van a vágás, meg szombaton esetleg, hogyha nem sikerül befejezni. És akkor kezdődik megint, hogy a vasárnap lement, és akkor a következő héten megint ki lesz a műsor. Tehát ez így megy ez az élet, és akkor az, így kerek, az ember megszokja, megbarátkozik vele, és akkor...
2: Vajdaság azért elég hálás ezen a téren, tehát ami az agrárvilágot és ezeket a témákat illeti. Mi az ön tapasztalata? Tehát mit lehet elmondani a vajdasági gazdákról, a vajdasági agrárvilágról?
3: A vajdaság agrárvilága nagyon változatos, nagyon sokféle tájegységünk van. Mindenféle termeléssel megvannak az adottságaink. Úgyhogy bizonyos vidékeken van a szántóföldnövénytermesztés, vannak olyan vidékek, amelyekre a kertészet jellemző, az északi homokvidéken jobban a gyümölcs, meg a zöldség termesztés. Tehát mindenki próbálja a saját vidékén azt termeszteni, ami ott a hagyománya van, és amiből legtöbb pénzt meg lehet élni belőle.
2: És milyen kihívásokkal szembesülnek a gazdák Vajdaságban? Azért sokszor látjuk évről évre, látjuk, hogy sokszor bizonyos csoportok tüntetnek ki, és illetve vannak kérelmeik. Önnek mi a tapasztalata? Tehát milyen kihívásokkal néznek szembe? Hogyan működik ez a világ ezen a téren?
3: A kihívások egyre csak sokasodnak és mélyülnek. Valamikor 20 pár évvel ezelőtt, amikor én kezdtem, akkor még megvolt az a régi falusi földműves társadalom. Az egyszerű emberek többsége mezőgazdasággal foglalkozott, akkor a földterület, ami a család birtokában volt. Volt állattenyésztés, volt mellette kicsit ez az zöldség, gyümölcs vagy valami. És ebből, ha szűkös is, de meg lehetett élni. És ebből egyre többen szorultak ki ebből, az akkori aktív réteg lassan kiöregedett, a fiatalok vagy átvették, vagy nem. Az egyik dolog, hogyha kevés a föld, abból ma már nem lehet meglenni. A másik, hogy ez egy kíméletlen munka egész, mint hát tavasztól őszig, és a bizonytalanság, hogy sose tudják előre, régen ugye a szövetkezettel megvolt a szerződés, leszerződött, nem tudott, volt kukoricát, annak körülbelül tudta az árát, tudta, hogy annak a kukorica, hány kilogramm kukoricát kell átadni neki kiló műtrágyáért, a vetőmagért, hogyha úgy vette fel, és hát nem volt ez a hatalmas kamat, meg sok minden. Tehát minden kiszámítható volt, az embernek dolgoznia kellett, és bíznia, hogy nem lesz valamilyen csapás, jégeső, és akkor sikeresen bezárta az évet, csak 17 volt földből, házat épített, traktort vett, iskoláztat a gyerekeket, és ez a biztonságos világ, ez megszűnt.
2: Mennyire könnyű együtt dolgozni ezekkel a gazdákkal, tehát mennyire lehet őket megszólítani, mennyire nyitottak. Gondolom, ennyi év után azért már ismerik önt, és akkor könnyebb, de az elején azért nehéz volt velük megtalálni ezt a közös szót?
3: Hát először kezdve tanultam, hogy hogyan kell ezt csinálni. Az van, hogy a gazdatársadalomból elég kevesen vállalják azt, hogy magukba zúgolódnak, meg mondják, de hogy nyilvánosság előtt beszélnek, vagy hogy a...
2: Pontosan gondoltam, hogy mennyire nyitottak arra, hogy elmondják.
3: Van, akik hajlandók elmondani, hajlandók fogadni a tévés csoportot, mert érzik azt, hogy abból esetleg valami előnyük származik, ha mindenki hallgat, akkor nem lépünk előre. És, vagy bemutatunk ilyen példaértékű gazdaságokat, hogy a mások lássák, hogy ki hogyan csinálja az adott térségben, másik vidékekre mi jellemző, és hogy tudjunk egymásról igyekszünk azért lekövetni Vajdaság területén, ott, ahol magyar lakosság van. Igyekszünk még a szerémségbe is elmenni, bár ott egyre kevesebb emberrel tudunk beszélgetni. És akkor tudjanak az emberek, hogy mi van udvarszálláson a román határnál, és mi van esetleg Bácskertesen, vagy a homokvidéken. Volt egy fagy, vagy hasonló. Tehát próbáljuk, tehát nekünk nem csak a mezőgazdaság népszerűsítése, vagy a gondoknak a felvetése a feladatunk, hanem a falvak bemutatása is, hát tudjunk egymásról, hogy ki merre van, mit csinál, és hogyan halad.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
3: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450ért, sertésnyak 550ért, császárszalonna 580ért, csevap 690ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
4: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
5: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21. 024 55 50 25 024 55 50 25.
6: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
7: Programajánló.
8: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsigapál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
9: Média támogató a Pannon RTV.

0: helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
10: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke a Karmelita Kolostor épülete előtt tartott sajtótájékoztatót az új kormányfő miniszterei segítségével élőadásban kezdett neki. Az Orbán Viktor volt kormányfő által felújított és használt kormányzati épületet övező kordon bontásának, majd utasította a belügyminisztert, hogy haladéktalanul távolítsa el a rendőrséggel a teljes kordont a Karmelita körül. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat. A korábbi miniszterelnöki kabinetiroda azonban csak ezen a hétvégén lesz nyitva, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek be hamarosan. A magyar kormányfő kiemelte, a miniszterelnöki lakrész, az iroda, a terasz, a kert és a színház, valamint a kormányinfóknak helyet adó terem is látogatható lesz szombat reggeltől. Pósfai Gábor, magyar belügyminiszter elmondta, biztosítják a jogszabályi hátteret, valamint a termekben található berendezéseket és a látogatók biztonságát is. A látogatások ingyenesek, de időpontfoglaláshoz a szabadkarmelita.hu oldalon. A Magyar Kanizsai Vöröskereszt az év folyamán mintegy 300 családnak nyújt segítséget számos területen. A Vöröskereszt hete alkalmából pedig külön figyelmet szentelnek annak, hogy mindenki betekintést nyerjen a szervezet munkájába, akik pedig segítségre szorulnak, támogatásban részesüljenek. A Vöröskereszt hete május 8-a és 15-e között kerül megszervezésre minden évben. Ez idő alatt a szervezet tagjai számos programot szerveznek a község területén. A szerbiai Vöröskereszt az idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Szerbia még ma hivatalos ajánlatot tesz a MOL számára a NISZ ügyében, jelentette be Dubravka Djedović Handanović az aténi regionális energetikai csúcstalálkozón. Az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adni a szerb fél ajánlatára.

0: A MOL egyébként januárban kötelező érvényű keretmegállapodást írt alá a Gazprom nyeft vállalattal, a NIS 56,15%-os részesedésének megvásárlásáról. A magyar cég áprilisban azt is közölte, hogy hosszú távon megtartaná a pancsovai olajfinomítót, amennyiben többségi tulajdonossá válik a szerb energetikai vállalatban. Az OFAK által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes tranzakciót legkésőbb május 22-éig kell lezárni.
1: Sport.
0: A Nisi Radnicskit fogadja a TSC labdarúgó klub a Topolyai Arénában a Superliga rájátszásának 6. fordulójában. Céljuk, hogy a szezon utolsó hazai mérkőzésén megismételjék az előző forduló teljesítményét, és újabb 3 pontot szerezzenek. A TSC másodedzője Goran Zsmukić elmondta, nagy a nyomás a csapaton, és mindenki tisztában van a közelgő találkozó fontosságával, hiszen a győzelem a szuperligában való biztos bennmaradást jelenteni. A mérkőzés szombaton 20 órakor kezdődik.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 22 fokot mérnek, ma változóan felhős lesz az idő a nap folytatásában. Délután és este pedig helyenként eső is előfordulhat, ráadásul záporokkal, zivatarokkal.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
2: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
3: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs

0: 91.5. A jó választás.
1: 13 óra 15 perc van, és hát péntek van, csendháborítás interjú is van itt a Pannon Presszóban, ezt hallhatjátok a következő percekben.
2: A mai műsor vendége egy adai feltörekvő DJ, Földesi Balázs, művész nevén DJ Spark. Szia, üdvözöllek a műsorban.
3: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Nos, hát akkor mesélj arról, Balázs, hogyan alakult ki benned a zene iránti kitartás, hogyan kezdted?
3: Hát gyerekkorom óta érdekel a zene, és hogy milyen energiát lehet vele átadni a hallgató közönségnek. Eleinte csak ismerősöm DJ pultján próbáltam ki magam, és később ruháztam be magamnak is egy középszintű DJ kontrollerre, amin sokat gyakoroltam, és amikor elkezdtem magamon látni a fejlődést, akkor láttam, hogy talán ezzel hát komolyabban kéne foglalkozni.
2: Milyen eszközökkel kezdtél el gyakorolni, milyen lehetőségek voltak adottak?
3: Hát nekem egy DDG FLX 4-es középszintű kis kontrollerem volt, de más egyéb zenésztársaknak ugye volt komolyabb felszerelés, amin volt néha szerencsém ugye magam is kipróbálni, aminek örültem, mert abban lehet igazán tanulni szerintem, hogyha minél több eszközen kipróbáljuk magunkat, és az vezet a sikerhez, úgymond.
2: Voltak-e támogatóid, akik segítettek a kezdetekben?
3: Szerencsére nagyon-nagyon sok ismerős, barát, zenésztársak voltak, akik segítettek abba, hogy nehéz időben kitartó legyek, mondjuk, nem is tudom, néha kaptam rengeteg pozitív kritikát, aminek örültem, és mondhatni, hogy ők tartották bennem a lelket, hogy így ne adjam fel soha.
2: Milyen stílusokkal kezdted, és jelenleg mit képviselsz?
3: Több stílusban is megfordultam már, gondolok itt R&B, techno, house, minden, tényleg minden műfajt kipróbáltam. Legjobban a house, azon belül tech house műfaj, amiben megtaláltam magam, úgyhogy igen, azt képvisel a mai napig.
2: Vannak-e példaképeid, akikre mai napig felnézel, vagy akiket követsz?
3: Igen, elég sok van, most ha kettőt ki kéne emelni, akkor talán Avicii és David Guetta lennének azok, főképp az egyedi hangzásuk miatt, és nagyon tetszik bennük az, hogy ők hogyan adják át a közönségnek az energiát, szóval ők lennének azok, akik így igen, felfigyelek rájuk, ez miatt, pont ez miatt.
2: Mert ezen éltél eddig, vannak-e fellépéseid, amelyekre büszke vagy?
3: Több szülőnapon és kisebb fellépésen is ott voltam, mint lemezlovas, de mindegyik fellépésre nagyon-nagyon büszke vagyok. Jó lélekkel gondolok rájuk vissza, de a legemlékezetesebb buli az egy kollégiumi kis buli, ízáró buli volt. Szóval igen, ezen talán a legjobb, de mindegyikre tényleg jó gondolok vissza, jó lélekkel.
2: Jövőbeli terveid, ami a zenélést illeti?
3: Szeretnék folyamatosan fejlődni. Az nagyon fontos lenne számomra, jobb-nagyobb kapcsolatokat kialakítani, fejlődni technikailag is, ezek lennének most ilyen fő célpontok, illetve minél több helyen megfordulni.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Műsorajánló.
7: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
8: Hey DJ! Where's the beat?
7: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.

0: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!
1: Két eseményt is hoztam nektek, amit a mai napon tartanak. Az első Topolyán lesz egy játékmackó kiállítás megnyitóján vehettek részt, hogyha ellátogattak a Topolyai Múzeumba, ugyanis játékmackó kiállítás nyílik, ahogy említettem. Ez az esemény egyébként 17 órától veszi kezdetét, és ezen az eseményen a gyermekek lépnek fel irodalmi és zenés mackós témában, úgyhogy a tárlat megnyitót, a kiállítás megnyitót színes gyermekműsor is ékesíti majd. A másik esemény pedig a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának bemutatója, ami szintén ma lesz, este 7 órától a Kamarateremben. A régi hó mindig az újat várja, Egyvekni kenyér című előadást fogják bemutatni, ezt pedig Némedi Emese írta és rendezte. Korábban tartottak egy sajtótájékoztatót az alkotók, és az előadás központi témájáról beszéltek. A produkció az emlékezés kérdését, annak bizonytalanságát és személyességét járja körül, miközben azt mutatja meg, hogy hogyan élhetik meg ugyanazokat az eseményeket másképp egy család tagjai. A történet középpontjában egy nagymama, a lánya és az unoka áll, a férfi alakok pedig az ő emlékeiken és megéléseiken keresztül jelennek meg a színpadon, tehát lesz egy színházi bemutató, illetve egy kiállítás megnyitó is ezen a mai napon. Hogyha szeretnétek bővebb infót ezekről az eseményekről, akkor kattintsatok a panonrtv.com oldalra, ott minden fontos infót megtudhattok róluk.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Eddig tartott a mai Pannon Presszó, én megköszönöm a figyelmeteket. Holnap is tartsatok velünk 8 és 14 óra között, Kókai Mónika számít majd a figyelmetekre sok-sok érdekességgel, és természetesen Kovács Géza klímakutató is jelentkezik majd az időjárással kapcsolatban. Úgyhogy ha szeretnétek megtudni, hogy milyen idő várható a következő héten, akkor hallgassátok mindenképpen a 91,5 MHz-en a Pannon Presszót. Én köszönöm szépen a figyelmeteket még egyszer, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek, sziasztok!

0: Reklám.
1: Elbráko. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbráko, gyere el, vásárolj!

0: beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoszerv.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek, az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke a Karmelita Kolostor épület előtt tartott sajtótájékoztatót. Az új kormányfő miniszterei segítségével élőadásban kezdett neki az Orbán Viktor volt kormányfő által felújított és használt kormányzati épületet övező kordon bontásának. Majd utasította a belügyminisztert, hogy haladéktalanul távolítsa el a rendőrséggel a teljes kordont a Karmelita körül. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatást. A korábbi miniszterelnöki kabinetiroda azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek hamarosan. A magyar kormányfő kiemelte, a miniszterelnöki lakrész, az iroda, a terasz, a kert és a színház, valamint a kormányinfóknak helyet adó terem is látogatható lesz szombat reggeltől. Posvai Gábor, magyar belügyminiszter elmondta, biztosítják a jogszabályi hátteret, valamint a termekben található berendezéseket és a látogatók biztonságát is. A Magyar Kanizsai Vöröskereszt az év folyamán mintegy 300 családnak nyújt segítséget számos területen, a Vöröskereszt hete alkalmából pedig külön figyelmet szentelnek annak, hogy mindenki betekintést nyerjen a szervezet munkájába. A Vöröskereszt hete május 8-a és 15-e között kerül megrendezésre minden évben. A szerbiai Vöröskereszt egyébként az idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában, az elkövetkező egy hétben is 223 dinárba fog kerülni a dízel literje, a benziné pedig 191 dinár lesz. Az árak minden pénteken 15 órakor változnak.
5: Sport.
6: A Nisi Radnicskit fogadja a TSC labdarúgó klub a Topolyai Arénában a Superliga rájátszásának 6. fordulójában. Céljuk, hogy a szezon utolsó hazai mérkőzésén megismételjék az előző forduló teljesítményét és újabb 3 pontot szerezzenek. A TSC másodedzője Goran Zsmukić elmondta, nagy a nyomás a csapaton, és mindenki tisztában van a közelgő találkozó fontosságával, hiszen a győzelem a Szuperligában való biztos bennmaradást jelenteni. A mérkőzés szombaton 20 órakor kezdődik.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 22 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős lesz az idő, délután és este helyen.

0: időnként eső is előfordulhat.
1: Ez a Pannorádió.
2: Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
5: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112. www.nordend.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
9: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: programajánló.
1: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firigyházán június 6-án.
2: A csapatok megmérettethetik magukat pörköltfőzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-éig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
1: Firigyháza, az ízek faluja.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizika. Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádról.

0: www.letsrabia.rs.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
3: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
2: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
2: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Mórahalon.
2: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke a Karmelita Kolostor épület előtt tartott sajtótájékoztatót. Az új kormányfő miniszterei segítségével élőadásban kezdett neki az Orbán Viktor volt kormányfő által felújított és használt kormányzati épületet övező kordon bontásának. Majd utasította a belügyminisztert, hogy haladéktalanul távolítsa el a rendőrséggel a teljes kordont a Karmelita körül. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatást. A korábbi miniszterelnöki kabinetiroda azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek hamarosan. A magyar kormányfő kiemelte, a miniszterelnöki lakrész, az iroda, a terasz, a kert és a színház, valamint a kormányinfóknak helyet adó terem is látogatható lesz szombat reggeltől. Posvai Gábor, magyar belügyminiszter elmondta, biztosítják a jogszabályi hátteret, valamint a termekben található berendezéseket és a látogatók biztonságát is. A Magyar Kanizsai Vöröskereszt az év folyamán mintegy 300 családnak nyújt segítséget számos területen, a Vöröskereszt hete alkalmából pedig külön figyelmet szentelnek annak, hogy mindenki betekintést nyerjen a szervezet munkájába. A Vöröskereszt hete május 8-a és 15-e között kerül megrendezésre minden évben. A szerbiai Vöröskereszt egyébként az idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában, az elkövetkező egy hétben is 223 dinárba fog kerülni a dízel literje, a benziné pedig 191 dinár lesz. Az árak minden pénteken 15 órakor változnak.
5: Sport.
8: A Nisi Radničkit fogadja a TSC labdarúgó klub a Topolyai Arénában a Superliga rájátszásának 6. fordulójában. Céljuk, hogy a szezon utolsó hazai mérkőzésén megismételjék az előző forduló teljesítményét és újabb 3 pontot szerezzenek. A TSC másodedzője Goran Zsmukić elmondta, nagy a nyomás a csapaton, és mindenki tisztában van a közelgő találkozó fontosságával, hiszen a győzelem a Szuperligában való biztos bennmaradást jelenteni. A mérkőzés szombaton 20 órakor kezdődik.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 22 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős lesz az idő. Délután és este helyenként eső is előfordulhat.
9: Készen állsz?
10: Oh, yeah!
9: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
10: No, no, no.

és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, de

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vadkor ősszel magyar iskolába indul.
3: Nordend.rs.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
6: Az anyanyelven folyó tanulás egy élet.

0: mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
0: Írassa gyermekét magyar osztályba.
2: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
3: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Híradó.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett a híradó témáiból. Még mindig nem esett elegendő mennyiségű csapadék Vajdaságban. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában a következő egy hétben, és először turnézott Vajdaságban a Sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház, jönnek a részletek. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Bácskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Bush Villa riportja.
8: Az utolsó pillanatban érkezett az életmentő csapadék a termelők szerint. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 Celsius fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Aladics Tibor, termelő.
9: Már látszanak a problémák, tehát a szárazság okozta károk már felütötték a fejüket, kezdtek alulról felsárgulni, valamint már a kalásznál is láthatóak felülről a szárazság jelei. Abban az esetben, hogyha a növény elérte azt a kritikus pontot, hogy hiányzott neki a nedvesség, akkor ő egyszerűen védekezésre kényszerült, és a kalászból már egy bizonyos mennyiséget el is dobott, hiszen érezte, hogy nem tudja kinevelni.
8: A termelők szerint a májusi csapadék rendkívül sokat segített a kapás növények esetében, viszont csak pillanatnyilag oldotta meg a problémát. Ezek a kultúrnövények ugyanis a talaj felső rétegéből nyerik ki a nedvességet és a tápanyagokat. Kaszab Szabolcs, termelő.
10: Gyümölcsfák esetén a talajnak a felső 60-80 centije az, ami fontos, hogy át legyen ázva, ebből tudnak gazdálkodni. A szántóföldi növénytermesztésben, zöldségtermesztésben pedig a felső 30 centi az, amit a gyökérzóna átsző, és abból élnek.
8: A növényeknek éves szinten 1000 liter csapadékra lenne szükségük, hogy megfelelő terméshozamot adjanak, viszont a gazdák már 600 liter esővel is megelégednének. A termelők szerint 2018 óta nem hullott elegendő csapadék Észak-Bácskában. Nagy György János, termelő.
11: Ahogy a vegetáció intenzívebben megindult, és már kijöttek a levelek, így május elsője után muszáj volt beindítani az öntözőrendszereket. Alapból ilyenkor tavasszal egy karbantartást szoktunk végezni, átjárni, átnézni az öntözőrendszereket, ez megtörtént, és úgy ítéltük meg, hogy nagy szárazság miatt muszáj bekapcsolva hagyni, és illetve öntözni a kultúrákat.
8: A termelők szerint a földeknek most leginkább egyenletes esőzése lenne szükségük ahhoz, hogy a kalászosok megerősödjenek, a tavaszi vetések pedig megfelelően fejlődjenek a nyári hónapokban.
7: Szerbia még ma hivatalos ajánlatot tesz a MOL Group számára, Anis ügyében jelentette be Dubravka Djedović Handanović az aténi regionális energetikai csúcstalálkozón. Az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adni a szerb fél ajánlatára. A MOL egyébként januárban kötelező érvényű keretmegállapodást írt alá a Gazprom Neft vállalattal Anis 56,15%-os részesedésének megvásárlásáról. A magyar cég áprilisban azt is közölte, hogy hosszú távon megtartaná a pancsovai olajfinomítót, amennyiben többségi tulajdonossá válik a szerb energetikai vállalatban. Az OFAK által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes tranzakciót legkésőbb május 22-éig kell lezárni.
12: Számunkra a legfontosabb kérdés a pancsovai olajfinomító jövőbeni működése, annak biztosítása, hogy optimális

0: normálisan működjön. Ez kulcsfontosságú országunk számára a szerb piac ellátása szempontjából, valamint a bruttó hazai termékre, a gazdasági növekedésre és az ellátásbiztonságra gyakorolt hatása miatt is. Ennek megfelelően a nap végéig a MOL számára ismertetjük végleges álláspontunkat. Erről már részletesen egyeztettünk és véleményt cseréltünk, így ebben nincs nagy meglepetés. A MOL igazgató tanácsa pedig hétfőn dönt majd az ügyben.
1: Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában, az elkövetkező egy hétben is 223 dinárba fog kerülni a dízel literje, a benziné pedig 191 dinár lesz, az árak minden pénteken 15 órakor változnak. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke a Karmelita Kolostor épülete előtt tartott sajtótájékoztatót. Az új kormányfő miniszterei segítségével élőadásban kezdett neki az Orbán Viktor volt kormányfő által felújított és használt kormányzati épületet övező kordon bontásának, majd utasította a belügyminisztert, hogy haladéktalanul távolítsa el a rendőrséggel a teljes kordont a Karmelita körül. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda azonban csak ezen a hétvégén lehet nyitva, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai költöznek be hamarosan. A magyar kormányfő kiemelte, a miniszterelnöki lakrész, az iroda, a terasz, a kert és a színház, valamint a kormányinfóknak helyet adó terem is látogatható lesz szombat reggeltől. A Magyar Kanizsai Vöröskereszt mintegy 300 családnak nyújt segítséget számos területen. A Vöröskereszt hete alkalmából külön figyelmet szentelnek annak, hogy minden érdeklődő betekintést nyerhessen munkájukba, Fejős Ornella tudósítása.
2: Nagy volt az érdeklődés az ingyenes vérnyomás és vércukorszint mérésre Oromhegyesen. A helyiek számára fontos egészségük megóvása, és élnek is az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Csizmadia Magdolnát hallják.
3: Egy kicsit a vérnyomásom egy kicsit magas, de a többi jó.
4: Örül ennek, hogy ingyenesen elvégzik ezeket a vizsgálatokat?
3: Örülök tényleg, mert van, amikor orvosom még, akkor van, amit fizetnem kell. A kis nyugdíjbú nem nagyon lehet.
2: A programok a Vöröskereszt hete alkalmából kerültek megszervezésre. Hodik Erzsébet, a Magyar Kanizsai Vöröskereszt elnöke.
5: Általában 20 és 30 között eljönnek, leellenőrzik, ha jó, akkor az jó, ha nem, akkor esetleg mondjuk, hogy forduljon orvoshoz, tehát aki eddig nem szed egy gyógyszert, lehet, hogy majd az orvost fog gyógyszert adni, esetleg változtatnak a gyógyszeren, esetleg valamilyen tanácsot tudunk nekik adni táplálkozással kapcsolatban, de az emberek még szokták is jönnek és igénylik.
2: A Vöröskereszt hete május 8 és 15-e között kerül minden évben megrendezésre. Ez idő alatt a Vöröskereszt tagjai számos programot szerveznek, amelyek felölelik a szervezet munkáját. Az elmúlt napokban is előadásokkal, ruhaosztással készültek, a népkonyha ebédjeit pedig plusz élelmiszerekkel gazdagították. Cseszkó Mónikát, a Magyar Kanizsai Vöröskereszt titkárát hallják.
6: A Szerbiai Vöröskereszt az idén ünnepli fönnállásának 150. évfordulóját, és az idei szlogenünk az Egyesülten az emberségért, hogy tényleg, hogy arra szerettük volna az egész hét folyamán fölhívni a figyelmünket, hogy ebben a nagyon változó és szélsőséges világban, amiben élünk, hogy az embernek a szükségleteire való fókuszálást erősítsük.
2: A hét nap alatt a szervezet munkáját támogatni is lehetett, ugyanis gyűjtést szerveztek az iskolákban és a lakosok körében. A befolyt pénzeszközökből tanszercsomagokat vásárolnak majd a szeptemberben iskolába, óvodába induló, rászoruló családokban élő gyermekek számára. A tavalyi hasonló akciónak köszönhetően 120 tanszercsomagot tudtak összeállítani a község kisdiákjainak.
1: Először turnézott Vajdaságban a Sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház, a Székelyföldről érkező hivatásos társulat egy nagyszabású, élőzenével kísért néptáncszínházi előadással mutatkozott be Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban. Balázs Andrea és Nagy Dominika összeállítása.
7: Erdélyből érkezett Szabadkára a Háromszék Tánc Együttes. A Tükör című előadásukban székelyföldi táncokat adtak elő élő népzenei kísérettel. Az előadás érdekessége, hogy az autentikus székely produkciót egy budapesti rendező, ifjabb Zsurávszki Zoltán rendezte. Ivácson László, a Háromszék Tánc Együttes művészeti vezetője.
8: Egy jó munka volt vele olyan szempontból, hogy megtudtuk, hogy egy budapesti alkotó hogyan tekint a székelységre, a székely népi kultúrára, mi az, ami átjut oda, hiszen ők mindig úgymond vendégként, gyűjtőként jönnek hozzánk.
7: Amikor belenézünk a tükörbe, a mi arcmásunk látszik, de az őseink is ott vannak velünk, és a székelyek ugyanígy vannak a kultúrájukkal is. Évszázadokra tekint vissza a székely népzene és néptánc kultúrája, amely hagyomány útján terjedt, és hogy miként formálódott, ezt mutatja meg az előadás. Farkas Levente, a Háromszék Táncegyüttes zenekar vezetője.
9: A paraszti kultúrában nincsenek úgynevezett énekesek. Az ének ugyanúgy az élete szerves része volt, mint a kaszálás, vagy a levegővétel, vagy bármelyik más egyéb mozzanata az életüknek. Tehát, amikor mulattak, igazából saját magukat adták, és mindenki tudott énekelni, mert mindenkinek az élete része volt.
7: Az együttes az év elejétől kezdte szervezni a vajdasági turnét. Több támogató is hozzájárult ehhez a vendégszerepléshez, és a szervezők azt mondták, a befogadó intézmények is nagyon nyitottak voltak. Sipos Noémi, a Háromszék Táncegyüttes aligazgatója.
10: Mi nagyon sokat turnézunk Erdélyben, meg Magyarországon, nagyon neves színpadokon lépünk fel időnként, de érdekes, hogy Szerbiába, Vajdaságba még ez idáig így a táncínházunk nem tudott eljutni, úgyhogy ez egy nagy siker, hogy itt lehetünk.
7: A társulat bízik abban, hogy lesz folytatása az együttműködésnek.
1: A pontos idő 16 óra 15 perc.
11: Időjárás.
12: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fokot mérhetünk. A nap folytatásában csapadékra, megélénkülő szélmozgásra és zivatarokra is számíthatunk, és holnap is marad az instabil időjárás. Západok, zivatarok bárhol előfordulhatnak majd. A csúcsértékek szombaton 20 fok körül alakulnak, vasárnap pedig borús, esős idő mellett csupán 13-14 fok várható majd a legmelegebb órákban.
13: Hallgass napjaink slágereit!
14: És légy tájékozott!
13: Ez a Pannorádió.
11: Reklám.
15: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
17: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
18: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
17: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
18: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
17: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
19: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

Ő volt Olivia Dean és a Man I Need című dala szólt itt a mai csillagulás kezdetén. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek. Na továbbiakban itt a 91.5-ön. Kérjetek, kívánjatok, ezt ma rendhagyó módon 18 óráig tehetitek meg, tehát 18 óráig fogadom a kéréseket, a kívánságdalokat. A mai utolsó órában 19 óra és 20 óra között egy egyórás bizony tömény csillagulás mix lesz hallható a 2020-as évek nagy-nagy zenéből, amolyan bulira hangolódásképpen. Hát az időjárás egyébként annyira nem adja meg az alaphangot, úgyhogy a zenébe temetkezünk. Szóval 19 órától szövegmentesen egy órán keresztül egy igazán tömény csillagulás mix vár rátok. Játszani is fogunk a mai műsorban, mégpedig a következő órában még egy utolsót a holnapi Atlantis Gardenbeli retro kapcsán. Úgyhogy érdemes lesz majd résen lenni. Elérhetőségek a következők: a 0636216105, illetve Facebookon a Csillagulás Pannonrádió, tehát 18 óráig kérhetek, kívánhatok a 90-es évektől egészen napjainkig. A folytatásban jön egy dalpremier, bizony, egyébként Martin Garrixről van szó, aki a mai napon ünnepli 30. születésnapját, Isten éltesse a világsztárok estének állandó szereplőjét, és Martin Garrix mára, vagyis születésnapjára időzítette régóta várt Ed Sheerannel közös dalát, a Repeat It, mert hogy ez a címe, ennek ugye a hivatalos megjelenése a mai napon van. A kislemez tehát több mint 10 évre nyúlik vissza, legalábbis a története, ugyanis 2014-ben hozta először szóba Martin Garrix ezt a dalt, aztán 2015-16-ban már játszott a különböző nagy-nagy fesztiválokon, és az idő folyamán néhány fesztiválon felcsendült ez a dal. A rajongók követelték, de mint több mint 10 évet kellett várni rá, hogy hivatalosan megjelenjen, úgyhogy a srácok kipofozták, úgyhogy jön Martin Garrix és Ed Sheeran vadonatúj dala, legalábbis ebben a köntösben, Repeat It mindjárt pörgetem, aztán itt lesz még Tóth Abigail és Accent, és a Sugar Daddy remix változatban, még mielőtt a mai első kérések érkeznének, felcsendülnének, teljesülnének. Kívánok tehát kellemes időtöltést, jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája, na mikrofon is a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Programajánló.
1: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Hi, this is Sabrina Carpenter.
4: This is Benson Boone.
5: This is Billie Eilish.
6: It's The Weeknd.
7: Turn the rhythm up, stay on the beat.
8: Csillagullás a Pannon Rádióban. You make me feel

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban a Children of Distance legújabb daláról hallhatunk, a Childrenből Shady-től, illetve az énekesnőt a Szőcs Renitől, a dal címe Szem becsukva.
2: Alapjában, hogy a dal maga az arról szól, hát hogyha rövid akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egy vallomás az elengedés nehézségeiről, tehát amikor már a szerelmet, a szenvedélyt felváltja egy kapcsolatban a harag, és ezt már nem lehet megmenteni, ezt a kapcsolatot, és akkor az elengedés nehézségeiről szól, és utána, hogy lehet esetleg ebből újjáéledni, és akkor újra kitörni belőle.

szerintem egy erős szöveggel és egy nagyon érzelmes énekkel ez igazán tud működni. Hogyha a szavak a helyén vannak, akkor úgy gondolom, hogy mindenkinek át tud ez jönni. Mindenképp arra szavazok, hogyha az érzelmes ének és a nagyon jó szöveg megvan, akkor ez tud működni. Mert én alapjáraton nagyon érzelmes, meg lírai lelkem van. Én nekem mindig ezek a dolgok működtek jobban, és azt gondolom, hogy nagyon jól elénekelni, úgyhogy valóban ott vagy a dalban, és a stúdió kellős közepén te ezt tényleg átéled, és merítkezel a múltból, meg a sérelmekből, amik értek így az életed során, akkor tényleg meg tud érkezni, és ezt tényleg érzi a hallgató.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: Reklám.
1: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 08-15 vagy 024-455-51-55.
4: Elbráko. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbráko, gyere el, vásárolj, spórolj!
5: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
6: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
7: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my off the record radio show right here on Pannon Radio.
6: 21 órától.
8: Hey guys, this is Sam Felt and you can listen to my radio show Heartfelt Radio every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
6: 22 órától.
9: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
6: So, hello, that was
10: welcome. Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
11: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
12: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
6: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri? Karog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfokrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanóhabokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 063-889-6098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 063-889-6098. Legyél te is fites diák!
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024-5550-25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A Pannon.

0: Calvin Harris vadonatúj dal a Jazzy-vel közösen, ez volt a Satisfied a csillagkullás mai második órájában, és a folytatásban játszunk egy rövidet, még egy utolsót ezen a héten az Atlantis Garden holnap esti bulijával kapcsolatosan, íme az ajánló.
1: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
0: Ez tehát a kínálott szombat estére, vagy holnap estére. Aki pedig páros belépővel szeretné még így last minute biztosítani a helyét, annak nincs más dolga, mint egy 7 percen keresztül, mert hogy addig tart a nyereményjáték, hogy elküldje a teljes nevét. Csak és kizárólag SMS-ben 063-621-605, hogy SMS-ben játszunk, ami fontos, csak és kizárólag a saját nevetekben játszatok. Jó, és egyszer elég elküldenetek a neveteket, teljes nevet kérek vezetéknévvel, keresztnévvel, az Atlantis Garden nyereményjáték a kezdetét vette. Turn this all the way up. Playing the big-

0: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
1: Holnap este tehát az Atlantis Gardenben Exio Band, illetve házigazda Cino vár rátok a nyereményjátékot. Lezárom, indul a sorsulás, és kettő nyertes lesz kisorsolva, akik másodmagukkal bebiztosítják a helyüket holnap estére, tehát az Atlantis Garden holnap esti retro buliába. Amíg tart a sorsolás, addig pedig jön egy igazi jó kis klasszikus, The Rumbál és az El Timbala.

Ez volt tehát az L-Timbál, megtörtént a sorsolás, akik még felkerülnek a nyertes listára, akinek a neve ott lesz holnap este az Atlantis Garden jegypénztáránál, és másodmagukkal a mi kontunkra bulizhatnak egy jót. Terényi Csaba, illetve Rogovics Ildikó. Gratulálok nektek, Terényi Csaba, Rogovics Ildikó, tiétek a fennmaradt két páros belépő. Jó bulit másodmagatokkal, és hát mindenkinek, aki holnap este ellátogat, ugyancsak nagyon jó bulit kívánok. Megyünk tovább, még ebben az órában lehet kérni rendhagyó módon, tehát itt a mai adásban 18 óráig, ahogyan azt már néhányan meg is tették, újabb kívánságdalok teljesülnek. Jó napot kívánok, szeretnék Michael Jacksontól egy zenét, a holnapi legény búcsú Gárdának csantavére üzenem, hogy mindenki nagyon készüljön fel. Sebestyén kérte, úgyhogy srácok, tegyétek oda magatokat, jön a Billie Jean egy még az anyjuk is remixben, mindjárt elsőként. Sziasztok, szeretném páromnak, Zsoltnak küldeni Zanzibártól a Vágyom rá című zenét. Ezt Tünde kérte. Mindjárt meghallgatjuk Terecskai Rita és csapatának korábbi slágerdalát. Hali Avicii, The Night, ezt szeretném. Pörgős hétvégét mindenkinek, Zsombi. Zsombi, neked is jó hétvégét. Avicii és az a The Night című dala. Ez jön majd a blokk végén. Ime egy újabb üzenet, Hello Csillakulás, Follow the Flow, Szél Csend, ezt szeretném, hogy szóljon. Hajnalka kérte, meghallgatjuk. Bizony, hát ami biztos nincs most, az a szélcsend, de eső az annál inkább. És hát ugye elég élénk szélmozgás is a környékünkön jelen pillanatban, és hát egész hétvégén ezt jósolják. Na de, a dal, hát mit mondhatnék, sláger várományosságából és hát a közkedveltségéből ez semmit nem volna. Mindjárt jönnek majd a srácok. Úgyhogy még egy üzenet, szia Len, léci pörgezd le, vagy pörizd le Eric E-től The Beat is Rocking című számot. Köszi szépen, jó a műsor. Köszönöm szépen, Eric E. és a The Beat is Rocking. Egy jó kis dalocska. Előtte Zanzibát hallgatunk kezdésnek, Michael Jackson, utána Follow the Flow, majd pedig Avicii. Mind-mind itt a csillakulás folytatásában.

0: Üdvözlök mindenkit, én Karamel vagyok.
1: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Pannon.
2: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Pannon Rádió.
3: Szevasztok, én jön a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
2: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
3: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
4: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Mórahalom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban a Mango Rise újdonságáról mesél a frontember Balta Ákos Danonna.
2: Lángba borul az aréna, az éjszaka rólunk szól.
3: A szívem egyik csücske, ez a zenei világ és a hozzátartozó kulturális világ, úgyhogy voltak már apró felcsillanásai ennek, most azonban éppen ilyen kedvemben voltam, és azt gondoltam, hogy ez így elfér a magyar könnyű zenei szintéren, és elég úgy tűnik, hogy ez igaz is.
2: Megint Karibi a mosolyom, a rum, ha vanna lüktet, a zene ringat a beat együtt.
3: Az van, hogy nagyon sok zenei ötletem van, és ez volt az első évi tervem is, amikor elindítottam ezt a formációt, hogy szerettem volna minden hónapban kihozni egy dalt egy klippel, és akkor ez egy nagyon sikeres dolog is volt, az első év után egyből elkezdtek csörögni a telefonok, és megjelentünk úgymond a térképen, és azt gondoltam, hogy most így, hogy eltelt 10 év, ez egy szép kis keretes szerkezet, hogy most újra havonta a dalokkal örvendeztetem a közönséget. Én azt látom az embereken, akiknek ezeket a zenéket készítem, hogy ők boldogok tőle, ezt vissza is jelzik, tehát a visszajelzések ezt mutatják, hogy örülnek, hogy új dalok jönnek ki, és én nekem meg ez a szerelmem, tehát hogy nem tudnék más csinálni, én ezt tudom csinálni.
2: Bomba, ahogy alakul az este, nem mondom, hogy nem ittam még egy felesse. Bomba, ahogy a csapat megjárja.
3: Én az a fajta zenész vagyok, aki általában többet tölt a színpad mellett a rajongókkal koncert után, mint amennyit a színpadon töltött, pedig ott se vagyunk fönt keveset. Úgyhogy én ezt nem szeretném megváltoztatni, pedig sok mindenki javasolta, hogy figyelj, ne legyetek ennyire közvetlenek, meg nem kell oda menni hozzájuk. Szerintem oda kell menni hozzájuk.
2: Lép a tömegbe, ring a beton.
3: Azt gondolom, hogy nem csak arról szól már a zenei világ, hogy kizárólag a zenei tartalmamat megnézik és az alapján követnek be, hanem az, hogy milyen ember vagyok, hogy én mind nevetek, szerintem mi vicces, és akivel van valami közös, ő lehet, hogy ott marad és velünk tart a zenei utazás során is, úgyhogy erre alapozok, és úgy tűnik, hogy működik is.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
8: Hey guys, I'm Amber Mark.
9: Yeah, this is J Balvin.
10: Csillagollás a Pannon Rádióban.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Szóta Vertigo, Avalon és Rockston legutóbbi dala itt a Csillagulásban, ahol is ma már újabb kívánság dalokat nem tudok fogadni, majd a hétfői adásban, viszont ebben az órában még teljesül jó néhány, a következő óra pedig egy egész órás Csillagulás mix lesz a 2020-as évek elejéről, jó kis pörgős bulics zenékkel teletűzdelve, egyveleg formájában, tehát egészen 20 óráig, úgyhogy 19 és 20 óra között hétvégére hangolódásképpen ez hallható majd szövegmentesen, utána pedig lesz majd még ugye poplista, illetve csendháborítás is. Most viszont a következő blokkhoz szép estét szeretném meghallgatni Camila Cabello Liar című dalát, és további jó műsort, kellemes hétvégét kívánok, ezt Gyöngyi kérte, mindjárt pörgetem. Viszont kívánok jó hétvégét egyébként. Hello, Alan pörögjön, David Guetta és Nicki Minaj Turn Me On című zenéje. Azoknak küldöm, akik jókat bulisztak rá régebben. Üdv, Erwin! Egy igazán jó kis buli zene a 2000-es évekből, David Guetta és Nicki Minajtól, a blokk végén játszom majd. Szia, Nagy Bogi és Destől a Jól leszek újra dalt szeretném. Szuper a műsor, Fanni. Köszönöm szépen, Fanni. Egy nagy mai magyar kedvenc, ugyancsak. Jön majd ebben a blogban. Sziasztok, Diaz Mentától a Méreg című dalt szeretném a kívánság műsorban, Ivet János Halmáról. Ez a másik nagy magyar mai kedvenc. Diaz, akit a Well Hello-ból is ismerhetünk, Mentával közösen ismételten felújította 12 év után ezt a projektet, és kiadták a Méreg című dalt, ezt hallgatjuk másodikként. És még egy üzenet, ciao az Everybody Dance Now-t ad le Alen, üdv Kelebiáról, Bandi. CNC Music Factory klasszikus az Everybody Dance Now, utána Nagy Bogi és Destől a Jól leszek újra, majd David Guetta és Nicki Minajtól a Turn Me On, előttük itt lesz Diaz és Mentától a Méreg, kezdésnek pedig Camila Cabello és a Liar.
1: What's up, y'all? I'm Beyonce.
2: Hi, I'm Christina Aguilera.
3: Hey, y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
4: Chilakulash.

Csillaghullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Elbráko, műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbráko, gyere el, vásárolj, spórolj!
7: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
8: Turn this all the way up. Playing the biggest hits. The biggest hits.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillagullásban, a folytatásban Péter Szabó Szilvia mesél a NOX egyes fontosabb mérföldköveiről.
2: Hogy az elmúlt 23 évet így összekéne valahogyan foglalnom, ami nagyon nehéz, akkor ugye indultunk nagyon kevesen. Nehéz volt átvinni azt, hogy a magyar népzene a popzenében, hogy ez mégis populárisabb, hogy ez valami teljesen más, mert nem értették az emberek. Akkoriban senki nem használt magyar népi elemeket a zenében. Ma ugye ez teljesen másképp van, és már tényleg kb. Minden stílusban fellelhető, akár a hegedű, vagy bármelyik más magyar népi hangszer, és aztán elérkezett a 2004-es év, amikor úgy komolyan elkezdtünk nagy élő koncerteket csinálni, aztán ugye kijutottunk az Eurovíziós Dalfesztiválra, hosszú-hosszú idő után először indult Magyarország, és mi képviselhettük kicsiny hazánkat, ez egy fantasztikus dolog volt, egy magyar zászló égisze alatt úgy színpadra állni, hogy egy egész országot képviselsz egy zenei versenyen. Nagyon-nagyon jó élmény volt, és nagyon-nagyon-nagyon élveztem. Utána ugye jött a Ragyogás turné, ami így a koronája volt így az akkori időszakunknak. Aztán jöttek sorba a turnék, hatalmas koncertek, rengeteg minden. Aztán ugye jött a break, ott volt egy kis szünet, és amikor, hát most már jó sok évvel ezelőtt, amikor én visszajöttem, és elkezdtem újraépíteni ezt az egészet, akkor hittem azt, hogy újra az arénában, vagy akár most az MVM Domban, ami ugye akkor még nem állt, de hogy lesz még nekem olyan koncertem, amikor ennyi ember, és csak miattunk, és ez megtörtént. Hát amikor az arénában felálltam a színpadra, és ott volt 13 ezer ember, és tudtam, hogy ők miattunk vannak ott, és kíváncsiak ránk, és örülnek arra, hogy NOX újra létezik, és újra van, és újra ad, és igenis, még mindig kellünk, az valami fantasztikus érzés volt. Én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy 23 éve csináljuk ezt, és létezik a NOX, az izgalomnak annak mindig meg kell maradnia valamilyen szinten. Azt szoktam mondani, hogy ha egyszer elmúlik az a koncert előtti drukk, akkor abba kell hagyni, mert akkor valószínű kiégtem. És amikor 22-ben a Budapest Sport Arénában volt a visszatérő koncertünk, ott is az volt, hogy volt bennem egy ilyen nagyon érdekes izgalom. Igazából a koncert előtt egy órával már egy picit olyan voltam, tudom, amikor ugye az adrenalin dolgozik, és akkor úgy nagyon mennél, és csinálnád, és úristen. És amikor a backstage-ből kimentünk hátul, és megláttam azt a tömeget, azt a full telt házat az arénában, és elindult a kis videónk, és felsikolt ott a közönség, az liba bőrös, és akkor már az ember úgy tényleg úgy van vele, hogy maximum miatt izgul, hogy minden flottul menjen, minden technikai dolog elinduljon időben, működjön, minden rendben legyen.

0: Reklám.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillaghullás.
5: Itt a Csillaghullásban. Négy újabb kívánságdal teljesül. Hello Csillaghullás! A háborgó mélységét szeretném kérni, ha lehet az eredeti változatban. Köszönöm, Elvira. Lehet bizony Budai, Opitz Barbie és Mis. Jön tehát a háborgó mélység eredetiben mindjárt elsőként. Ciao, Gálától kérnék zenét, talán köszépen Bandi Kelebiáról. Ugyebár, ha Gálára gondolunk, akkor adná magát a Freed From Desire. Általában azt hallgatjuk, de van egy másik jó dala, a Far Away. Ugye ez jön majd Gálától, mégpedig a blokk végén. Szép estét szeretném meghallgatni Take That, Rule the World című dalát, és további jó műsort, kellemes hétvégét kívánok. Üdve, Gyöngyi! Érkezik majd a Take That csapat, Gyöngyi, neked is jó hétvégét kívánok. Valamint szia, Kitti vagyok, és Azáriától a Gát. Ezt szeretném kérni, köszi szépen. Nincs mit, Kitti jön, tehát Azária után a Gála. Itt lesz a Take That dala, kezdésnek pedig Budai, Opitz Barbival és Michelle.
6: Csillag, csillag, csillagullás, a

Kívánsággalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A

0: guys. Üdvözlök mindenkit, én Karamel vagyok.
1: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Pannon.
2: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Pannon Rádió.
3: Szevasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
2: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem.

0: Reklám.
1: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
5: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
4: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
6: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
4: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
6: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
4: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
7: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
1: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Szerbia hivatalos ajánlatot tesz a MOL számára a NISZ ügyében, jelentette be Dubravka Djedović Handanović az aténi regionális energetikai csúcs találkozón. Az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adnia a szerb fél ajánlatára. A MOL egyébként januárban kötelező érvényű keretmegállapodást írt alá a Gazprom Nyeft vállalattal a NISZ 56,15%-os részesedésének megvásárlásáról. A felek a pancsovai finomító működése kapcsán nem tudtak eddig megegyezni. A teljes tranzakciót legkésőbb május 22-ig kell lezárni. A rendőri hivatásról tartottak előadást Topolyán. A TSC arénában megrendezett tájékoztató magyar ajkú fiataloknak szólt, és célja a rendőri pálya lehetőségeinek, valamint kihívásainak bemutatása volt. Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke kiemelte, hogy ez a program nem csak munkalehetőséget kínál, hanem irányt, tudást és fegyelmet is ad azoknak a fiataloknak, akik itthon képzelik el a jövőjüket. A Nisi Rádnicskit fogadja a TSC labdarúgó klub a Topolyai arénában, a Superliga rájátszásának 6. fordulójában. Céljuk, hogy a szezon utolsó hazai mérkőzésén megismételjék az előző forduló teljesítményét, és újabb 3 pontot szerezzenek. Fontos a siker, hiszen a győzelem a Superligában való bennmaradást jelenteni. A mérkőzés szombaton 20 órakor kezdődik, az élő közvetítést az Arena Premium 2-es csatornáján követhetik. Történelmi mélypontra estek Európa kerozin készletei az iráni konfliktus és a hormuzi szoros blokkádja miatt, miközben az üzemanyag ára csak nem a duplájára emelkedett. A légitársaságok ennek ellenére azt állítják, hogy a nyári szezonjáratai egyelőre biztonságban vannak. A Lufthansa, a Ryanair és a Wizz Air szerint tartalékkal és alternatív beszerzési forrásokkal készültek a válságra. Elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek, ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, hosszabb távon komoly ellátási problémák és további drágulás is jöhet az európai légiközlekedésben.
2: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannon Rádióban. A legfrissebb jettesi listák alapján. Poplista 91.5. Csak a Pannon Rádióban.
4: Sziasztok, ez itt a Poplista, és elhoztam nektek top 40 dalt, ráadásul magyar dalt a Mahasz listája alapján. Ez Vekem Péter Zeci vagyok, és induljunk a 40. helyről, ahol a Moretti című dal található Juintól. 39. helyen Valmár és Szikora Robi dala található az Úristen. 38. helyen Curtis és Charlie dala Maradunk végig. 37. helyen Rúzsa Magdolna és Szakács Gergő közös szerzeménye a Kék a szívem, és 36. helyen Moriones, ez az ára.

0: mindegy helyen. Poplista.
1: Folytatjuk a 35. helyen, ahol Superstar óta ráható is a Bent a neved. 34. helyen Soulwave és a Miattad. 33. helyen Azaria és a Four Moods. 32. helyen Honey Beast és Paulina Tele a szívem. 31. helyen pedig Soulwave és Marsalkó Dávid. Valaki mondta.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Top 30-nál járunk, ahol ezen a héten 30. Follow the Flow és a Beszívom. 29. Tóth Abigér és a Rabmadár. 28. helyen Rúzsa Magdona és Lotfi Begi dala található a Rossz Lány. 27. helyen Azaria és az Introvertáddal. 26. New Level Empire. Valami legyen.

0: a legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. 25. helyen folytatjuk, a Geszti és Péterfi Bori található, a dal pedig a Csak te meg én. 24. helyen Horváth Tamás és Kovalszki meg a Vega, Fehér Holló. 23. helyen Ájra Mafia és Volt egy álmom. 22. helyen New Level Empire és Dérheni dala, a Neked valóság. 21. helyen pedig Molnár Tamás, Majka, Visszapillantó. Csak te meg én.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Már is a poplista felénél tartunk, ahol 20. helyen ezen a héten Dash, Young Fly és Azaria dala található a Pannónia. 19. helyen Tarány Tamás, Most így a jó. 18. helyen Ayre Mafia, Mellettem. 17. Halott pénz és Meringel valamint Ónodi, Máshol. 16. Halott pénz, Gyerekek.

0: mindegy helyen.
1: Poplista. 15. helyen folytatjuk a listát, ahol FM található is a Ráncok a szemem alatt. 14. Well Hello is az Éjfél tájt. 13. Dr. Béres és Verév Tomi, ugye nem bántad meg. 12. TNT és az Ébren álmodtunk. 11. Geszti, mindenki legyen rohadt gazdag.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Top 10 nyárunk 10. helyen ezen a héten Rácz Gergő található, és a Valami 9. helyen Follow the Flow valahányszor. 8. Zola, sehova se passzolok. 7. Dr. Béres és Mango Rice, Éjjel ott várok rád. 6. pedig Tarány Tamás, Nem hagyom.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd. Valamit el kell, hogy mondj.

0: reklámás hirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mámozsity utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Top 5-nél járunk, ahol 5. helyen ezen a héten Rúzsa Magdolna és Lotfi Begid alatt található a nagy sikerű Nyári zápor. 4. helyen Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy.

0: a legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Top 30-nál járunk, ahol ezen a héten 30. Follow the Flow és a Beszívom. 29. Tóth Abigér és a Rabmadár. 28. helyen Rúzsa Magdona és Lotfi Begi dala található a Rossz Lány. 27. helyen Azaria és az Introvertáddal. 26. New Level Empire. Valami legyen.

0: Simba.
1: Álláshirdetés.
2: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsics utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
3: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától. Hey DJ! Where's the beat? Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra. Sziasztok, ez itt a Csendháborítás, a Pannon Rádió Mix műsora. Én Szlacki Csilla vagyok. A mai műsor vendége egy adai feltörekvő DJ, Földesi Balázs, művész nevén DJ Spark. Szia, üdvözöllek a műsorban.
4: Én köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Nos, hát akkor mesélj arról, Balázs, hogyan alakult ki benned a zene iránti kitartás, hogyan kezdted?
4: Hát gyerekkorom óta érdekel a zene, és hogy milyen energiát lehet vele átadni a hallgató közönségnek. Eleinte csak ismerősöm DJ pultján próbáltam ki magam, és később ruháztam be magamnak is egy középszintű DJ kontrollerre, amin sokat gyakoroltam, és amikor elkezdtem magamon látni a fejlődést, akkor láttam, hogy talán ezzel hát komolyabban kéne foglalkozni.
3: Milyen eszközökkel kezdtél el gyakorolni, milyen lehetőségek voltak adottak?
4: Hát nekem egy DDG FLX 4-es középszintű kis kontrollerem volt, de más egyéb zenésztársaknak ugye volt komolyabb felszerelés, amin volt néha szerencsém ugye magam is kipróbálni, aminek örültem, mert abban lehet igazán tanulni szerintem, hogyha minél több eszközen kipróbáljuk magunkat, és az vezet a sikerhez, úgymond.
3: Voltak-e támogatóid, akik segítettek a kezdetekben?
4: Szerencsére nagyon-nagyon sok ismerős, barát, zenésztársak voltak, akik segítettek abba, hogy nehéz időben kitartó legyek, mondjuk, nem is tudom, néha kaptam rengeteg pozitív kritikát, aminek örültem, és mondhatni, hogy ők tartották bennem a lelket, hogy így ne adjam fel soha.
3: Milyen stílusokkal kezdted, és jelenleg mit képviselsz?
4: Több stílusban is megfordultam már, gondolok itt R&B, techno, house, minden, tényleg minden műfajt kipróbáltam. Legjobban a house, azonban a tech house műfaj, amiben megtaláltam magam, úgyhogy igen, azt képviselem mai napig.
3: Vannak-e példaképeid, akikre mai napig felnézel, vagy akiket követsz?
4: Igen, elég sok van, most ha kettőt ki kéne emelni, akkor talán Avicii és David Guetta lennének azok, főképp az egyedi hangzásuk miatt, és nagyon tetszik bennük az, hogy ők hogyan adják át a közönségnek az energiát. Szóval ők lennének azok, akik így igen, felfigyelek rájuk, ez miatt, pont ez miatt.
3: Mert ezen éltél eddig, vannak-e fellépéseid, amelyekre büszke vagy?
4: Több színlapon és kisebb fellépésen is ott voltam, mint lemezlovas, de mindegyik fellépésre nagyon-nagyon büszke vagyok. Jó lélekkel gondolok rájuk vissza, de a legemlékezetesebb buli az egy kollégiumi kis buli, ízáró buli volt. Szóval igen, ez lenne talán a legjobb, de mindegyikre tényleg jó gondolok vissza, jó lélekkel.
3: Jövőbeli terveid, ami a zenélést illeti?
4: Szeretné folyamatosan fejlődni. Az nagyon fontos lenne számomra, jobb-nagyobb kapcsolatokat kialakítani, fejlődni technikailag is. Ezek lennének most ilyen fő célpontok, illetve minél több helyen megfordulni, mint DJ.
3: Ugye készültél nekünk egy mixel, mit hallhatunk vissza ebben a szelekcióban?
4: A mixben olyan zenéket válogattam össze, amelyek nagyon jól tükrözik az én energiát, ami bennem rejlik, és át szeretnék adni a hallgató közönségnek, mondhatni úgy. Vannak benne dinamikus átmenetek, pörgősebb részek is, úgyhogy remélem, akik hallgatni fogják, átjön nekik hangulat is, élvezni fogják ezt a kis zenéutazást.
3: Én ebben biztos vagyok. Földesi Balázsnak, művész nevén DJ Sparknak köszönöm, hogy a vendégem volt.
4: Én köszönöm, hogy itt láttam.

Ez a csend háborítás.

0: álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsity utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Pannon Rádió. Ez itt a Csendháborítás.
3: Folytatjuk a második órát Fobosz Mixével.

just sit here on the floor.

0: Csendháborítás.
1: Péntek esténként a Panon Rádióban.

0: álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannoner TV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannoner TV, Szabadka, Ágó Mamuzsics utca, 911, illetve személyesen a Pannoner TV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannoner TV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e, a jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.